0: gyerekkora akkor ment tönkre, amikor meghalt a családfő. A kisfiú édesanyja képtelen volt a gyermekeiről gondoskodni, ráadásul azóta sem tudni, hogy milyen elhatározásból. Azt is megtiltotta Alexnek és testvéreinek, hogy iskolába járjanak. Alex azonban megtapasztalta, hogy az intézmény falai között a fűtés miatt nem kell fáznia, ráadásul enni is kap. Mindez annyira elbűvölte, hogy az anyai tekintéllyel szembefordulva is bejárta némi biztonságot nyújtó iskolába. Az akkor még csak hab volt a tortán, hogy az intézményben tanították is. A pedagógusok legtöbbje nem igazán hitt a fiúban, volt amelyik ki is mondta, hogy semmi sem lesz Alexből, aztán egyszer csak elkezdett könyvtárba járni. No még nem tisztán a tudás vágya miatt, hanem mert ott is törődtek vele egy foglalkozás keretében. Amikor viszont meglátta a csoportosan vonuló egyetemistákat, eldöntötte, hogy egyszer ő is közéjük fog tartozni. Alex maga kéreckedett be a miskolci gyermekvárosba, ennek köszönhetően pedig megváltozott az élete. Igyekezett magából a legtöbbet kihozni, és sikerült megszerezni a PÉK képesítést. Rájöttem, hogy ha a szakmát el tudtam sajátítani, másra is képes lehetek, mesélte Alex az újságnak. Elhelyezkedett egy cukrászdában, majd beütött a pandémia. A munkahelyére kevesebbet kellett bejárnia, így megfigyelhette a Hernádnémeti utcáin kállódó gyermekeket is. Így született meg a fejében az elhatározás, hogy biztos jövőképet mutat nekik. A házába hívta őket, hogy közösen süssön velük péksütiket. A program eredménye népszerűbb lett a faluban. Alex személye és tevékenysége pedig egyre szélesebb körben ismerté vált. Magánszemélyek és vállalkozások is mellé álltak. Volt, aki alapanyaggal, más gépekkel, többek között dagasztóval, habverővel vagy kemencével támogatta. Kezdetben lavórban kellett mosakodnia, és a süteményekhez is a kútról hordta a vizet, de mesteremberek bevezették a házába a vizet. Galamb Alex minden jóért hálás. Az ország kedvenc roma pékje a napokban egy ünnepélyes hangvételű posztot tett közzé a Facebookon. Hálásak vagyunk minden segítségért, támogatásért, megosztásért és biztató szóért. Köszönjük, hogy velünk vagytok, és együtt segíthetünk másokon, áll a közleményben, melyben tudatta, hogy a Sütni Jó Alapítvány immár 6 éves. Alex 3 gyermeket nevel a feleségével, a család és az alapítvány ügyeinek intézése mellett oktatóként dolgozik, az egykori szakiskolájában és egyetemre is jár, hogy hivatalosan is tanító lehessen.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 25-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Kálmán egy országosan ismert orgonajavító mester és egy házaló, írástudatlan cigányasszony legkisebb fia, aki a törökszentmiklósi cigánytelepről lett az ország első cigány újságírója. Segédjegyző lett a községházán, majd a Gödöllői Egyetemen volt előadó. Innen került a Szabolcsi Néplaphoz. Nincs telep a megyében, ahol ne járt volna. Idézem, írni szerettem, írni akartam. Szabadabban, őszintébben, nyíltabban, mint lehetett. 1988-ban a Cigány Kulturális Szövetség megyei szervezetének alapítója. 1994-ben az első országos cigány önkormányzat alelnöke volt. 2004-ben hunyt el, de ránk hagyta több száz cikkét és a családja történetéről írt könyveit. A mai este folyamán is ráemlékezünk a Csisznyikói Cserepek című könyvének részleteivel, amely gyerekkori emlékeiről és a családjának történetéről szól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Farkas Kálmán Csisznyikói Cserepek című könyvéből a Vizit című fejezet. Didergő párafelhők húztak a kora őszi reggelen a Csisznikó, a cigányváros felett. Valósággal bebugyolálták, beburkolták az apró házakat, a vászonfirhangos putri ajtókat. Valahonnan a part alja felől sikoltás hallatszott. Itt vannak a csendőrök, vizit van! Kiabálta valaki kétségbe esetten, s hallani lehetett a putrik elé kihajtott lányok, asszonyok sikoltozását. Úgy futott végig a hír a cigányvároson, mint a tűzkígyó. Felrebbentünk. Bátyám a kisházból szalad a gangra, mi a kisebb fiúk félmeztelenül gőzölgő testtel ugrottunk ki. Anyám vállára engedett hajával, madártestén összehúzott vászonimben kászálódott le az ágyról. Indult a ház elé, ahol a család gyülekezett. Kibújtak a lányok. Magdi, Ilonka, Éva és fázósan, remegve, megszeppenbe várták, mi is történik. Mindenki jöjjön ki a házból. Mari néném, szólította fel anyámat egy ismerős egészségőr. Mit csúfságoltok? Ilyen nem fordult elő velünk még. Az én házamat mindig elkerültétek, tiszteltétek. Vizit van, Mari néném, ez mindenkire vonatkozik, erősködött az őr, s be akart menni a házba. Anyám elé állt. Sehová! Kiáltott rá széttárt karokkal, zihálló mellel védve óva családját. Bátyám ajkát rágta, belenémult a jelenetbe. Nem jött ki hang a száján, lassan ocsudott. Mit gondolnak, kinek a háza ez? Kezdte hangosan, de mielőtt befejezte volna, a csendőr ráordított. Téged nem kérdezett senki. Fogd be a pofád, különben velem gyűlik meg a bajod. Tegezte le. Azt hittem, elszabadul a pokol, nekiugrik a csendőr őrmesternek. Anyám eléje állt, lefogta. Ne, fiam, ne! Ölelte át karjával, s engedte, hogy végezzék dolgukat. Égre nyíló keblekkel, hevesen dobogó szívvel, lobogó fekete hajjal álltak megszégyenítve az udvaron a nők. Tűrték, hogy hajukba turkáljanak. Fekete szemük égett, arcuk a szégyentől pirult, kemény szitkok, átkok szálltak szájukból. A cigánytelepeken országszerte rendszeresen tetővizitekkel próbálta a hatóság a piszkot, a szennyet, az elmaradottságot tisztára mosni. Nem kímélve senkit, tisztákat, tisztátalanokat egy kalap alá vont, és megszégyenített. Kihajtotta télen-nyáron, kora hajnalokon az utcára a cigány családok apraját, nagyját. Csecsemőket, aggasztyánokat, fertőtlenítették a házakat. Alul felül lenyírták a férfiakat, nőket. Egy-egy ilyen vizit után olyan volt a Csisznikó, mint a deportáltak telepe. Tele volt kopaszra nyírt, ordítozó, kiabáló, jajveszékelő emberekkel. És a hatóság nem ismert sem kivételt, sem szemérmet, sem kegyelmet. Anyámat jól ismerték a csendőrök is, az előjáróság emberei is. Még talán tisztelték is. Így aztán megkímélték a családot a teljes megszégyenítéstől. Nem így gyújtsa nénéméket. Jajveszékelt, átkozodott, amikor a kert végén átszaladt hozzánk. Rövid szárú cseréppipája szája sarkában lógott. Füstölt kegyetlenül és sipákoló hangon szólt anyámhoz. Marink, hát nem megnyírták Juliska lányomat is, hogy elákessen beléjük? Az én aranytiszta szőke szépségemet, kiabálta végig az utcát, gyér haját tépve. Én már csak a hangfoszlányokat hallottam. A gledícsi a bokrok között igyekeztem szökni az iskolába. Már jócskán késtem, s azon töprengtem, mit is találjak ki mentségemül. Szedtem a lábaimat, csak nem a polgári iskoláig. De semmi, a világon semmi elfogadható érv nem jutott az eszembe egész úton. A reggeli tanóra végére megérkeztem. Befejezték a békaügetést, becsengetett a pedellus, amikor Beredek tanár úr megpillantott. Te miért késtél? Villámlott a tekintete. Hallgattam. Megnémultál? Kérdeztem valamit, szólított ismét. De csak hallgattam. Noha hallgatsz, akkor majd megoldódik a nyelvet, ha háromszor körbeugrálod béka ügetésben az iskolát. Gyerünk! A bakomat az iskola falához állítottam, s felkészültem az ügetésre. Legugoltam, s vártam a számolást. Rajta! Kiáltotta el magát a biológia torna tanár, és a csattogóval diktálta az ütemet. Az osztály egy része ott áll az épület udvarra nyíló hátsó ajtajában, a többiek a gyakorlókert körül helyezkedtek el. Gúnyoltak. Kit érdekelt? Kisebb gondom is nagyobb volt annál, hogy most merre figyeljek. Izzadtam, szenvedtem, s azon töprengtem, mit találjak ki mentségemre. Mit mondjak Benedek tanár úrnak valami elfogadható, elhihető dolgot késésemért? Képtelen érvek jutottak csak az eszembe. Talán elhiszi, ha anyám hirtelen rosszul létre hivatkozom? S nekem nem kellett Máté doktorért, a cigányok orvosáért elszaladnom? Hát nem. Ez nem jó. Most érkezett meg a fogságból a sógorom. No és ez? Ezt is elvetettem. Rosszul lettem útközben. Elhiszi? Ki tudja? Ügettem. Szakadt rólam a veríték, és még csak egyszer sikerült megkerülnem az iskola téglalap alakú hatalmas épületét. Mi lenne, ha megmondanám valójában, miért is késtem el? Nem, ez lehetetlen. Örökre tetves maradnék a szemükben. Csúfolnának, talán még kopaszra is nyírnák hullámos hajamat. Fogyott az erőm, zihált a mellem, kapkodtam a levegőt, s már kezdtem meginogni korábbi elhatározásomban. Megmondom. Tudja meg az egész osztály, a tanár úr, a tanári kar, mindenki, miért késtem el. Vánszorogtam, vonszoltam magam, és örültem, mert már csak egy negyed környit kellett ügetnem, hogy teljesítsem a három kört. Sikerült, de a kimerültségtől elterültem a földön, ott a gyakorlókert tövében. Csattogtatóval a kezében a szikár Benedek tanár úr alakja magasodott fölöttem. Mellette a pufók, rózsa arcú kis pejhe Miska állt. Beleoldottuk meg mindig a matek feladatokat. Szemeiben most szomorúság vibrált. Adamik Pista arcáról együttérzést olvastam, és valami olyasmit próbált dadogni, hogy végre valamit találjak már ki. Már tudtam, képtelen vagyok hazudni, és elhatároztam, lesz, ami lesz, vállalom, csak az igazat mondom. Remegő térdekkel feltápászkodtam, és poros, gyűrt nadrágomban, maszatos arccal odaálltam Benedek tanár úr elé, és megvallottam. Tisztelt tanár úr, tisztelettel jelentem, én azért késtem el, mert ma reggel a Csisznyikóban tetővizit volt. A csendőrök körbezárták a telepet, és nekem későn sikerült megszöknöm előlük. Megbotránkozó csend támadt körülöttem. Döbbenet ült ki Benedek tanár úr csontos arcára. Száját mind untalan, szólásra csücsörítette, de egy hang sem jött ki rajta. Körbehordozta tekintetét a fiúkon, majd hirtelen megszólalt. Mit bámultok? Indulj a tanterembe! Kezdődik az óra! Rebbentette szét maga körül az együttérző pejhe Miskáékat. Leporoltam magam, az ivókútnál megmosakodtam, zsebkendővel megtörölgettem az arcom, szemem, hónom alá vettem a bakom, és elindultam a tanterembe. A fiúk tekintetének keresztüzében foglaltam el helyemet a padban. Bár hangosan nem beszéltek róla, gyorsan híre futhatott a történetnek a tanári karban, az egész iskolában. Ezt arról sejtem, hogy a következő órán már előtettek a mindig piszkos, trágyaszagú csóri fiúk, az ikrek mellő is. Egyedül ültem egész tanévben a hátsó padban. Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvéből a Piszekontrás című fejezet. Nem ismertem egyetlen embert Törökszent Miklóson, aki Tibort, a sógoromat ne tisztelte, ne becsülte volna. Ő volt a környék legjobb kontrása. Csak Piszekontrásként emlegették. Kiválóságát még a híres prímások almanakjában fényképpel megörökített Horváth Gyula bácsi is elismerte. Pedig csak az Isten a tudója, mi miatt egyszer úgy összevesztek az úri kaszinóban baselás közben, hogy a verekedés nyomait élete végéig arcán hordta Gyula bácsi. Tibor a kontrás hozzávágta az üveghamutartót. Emiatt egy időre kikerült a bandából is, s hosszú ideig nem szóltak egymáshoz. Csak hogy Gyula bácsi, a prímás, nem tudta sokáig nélkülözni a Piszekontrást. Különösen akkor nem, amikor a megnyíló híres Sudik-féle kávéházban kezdett a banda. Gyula bácsi üzent a Piszéért. Jöjjön azonnal, mert szüksége van rá. Ki tudja, hogy ezután még mennyi ideig játszottak együtt úgy, hogy csak nagy szükségben szóltak egymáshoz, akkor is magázással. Lázok Tiborról, a Tiszanánáról, Török Szent Miklósra nősült fiatal romáról soha nem derült ki, hány iskolát végzett. Szegről végről a lázogokkal rokonságban voltunk, s apám választotta ki nővérem Annuska férjének. Nem minden áron, csak akkor, ha szerelem nyílik közöttük. Aranyozó Kálmán, apám, az orgona mester, az ország vándora volt. Élete jelentős részét az utakon, a templomokban töltötte. Elmesélésekből tudom, ha egyszer másszor hosszabb távollét után hazavetette jó sorsa a Csisznyikóba, érkezésének híre járt, s Klein Zorinál a cigányváros sarkán lévő kocsmában terített asztal várta a romákat. Olykor 3 napig is elmulatott. Értelmem még alig ébredezett, amikor apám elszállt ebből az árnyék világból. Valójában úgy maradtam félárván, hogy ki sem serkent benne az apa iránti szeretet érzése. Hogy hiányzik-e, utólag eldönteni már nem tudom. Azt viszont igen, hogy Tibor sógorom, a piszekontrás minden igyekezete arra irányult, hogy semmibe ne szenvedjek kárt, és éppen úgy gondoskodott rólam, mint 2 gyermekéről, Rózsikáról és Tibor fiáról. És milyen kegyetlen is tud lenni az élet, a sors. Éppen akkor fosztotta meg tőlünk sógoromat, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. Úgyis, mint apára, úgyis, mint nevelőre. Még végleges bevagónírozás előtt tehervonaton zögykölödve anyámmal és Annuskával meglátogattuk Berettyó Újfaluban a frontra induló századát. Később Szirmabesenyőn végleg elbúcsúztunk tőle sírásrévás közepette. Sógorom az utászokkal vonult ki az orosz frontra. Levél, az ismert zöld tábori lap alig érkezett tőle. Nővérem Annuska meg csak emésztette magát. Minden áldott nap a megszokott időben odaállt a kis nádfedeles Kígyó utcai ház szobájának ablakszemei elé, s várta, hogy feltűnjék a gledicsiabokrok mögött Jóska bácsi, a postás ismert alakja. Amikor aztán megpillantotta, futott eléje. Legtöbbször hiába, nem jött levél a frontról. Csak a remény éltette, és várta a következő napot, az azt követőt, s alakja úgy fogyott, mint az égő gyertya. Arca megnyúlt, szemei elfénytelenedtek, s hiába vigasztalta, és próbálta éleszgetni benne a reményt anyám, ő csak sírt. Ha jól emlékszem, 1943 késő őszén megérkezett a várva várt zöld tábori lap. Valahonnan a Brianszki erdő mellől, a távoli Oroszország egyik híres partizán fészkének közeléből. Erre azonban csak leírásból lehetett következtetni, hiszen feladó helyett a tábori posta számát közölték csupán. Sógorom azt írta, hamarosan még szenteste előtt megérkezik. Leírta, hogy nagy kitüntetés érte. Hősies magatartásáért megkapta a kis ezüstöt, és ezt szabadsággal honorálták. Leírhatatlan volt az öröm. Annuska röbdösött a boldogságtól, Rózsika és Tibi állandóan az utcán voltak. Anyám ócskaruhákat vitt a polgárféle uradalomba a cselédeknek, cserébe lisztért, zsírozóért és más élelemért. Szekerességtől, ahová mosni, vasalni járt, hurkát, kolbász, tepertőt kapott. Amióta megérkezett a tábori lap, amelyben Tibor sógorom jelezte érkezését, anyám, ha csak tehette, tele batyúval érkezett haza. A viszontlátás napján anyám töltött káposztát főzött. Hozzá bodagot sütött a kis kerek vaskályha tetején. Most is magam előtt látom sógorom meggyötört arcát, csatakos, sáros, rojtos katona köpenyét, a derekáról lecsatolt bajonettet. És ő ott ül a kis sámlin a kályha előtt. Előtte laborban forró víz, s ő kibontja a kapcákból felsebzett lábát. Elszörnyülködtünk. Annuska nagy gonddal ápolta, gondozta. Napokig tartott, amíg elfogadható állapotba került, és tisztességesen, mint bevonulása előtt, felölthette fekete ruháját, fekete cipőjét. Körülálltuk, néztük, ahogyan öltözött, és amint Annuska ott sertepeltért körülötte, tiszta kefével a kezében. Olyan tiszta pedáns volt most is, mint egykor, amikor esténként a Sudik féle kávéházba indult baselni. Tibor a sógorom, a II. Világháborúban kitüntetett utász, soha nem beszélt arról, miért is kapta meg a vitézségi kis ezüstöt. Én meg nem kérdeztem. Soha nem felejtem el azt a napot, amikor magával vitt. Ő azt mondta, benéz néhány jó emberéhez, így ünnep előtt kellemes karácsonyt kívánni. sejtettem, de nem tudtam köszöngetésének okát. Hamarosan ez is kiderült. Az ismeretlen

felnőttként kezelt. Nem sokat mondott az embert próbáló térről, az orosz emberekről, főleg a partizánokról, de amit hallottam tőle, az emlékezetes marad. Egyik nap elmesélte, hogy az úri kaszinó tulajdonosával a politikáról váltottak szót, és jósolgatták a háború kimenetelét. Tibor sógorom az öreg nemesnek azt találta mondani, hogy, idézem, ezt a háborút a németek elvesztették. A gádzsó felcsattant, összeszitta és megfenyegette. Tibor, ha ezt még egyszer meghallom a szájából, elvitetem a csendőrökkel. A Pisze Roma megijedt, s mielőtt letelt volna a szabadsága, visszautazott a frontra. Búcsúzáskor mondta el, ő ott nagyobb biztonságban érzi egyelőre magát, mint itthon. Így menekült meg a feljelentés elől. Ki gondolta volna akkor, hogy Lázok Tibor, a roma kontrás, a vitézségi kisezüst tulajdonosa az elsők között jelentkezik majd az első demokratikus magyar hadseregbe, s fegyvert vog a hitleri Németország ellen. Ő azon kevés cigányok közé tartozott, akik felismerték, hol a helyük. Soha nem dicsekedett. A Pisze kontrást tettei minősítették. A kitüntetését tanúsító okmányt ma is őrzi unokája, dr. Lázok Tibor jogász. És ha olyan hivatalos helyre hívják a nagyapát, akkor az unokája jelenik meg helyette. Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvéből a Mester nadrágja című fejezet. Olyan mestersége volt, amiután 36. Rácz Laci, a barátja, a világhírű prímás, aki a cigányok királya volt, apámat a cigányok császáraként tisztelte. Ugyanis aranyozó Farkas Kálmán volt az első és egyetlen cigány orgona, zongora, harmónium készítő és javító mester abban a világban. Bátyáim elbeszéléséből tudom, hogy amikor a híres prímás Miskolcra jött, mert hangversenyt adott a koronaszállóban, felkereste apámat, családunkat a Gordonban, a cigányvárosban. Mi akkor az öreg zsidó fiákeres Popkó bácsiéknál laktunk, a Mészáros utcában, ahol születtem. Azt meg még anyám, Ökrös Mari mesélte, hogy hatfogásos ebéddel várta a Rácz Lacit, s természetesen nem hiányozhatott az étlapról a töltött káposzta bodaggal és a túrós rétes sem. Apám, akit abszolút hallással áldott meg a szűzanya, s emellett kiváló szakrajzokat készített az orgonákról, melyeket maga épített meg, arra törekedett, hogy fiaiból úriembereket neveljen. Keze alatt tanulta a mesterséget Károly és Bandi bátyám, és természetesen féltestvérem Gyuszi is, aki a bort tisztelő, s szerető és nőimádó apám szerelem gyereke volt Gizi anyánktól. Ám mint ahogy az a cigányoknál szokása miatt soha nem volt semmiféle feszültség a családban és bátyáim között. Természetes dologként kezelték. Együtt utaztak Miskolcról, vagy ahová apám a családot költöztette. Debrecenből, Nyíregyházáról, Törökszent Miklósról, Jászberényből, stb. Főleg templomi orgonák építésére és javítására. Keze alatt dolgoztak, ismerkedtek az orgonaszerelés gyönyörűséges műveleteivel, az orgona hangolás fortéjaival, a regiszterek szép, színes hangvilágával, az ón és a hatalmas és piciny fasípok ezreinek kézi alkotásával, és sok minden mással, amely elengedhetetlenül szükséges egy ilyen szerteágazó művészi mesterség elsajátításához. Apám volt a mesterük, ő szabadította fel bátyáimat, akikből segédek, később maguk is orgona, zongora és harmónium készítő és javító mesterek lettek. Magyarországon sok római görög katolikus, református és evangélikus templom orgonája őrzi még ma is a cégbélyegzőt. Farkas Kálmán és fiai, orgona, zongora, harmónium készítő mester javította. Egyik-másik orgona klaviatúrájának farészében magam is több helyen megtaláltam a kézzel is írt neveket és a javítás dátumát. Apámat jól ismerték és tisztelték országszerte az egyházakban. A főpapok, a kántorok, presbiterek, kurátorok. Minden orgonaépítés, javítás és hangulás befejezése után összesereglettek a hangszerek királyának ünnepélyes átadására, a próba orgonálásra. A környék aranyhangú neves kántorai. Egymást követően ültek az orgonához, és énekelték a gyönyörű zsoltárokat,

0: fenséges miséit, fugáit, egymással is versengve, gyönyörködve az újjávarázsolt orgona hangjaiban. Apám borszerető mulatos cigány volt, mesélték róla, hogy amikor fiaival vonatra szállt Csaptól Budapestig, vagy a fővárostól Pécsig, a jelentősebb állomásokon az állomásfőnökök cserélgették a finom borokkal töltött és kifogyott demizsonokat, míg meg nem érkeztek a célállomásig. Pedáns volt, jól öltözött, s megkövetelte a kellemes megjelenést fiaitól is. Szigorú ember, igényes mester. Bátyái mesélték, bizony megtörtént, hogy dekás aranygyűrűt viselő kezével a tiszteletlent, a rossz munkát végzőt úgy vágta pofon, hogy napokig meglátszott az arcán a gyűrű helye. Ennek ellenére sem hallottam egyik bátyámtól sem, hogy panaszkodtak volna rá. Imádták a fiai, pedig még akkor is elcsattant egy füles, amikor már nős, családos emberek voltak a bátyáim. De nem egyszer megtörtént az is, ha megtetszett neki vagy fiainak valamely divatos holmi, zakó, pantaló, cipő vagy más, negyed magával állított be az üzletbe, és minden fiának megvette, ami nekik tetszett. Bandi bátyám mesélte, hogy nagy divat volt egy időben a fehér úgynevezett porcelán pantalló. Munka után apánk magam mellé csalta fiait, s megjelent a vidéki város férfi úri divat üzletében, és 4 hófehér nadrágot vásárolt. Egyet magának, 3 fiainak. Vasárnap aztán felöltöztek, természetesen felvették a divatos nadrágot is, s így indultak sétálni a kávéházba. Hétfőn aztán a megszokott rend szerint folytatták a munkát a templomban. Apám éppen hangolt, amikor a templom főhajójában megjelent a plébános. Kezdte hangosan panaszolni, hogy az éjszaka tolvajok jártak a parókia kertjében, és megdézsmálták a körtefákat. Össze-vissza tapostak a fák alatt mindent. Ám mint később kiderült, nem minden célzás nélkül emlegette a körtelopókat. Közölte is ott apám és a bátyáim füle hallatára, ő bizony tudja, ki az elkövető. Csak fehér nadrágos lehetett az illető, mint mondta, mert egy darab kiszakadt a pantalóból, és fennakadt a drótkerítésen. Nem kis meglepetésükre elő is húzta zsebéből az ominózus fehér bűnjelet. Apám, aki egyébként nyugodt ember volt, elvörösödött, dühös lett. Értette a célzást, és a maga módja szerint össze is teremtette a plébánost, hogy mit merészel még gondolni is. Igen ám, csak hogy az atya tudta, hogy néhány nappal azelőtt az orgonamester fehér porcelán nadrágokat vásárolt magának és a fiainak. Csak nem úgy gondolja, plébános úr, mire akar célozni a gyanúsítgatással? Szót követett, összevesztek. Gondolom vagy sem, tény, csak fehér nadrágos járt a parókia kertjében, farkas úr. Apám mit tehetett? Ahhoz, hogy védje a mundér becsületét, s bizonyítsa, már pedig a fiai nem lehettek, sorra szólította bátyáimat. Károly fiam, kérlek, hozd elő a fehér nadrágod. Legidősebb bátyám kissé duzzogva, de nem ellenkezett. Tessék, nézze meg, vizsgálja meg, atyám, hol van ezen lyuk? És megforgatta a pap előtt a pantallót. Következett Bandi bátyám. Karján keresztül vetve hozta a pantallót. A mester ezt is a plébános orra alá tartotta. Nézze meg, vizsgálja csak meg, atyám, vajon hiányzik-e belőle egy darab is. Pirult a plébános, s már szánta bánta, hogy éppen a mestert és a fiait keverte gyanúba. Igen ám, csak hogy még senki nem látta az öreg nadrágját, s főleg nem a csibészkedő Gyuszi bátyámért. Féltestvérem nagy kópé volt, mert amikor őt szólította, hozza csak elő a saját nadrágját, zavarba jött. De csak néhány pillanatra. És előhozta apám igencsak bő fehér nadrágját. Ekkorra azonban már annyira lankadt a figyelem, hogy senki nem foglalkozott azzal, kié is lehet ez az újabb. A pap szeme láttára gyorsan elő-hátul megforgatott pantalló. És az én Gyuszi bátyám a második alkalommal is apukánk nadrágját mutatta be a viziten. S ha a plébános talán nem is vette észre a svindlit, apám szeme villant. Azonnal átlátta, csak Gyuszi lehetett a tettes. Sűrű bocsánatkéréssel távozott a plébános. Alig tette ki a lábát a templom ajtaján, amikor cifra cigányos káromkodás közepette elcsattant a pofon. Csak úgy visszhangzott tőle a templom. Apánk alaposan összeszít a gyuszit, és utasította, azonnal szedje össze holmiát, és takarodjon haza. Apánkban forta düh, elsüllyedt volna szégyenében, ha kitudódik, hogy egyik fia volt a körte tolvaj. Később aztán lehiggadt, s azon derült, hogyan járt túl a plébános eszén. Másnap délelőtt, amikor az atya meglátogatta a mestert a templomban, csupán a látszat kedvéért érdeklődött afelől, hogyan haladnak a munkával. Közben azért összeszámolta, hányan is dolgoznak az orgonán. Meglepődve tapasztalta, hogy a legfiatalabb farkas úr hiányzik. Rá is kérdezett, hogy hol van. Tudja, tisztelendő atyám, ehhez a munkához már elegendően vagyunk hárman is. Hazaküldtem a legkisebbik fiam az anyjához. Ki tudja, mire gondolhatott a plébános? Húsos, rózsaszínű arcán átsuhanó, elégedettséget sugárzó mosolyal távozott a templomból. Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvéből a Megalázva című fejezet. Édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Ámen. Kántáltuk áhítatosan a szent szöveget Bérma keresztapámmal. A nagysága a két negyedikes elemista társam és én. Aztán Kiki helyet foglalt. Emlékezetes nap volt. A római katolikus vallás szertartásai szerint az egyház hűséges szolgájaként felvettem a bérmálás szentségét. Felkent a herceg prímás. Felszentelt hamuval vetett keresztet a homlokomra. Tóth úr, az álmos nagyközösség köztiszteletnek örvendő angol úri szabója állt mögöttem. Jóságos mosolyával szinte maga is a mennybe szállt, megüdvözült, reménykedve bűnei feloldozásában is. Megsimogatta az arcom, megveregette a vállam, s ezzel vége lett a ceremóniának. Vakítóan fehér, keményített damaszt abrosz feszült a nagy asztalon, mely ott állt a rózsalugas alatt szellős helyen. Egymással szemben ült Bérma apám, Bérma anyám és két osztálytársam. Mellettük egy kis asztalfélénél, közvetlenül a lépcső feljáró mellett egyedül én. Boldog voltam és hálás a sorsnak, hogy ilyen jóságos Bérma keresztapát adott és választott anyám. Ügyeltem minden mozdulatomra. Lene egyem vadonatúj, sötétkék, vitézöltözéses, bocskai kabátom, a Bérma ruhám, amelyet ajándékba kaptam Tóth úrtól. Vigyáztam, hogyan tartsam a kanalat, a villát, hogy ne szürcsöljek, s hogy megköszönjek mindent, mindent. Lelkem mélyén azonban sírtam, éreztem a megkülönböztetést, a megalázást. Nem érdemesítenek arra, hogy asztalukhoz fogadjanak? Odaültessenek a másik két fiú az iskolatársaim mellé? Csak azért, mert én cigány vagyok? Könnyeimet nyeltem, de nem tiltakoztam. Feszültséggel telt gyermeki szívemben összegubancolódott az öröm, a boldogság és a keserűség, és egyszerre éreztem, hogy maradnom is, menekülnöm is kellene, innen messzire, de valójában egyikhez sem volt merszem. Ültem egyedül, lebegtem szent áhítatommal, s megpróbáltam csupán a szép ruhámra gondolni. Bérma ruhámra, a megszenteltre. Életem első új öltönye volt ez. Csak később tudtam meg, hogy anyám Ökrös Mari, a Mária kongregáció tagja évekig mosott Tótné nagyságos asszonynak a Bérma ruháért, amiről én azt hittem ajándékba kaptam a jóságos tekintetű párna arcú angol úri szabótól, aki olyan áhítatos tekintettel tette vállamra jobb kezét, amikor a bérmálás szentségét magamhoz vettem. Erekévé vált a bérmaruha. Bérmaruha megaláztatással. Érzésvilágomban hosszú ideig elválaszthatatlanul összefortak. Feloldozást e világunktól nyertem. Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Ámen. Visszhangzanak bennem ma is, ha bérmálásomra, ha az ünnepi ebédre gondolok, melyet Vézna fiúként az úri szabó nagy portájának verandáján befelé hulló könnyekkel együtt nyeltem egyedül a külön asztalnál. Farkas Kálmán egy országosan ismert orgonajavító mester és egy házaló, írástudatlan cigányasszony legkisebb fia. aki a törökszentmiklósi cigánytelepről lett az ország első cigány újságírója. A mai napon rá emlékeztünk a Csisznyikói cselepek című könyvének történeteivel, részleteivel. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
1: A Rádió D kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Itt a 100.3 Rádiódi süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint hatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténer szállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokain tömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe és nem hozat ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról, míg 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Angol kutatók kidolgoztak egy olyan párnahúzatot, amely rezgéssel jelez, ha valami baj van. Olvasható a HVG cikkében. Az okos textilbe pár milliméteres rezgőegységeket helyeztek el, amelyek egy mikrovezérlőn keresztül csatlakoznak az okos telefonhoz, az utóbbi pedig vezeték nélkül kerül kapcsolatba a háztartási riasztókkal. Különböző impulzusok programozhatók, a tűzjelzők, a betörésjelzők és a telefonhívások megkülönböztetésére, így a felhasználó már felébredéskor tudja, milyen helyzettel szemben. A fejlesztés többek között a hallássérültek számára jelenthet nagy segítséget.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 18-a, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc.
4: Mai vendégem Tabányi László, a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm szépen, hogy meghívtál a műsorodban.
4: Először is hadd gratuláljak a kitüntetéshez. Ez egy óriási dolog. Milyen érzés volt átvenni a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét a Vigadóban?
5: Ezt szóval nem tudnám elmondani, ez egy felemelő és egy rettenetesen megtisztelő érzés volt, és hogy mondjam, a munkásságom megkoronázása, a zenei életem megkoronázása.
4: A azért ezt nem adják mindenkinek, hiszen a magyar állam egyik rangos elismerését általában több évtizedes kiemelkedő művészeti vagy közösségi tevékenységért kapja az ember, ami ebben az esetben teljes mértékben megállja a helyét, hiszen több évtizede játszol brácsásként különböző zenekarokban, nem csak a Száztagúban, hanem akár említhetném itt Lakatos Sándornak, illetve Déki Lakatos Sándornak is a zenekarát, valamint a Rajkó zenekart. Nagyon fontos, hogy a családi gyökerek, azok honnan erednek? Honnan szívtad magadban ezt a fajta muzsikát?
5: A családot tudnám említeni, mert minden felmenőm muzsikus volt. Az, hogy most milyen hangszeren játszott, hogy cimbalom, brácsán, bőgön vagy klarinéton, az mellékes, de mindenki muzsikus volt, és maga az ember véleményem szerint már a születésénél a génekben ez benne van, hogy muzsikálunk, a muzsika az életünk, és a muzsikával tudjuk elképzelni az életünket. És akkor ez adott volt, ez a dolog.
4: Fontos az, hogy valaki zenés családban születik? Előny vagy tulajdonképpen nem olyan fontos ez?
5: Ha valaki muzsikus pályára megy, akkor egy óriási előny, uh-huh. a muzsikus családba születik, mert ugyanis hát akkor ez egyértelmű, hogy tudják segíteni, a szülei, a testvérei, mindenki tud segíteni, hogy te ez nem úgy van, hanem ez így van, ez egy nyolcad szünet, ez egy, tehát bele tudnak szólni, mint egy olyan emberbe, aki, mit tudom én, az apja ásott kinn az utcán, és akkor most valaki kapott egy hegedűt, és fogalmuk nincs senkinek róla, hogy mi az a hegedű.
4: Viszont nagyon fontos, hogy Törökszent Miklóson születtél. Legalábbis számomra fontos, hiszen édesapám is egyébként onnan származik, illetve a családom.
5: Igen. Édesapáddal én sok évtizedet játszottam együtt a Rajkó zenekarba is, a Száztagú cigány zenekarba is. A gyökereim azok törzs gyökeres Törökszent Miklósiak vagyok. Drága anyám, drága apám. Onnan jöttek, és én Szolnokon születtem már 1961-ben. Én a harmadik gyermek vagyok. Van egy bátyám, aki 56-os, a Tabányi Anti. Mindenki ismeri a zenei berkekben, és van egy nővérem, aki Tabányi Teréz, 57-ben született. És én 61-ben, tehát mi így vagyunk, mi hárman. És hát ahogy mondtad, hogy Szent Miklós, hát édesapám primás volt, ott játszott a környező gentriknek annak idején, a környező éttermekben, és az egy természetes volt, hogy mi nekünk a zene az mindenek előtt van, és muzsikusnak készülünk. Mind a hárman persze, mert a nővérem is zongorázott valamikor. Nagyon régen.
4: Te is szintén zongorával kezdtél, ha jól
5: tudom. Így van, hát ezt nagyon kevesen tudják. Hát a negyedik osztályig zongoráztam, eljutottam egy kis etüdökig, meg hát mint egy negyedikes gyermek zongorázik, és akkor legelső hangszerem a zongora volt, így van.
4: És akkor így jött a brácsa később?
5: Hát a brácsa az egy kis történetbe tartozik, és laktunk mi egy helyen, és akkor édesanyámnak, a testvérenek a fia följött hozzánk a Rajkó zenekarba felvételizni. Föl is vették, ez egy 72-es években volt, és akkor ők brácsáztak a bátyámmal együtt, gyakorolták a repertoárt.
4: Ő akkor már a Rajkó zenekarban
5: tanult.
4: Így van,
5: ők már akkor bent voltak, mert ezek 56-os születésük, a bátyám is, meg az a másik. Tehát az meg a nagy bátyám van. És én kezdtem úgy irigykedni. Hát most én játszom az együtt, hogy olyan gyönyörű számokat játszanak, meg olyan szépen. És akkor a drága apámnak mondtam, hogy mit szólnátok hozzá, én is megpróbálok. Úgyis brácsás volt a nagyapám, mind a kettő. Mit szólnátok hozzá, ha én is felfognám ezt a lócombot, és én is próbálkoztam. Aztán úgy próbálkoztam, apám hajlott rá, és akkor így lettem én brácsás, apámnak a nagy hegedűjét szerettük fel, mert ilyen kis vézna gyerek voltam, és apámnak a nagy hegedűjét, volt egy ilyen csehszlovák hegedűje, ami ilyen sárga 36-os hegedű, és arra tettünk rá brácsokúrokat.
4: Szóval akkor egyértelmű volt akkor számodra is, hogy, akkor zenész családból természetesen akkor a zenész hivatást választod.
5: De ez azért volt, mert volt előttünk koncepciók. Uh-huh. Tehát láttuk, hogy ebből meg lehet élni. Uh-huh. Tehát ebből meg lehet élni, ki tudunk szabadulni abból a környezetből, és ahogy kezdődött ez a szabadabb élet, tehát a szocialista országok között mi voltunk a szabadabb barak, és tehát a muzsikusok elkezdtek meghívásokat teljesíteni a külföldi országokban. Uh-huh. És ez plusz megbecsülést, plusz pénzt jelentett, tehát az éles színvonal emelkedését jelentette.
4: Tehát aki zenével foglalkozott, az egy megbecsült hivatást tudhatott magáénak. És valójában ez egy kiugrási pont, egy kiugrási lehetőség lehetett a családok számára is, főleg, hogyha esetleg egy gyerek felkerült mondjuk Budapestre, ahol még akár a Rajkó zenekarba is felvették. És akkor gondolom, hogy akkor így jött a Rajkó zenekar a testvérednek is.
5: Hát ez egy kis történetbe tartozik. Igen, úgy, ahogy mondtad, ez egy kiugrási pont volt, mert a Rajkó zenekar akkor azokban az években minden évben meghirdetett egy úgynevezett felvételi vizsga volt, ami elég nehéz felvételi vizsga volt, egy szűrőkön keresztül kellett menni, és akkor megfelelt az ember, fölvették, hanem ott egyértelmű a másik oldal történt. Hát egy szerencsés dologba mentünk bele, mert 1969-ben az én bátyámat fölvette a Rajkó zenekar, és ez egy óriási megtiszteltetés volt a család részére is, az ő részére is. És 1969-ben megváltozott azonnal az életünk, mert ahogy ők fölvették, édesanyámék nem akarták őt hagyni, mert akkor ő még csak 13-14 éves, úgymond gyerek volt. És családi kupaktanács összegyűlt, és eldöntöttük azt, hogy hát hagyjuk ott a szülői házat, költözzünk fel Budapestre. És hát így történt a mi családunknak, hogy fölköltöztünk Budapestre, hogy ő magyarul ne érezze azt, hogy mi távol vagyunk tőle, meg nekünk is hiányzott, nem akartuk, hogy kollégista legyen, mert az egy szankciókkal teli, sok mindennel teli élet volt a másik kollégáknak, akik nagyon-nagyon messze laktak, az ország másik felén laktak, nem volt rá lehetőségük szüleinek, anyuknak, apjuknak, hogy fölköltözzenek, szóval.
4: Sokan voltak kollégiumban is abban az időben, de sokan voltak úgy is, mint akkor például édesapám mégis, hogy ők a testvérével jöttek föl Budapestre.
5: Igen, tehát mindenki próbált azt megoldani, hogy ne legyen kollégista. Persze, amikor nem tudják megoldani, akkor muszáj kollégistának lenni. Na most ez nem volt ez annyira földrengető, mert hát aki kollégiumban járt, például egyetemisták, az tudja, hogy milyen, csak hát akkor most nem akarom lefesteni, akkor más volt a 70-es évek elején minden dolog.
4: Egyébként azért ennek valahol megvan az előnye is, hogyha valaki kollégista. Én azt látom, hiszen akik együtt éltek, együtt lélegeztek egész nap. Ők olyanok voltak, mint egy nagy család. Nyilván a külsősök is, akik Budapestről jártak be, ők is hozzátartoztak úgymond a családhoz, de akik viszont össze voltak zárva egész nap, ők egymástól is tanultak, és én azt gondolom egyébként, hogy a Rajkónak valahol ez is az egyik lényege, az egyik alappillére, hogy a kollégiumban egymástól tanulhattak a gyerekek, hiszen amikor bezárták a Rajkóban a kollégiumot a 2000-es években, az egy óriási törést jelentett azért a diákoknak a létszámában, és hát a minőségében is. Többek között Szlovákiából már nem tudtak annyian följönni, hiszen akkor már nem biztos, hogy elengedték a szülők őket, hogyha máshol laktak kollégiumban, akár csak néhány utcával távolabb is. Hiszen akkor egy épületben volt. Igen. A kollégium és a zeneoktatás. Így is. Van.
5: Tehát ott egy olyan dolog volt, nagyon-nagyon jól mondod, ott egymástól tanultok, egymást csiszolták. Például volt olyan dolog, mert Rajkó zenekarnak rengeteg külföldi meghívása volt, mert egy kiváló zenekar volt, és bocsánat, nem volt, hanem azt hiszem, hogy még mindig vannak Rajkó zenekar. Rengeteg volt a meghívás. Én azt hiszem, hogy ha mondhatok, hogy Kenterbe vertük az Állami Népegyüttest is, meg Kenterbe vertük a Budapest Tánc Együttest is, tehát akkor...
4: Nyilván ez kellett egy Farkas Gyula is.
5: Na, ezt már most rá akartam térni, te meg előztél, de ez így van. És egymást csiszolták, mert úgy, ahogy mondjuk, össze voltak zárva. Na most mindenki a másikat, és ez egy előnyt ad és egy tudást, le akarta magyarul főzni. Tehát le akarlak én téged főzni, hogy én vagyok a jobb. Na most ez egy borzasztó zenei gyakorlást, borzasztó zenei kvalitást hoz magával, és ez egy olyan dologba megy át az ember, hogy mindig többet, mindig többet, mindig többet, és ez így kifejlőd. Tehát a próbákon is lehetett érezni, hogy amikor beültünk próbára, már csak ki kellett fésülni azt a számot. Tehát mindenki már tisztában volt vele, mert most amit használtam, ez, hogy le akartuk egymást főzni, és ez volt az óriási fejlődésbe mentünk keresztül.
4: Te egyébként mikor kerültél be a Rajkóba, hiszen azt már tudjuk, hogy akkor a testvéred 69-ben akkor fölkerült.
5: Testvérem 69-ben, én 1973-ba kerültem be a Rajkóba.
4: Tehát akkor voltál 13 éves szintén, hát igen. 12.
5: 12 éves voltam, igen. És vizsgát kellett raknunk, tehát volt akkor egy vizsgabizottság, hát akkor én persze nem tudtam, hogy ők ki, meg én gyerek voltam, és akkor most nem akarom ezt elhúzni, de akkor olyan sok létszámú ember volt, hogy 3-4 napig tartott a felvételi vizsga, mert akkor nem tudom, hogy most már megvan, volt egy klubterem, ami teljesen meg volt töltve, és a kis fiatal, kis cigány gyerekek, akik izgultak, hogy bekerüljenek a Rajkóba, mert ez egy előnyt ad, ez egy rangot ad, respektet ad, külföldre fogunk járni, és 3-4 napig tartott. Hát olyan helyekről jöttek, hogy Száhony mellől, meg olyan, hogy egy olyan kis falukból, és ez persze nem azt jelenti, hogy lehet, hogy egy óriási tehetség jött onnan, de ez volt egy óriási kiugrópont. Tehát innen tudott a család is egzisztenciát szerezni, és ő is egzisztenciát szerezni. Hát visszatérve 73-ba kerültem be, és egy pár évet eltöltöttem a Rajkó zenekar kötelékén belül, de csodálatos évek voltak.
4: Egyből Brácsa tanszakra vettek föl, ha szabad így fogalmaznom, igaz? Hiszen Gyula bácsi azért híres volt arról, hogy mondjuk a hegedűsöket átirányította időnként Brácsára, vagy a cimbalmosokat Nagybőgőre.
5: Ehhez annyit tudok neked hozzáfűzni, és a kedves hallgatóknak ez nagyon érdekes dolog, amit most mondok. Gyula bácsinak volt egy olyan szuggesszió és olyan megérzései, hogy tökéletesen ránézésre meg tudta mondani, hogy ki alkalmas arra a hangszerre, amin van, vagy nem alkalmas rá. És meg tudta azt is mondani, hogy például sok kollégám van olyan, aki hegedűsnek indult, és bőgősnek végezte, és egy kiváló bőgős lett belőle. Látta, hogy hegedűre nem olyan tehetséges. De bőgőre igen, vagy fordítva. Szóval Gyula bácsinak olyan érzései volt, és olyan metodikával tudott tanítani, és olyan pedagógus volt, hogy én kimerem jelenteni, hogy 1000 évben egy születik talán, olyan, mint a Farkas Gyula bácsi volt, aki nekünk az elejé alapot adott, és utána magas képzésben folytatódott a tovább, hogy szerintem, ha ő nem lett volna, megkérdőzem, talán Rajkó sem lett volna.
4: És nem csak Rajkó egyébként, Száztagú sem, és talán ez a műfaj sem úgy alakult volna, hiszen ő azért generációkat nevelt föl.
5: Hogyne.
4: Viszont azért térjünk rá arra is, hogy neked hogy jött a Brácsa? Mikor találkoztál vele először?
5: Ez érdekes dolog, aki ismer engem, az, talán azt sem tudja, hogy én nem Brácsásnak indultam. Hanem én zongoráztam az általános iskola negyedik osztályáig, tehát jártam iskolába, és mellette zeneiskolába jártam, és adott egy zenei alapot, egy kis etüdökig kis eljutottam, és a 70-es évek, tehát ez 72-be fölkerült hozzánk anyám testvérének a fia. megemlítem a nevét, szegény mondom, és Suki Lászlónak hívták. Egy kiváló muzsikus volt már akkor, és ő Brácsás volt a Rajkó zenekarban. És a bátyámmal ketten, amit tanultak a Rajkóba, gyakorolták otthon, tehát ott szépen leültek, és akkor ketten néztünk azokat a műsorszámokat, amit akkor a Gyula bácsitól tanultunk. És akkor láttam, hogy mennek előadásra, mennek ide, mennek oda. És akkor mondtam drága apámnak, hogy tehát én is szeretnék menni. Hát te most, fiam, most még nem. És valahogy úgy jött nekem a dolog, hogy azt mondtam apának, hogy te, én Brácsás akarok lenni. Próbáljuk meg. Ha én szeretném. Nem tudom, hogy honnan jött ez. És akkor apa azt mondta, hogy 4 éve tanulzom az. Nem baj. Mondom, most én Brácsás fogok lenni. És akkor ez úgy zajlott a dolog, hogy ez is egy érdekes dolog, ha elmondhatom, hogy egy kis vézna gyerek voltam. Most sem vagyok egy Góliát, de én egy kis vézna gyerek voltam, és hát ilyen kis Brácsát, jó, akkor még most lehet, hogy már van, de akkor is volt, nem tudtunk akkor még, és apámnak volt egy 36-os hegedűje, és azt szereltük fel Brácsahúrokkal. Fölszereltük Brácsahúrokkal, és én azon brácsáztam, még meg nem erősödtem egy kicsit, még nem

0: volt a primása.
1: Tehát itt évek nagyon számoltak, pár évek, ott akkor nagyon-nagyon nagy tűn. Én kis Lavotta zenekarba játszottam, akkor azt úgy hívták, hogy Lavotta zenekar, és a balettteremben próbáltunk lent, ha ez érdekes, hogy a hallgatóknak elmondom, ez ilyen kis történetek, és mindenki vágyakozott, hogy egyszer följuthassak a Csermák zenekarba, vagy a Bihari zenekarba, mert azok egy korcsoporttal, vagy kettővel idősebbek voltak, és akkor ők vitték el persze a Pálmát, a külföldi utakat, az előadásokat, a koncerteket.
2: Nyilván azért is szükség volt több zenekarra, hiszen egy zenekar, egy gyerekzenekar nem tudott annyi felkérést teljesíteni, és ezért több gyerekzenekar is volt, akik párhuzamosan mentek, mondjuk, akár a Bihari, akár a Lavotta. Egyébként a Rajkóban indult akkor a hivatalos, mondjuk úgy, zenei tanulmányod a Brácsa tekintetében?
1: Igen, a Rajkó zenekarba indult, de vele párhuzamosan tanultunk klasszikus zenét is, tehát kottorvasát, szólfést, zenetörténetet. Nekem volt egy Brácsa tanárom, aki a Rajkó zenekaron belül, tehát úgy mondták, hogy a harmadik emeletre jártunk föl klasszikus zenét tanulni is kottát, Zentai Bélának hívták, soha nem felejtem el, egy kis vézna, vékony ember volt, aki az Operaháznak a szólamvezető brácsása volt, és akkor az ott tanított minket, és akkor a rutin mi volt, hogy például hát mind gyerekek voltunk, de kivettem a Brácsát, vagy a vonót megfogtam, és nem tudom, hogy honnan, persze, akkor most már tudom, mert én is tanítok. Te nem gyakoroltál ma. Honnan tetszik tudni? Ez így az mindegy, te nem gyakoroltál. Csak megfogtam a vonót. És tudta, hogy én ezt nem gyakoroltam, azt a dolgot, amit ő nekem megtanított. Szóval ilyen tanár volt, és akkor hagyj említsem meg, még nagyon fiatal ember volt, hogy tanított minket az Eszejenő is.
2: Elméleti
1: órákon. Óriási. Óriási volt, szóval nem kell ecsetelnem, Esze tanár úr óriási ember, óriási tudással. És a zenekari próbákat meg a Gyula bácsi tartotta, mindenki Gyula bácsia.
2: Hogyan tartotta az órákat, ezeket a foglalkozásokat? Nagyon érdekes, hogy ő ugyebár azért alapvetően kézről tanított.
1: Hát ez egy külön metodika, ami szerintem világon egyedülálló. Amiről te már azt hiszem, hogy írtál is egy könyvet, ami egy kiváló dolog. Ő rájött arra, hogyha zeneiberkekben elkezdünk szöszölni, tehát avval, ahogy kitesszük a kottát, avval nem tud fejlődni, megáll a fejlődés. Rájött arra, hogyha intellektuálisan, kézről kézre tanít, gyorsabban mennek a dolgok, és utána megmagyarázza. És sikerélménye van annak a gyereknek. Mert most muzsikusok tudják, egy hegedűt megszólaltatni, vagy egy Brácsát, hát az sokkal, de sokkal nehezebb, mint egy temperált hangszert, leütök egy zongorát, és akkor illettetek valamit, és már kijön valami kis dalamocska belőle. De egy hegedű, ami ráteszem a vonót, nem jól áll a vonó, húz meg azt a hangot, nem húzom meg a hangot. Tehát, mint amikor egy macska futkározik az asztalon. Szóval ő erre rájött, és kézről kézre megmutatta az ő tudását, harmónia próbáltat, és így tudtunk fejlődni előre. És ez nagyon érdekes, amit elmondok. 1973-ban bekerültünk a Rajkóba. Soha nem felejtem, mert szeptember 4-én volt az első nap. És már a karácsony parlamentben a karácsonyi ünnepséget a Rajkó zenekar, Lavotta zenekar muzsikálta, amiben én is részt vettem. Azt hiszem, bocsánat, hogy Andriskám, hogy nekem mondom, édesanyámnál van egy kép, ha jól sejtem, ami ott ülök keményen a belém Brácsámmal, és én ott kísérni akarok mindenkit.
2: Igen.
1: Szóval ez egy nagyon érdekes. Tehát ebben azt akartam mondani, hogy

0: szeptember, tehát 2,5 hónap alatt fölkészítette minket annyira, hogy el tudtunk menni egy karácsonyi ünnepségre.
1: Mikor volt az első külföldi utad a Rajkó zenekarral?
0: Ha jól emlékszem, az 1974 őszén egy libanoni út volt, tehát egyből bele a mély vízbe. Libanoni út volt, ahol hát most egy egzotikus országba repültünk azonnal el, 14 évesen. Szóval ez egy olyan dolog volt, Beirutba mentünk, azt már nem emlékszem rá, hogy hány koncertet adtunk, de mi ott kint voltunk, és egy óriási élményen mentünk keresztül gyerekfejjel. Szóval azt hiszem 14-en voltunk kint, vagy 15-en, és egy muszlim országba, egy más kultúrába. Persze akkor még igazán nem tudtuk fölfogni, hogy most mi hol vagyunk, csak hát meleg van, pálmafák van, és mi történik ugyanakkor. Szóval 74 őszén volt az első.
1: Gondolom számos világi ifjúsági találkozón voltál akkor a Rajkóval, számos turnén, amit nyilván sorolhatnánk napestig. Melyik volt az egyik legélménydúsabb számodra, amit esetleg kiemelnél és megosztanál velünk?
0: Hát ha most már említetted, akkor az 1978-as Vitt, a kubai Vitt.
1: Aha.
0: Hát az egy, hogy is mondjam, egy örök emlék marad, mert eleve azt mondom, hogy egy küldöttséggel mentünk. A VIT az azt jelenti, már bocsánat, aki nem tudja, fiatalok, világifjúsági találkozó.
1: Így van.
0: Akkor a szocialista országok rendeztek egy ilyen világösszejövetelt, világifjúsági találkozón, és mi azon részt vettünk a Rajkó zenekarral, 1978, ha jól emlékszem. És Berki Béla volt a primás. Bocsánat, ha eltévesztettem, de szegény Béla, nyugodjon békébe. Azt hiszem, hogy ő volt a primás. Hagy mondjak egy pár nevet. Aldo mindenki. Farkas Otto, Lakatos Vili, klarinétos, Kalas Jancsi, ott cimbalmos, aki eszembe jut. Én voltam a brácsás, másikra már nem emlékszem, bocsánat. Ennyi, amire emlékszem, de csodálatos másfél hetet töltöttünk el. Ja, és még azt még hozzáteszem, hogy volt egy záró dolognál, amikor volt, akkor hát be is rúgtunk egyszer, emlékszem rá. Fiatalok voltunk, mert csapra volt ütve egy hordó minden utcasarkon, és a finom kubai rum, szó szerint értsétek, ömlött a földre.
1: Mint ahogy már említettük, rengeteg helyen volt már a Rajkó. Számos országban, Ázsiában, Amerikában, Európában, Afrikában. Nem fordult meg esetleg valamikor a fejedben akkoriban, hogy milyen jó lenne kint maradni és egy másik világban élni?
0: Ez is nagyon jó kérdés. Voltak kollégák, akik ezt meg is próbálták. Jól emlékszem, apukád jobban emlékszik, mint én, de arról emlékszem, hogy akkor ő kint volt 1972 vagy 74, nem tudom.
1: Amerikai turné
0: aha, volt, és pár ember kint akart maradni, akkor már idősebbek voltak ő, mint az én, nem az én korosztályom, egy 4-5 évvel ők idősebbek, akik kint akartak maradni, megfordult a fejükbe, de most azt kérdezted, hogy az én fejemben megfordult-e. Akkor abban az időben még nem, hogy is mondjam, még agyunkba se fordult ez meg. Uh-huh. Agyunkba nem fordult meg, mert akkor nekünk ez annyira tökéletes volt ez a dolog, hogy szinte kivételezettek voltunk. Szóval te most, hogy mit értek a kivételezés alól, kedves hallgatók, hogy ugye, amikor megjöttünk külföldről, volt a pénznek egy része, amit le kellett adnunk, de a másik részét úgy nevezett, akkor úgy hívták, hogy diplomata volt.
1: Konzumex.
0: Igen. Beírhattuk a Konzumexbe, és ott levásárolhattuk olyan cikkekre, amit most ki kell mondom, a szocialista világba, akkor még nem lehetett kapni. Uh-huh. Ez a nyugati világnak volt elzárva. Tehát aki, és ez egy olyan, most már nem luxusciket, de akkor luxusciknek számítottak ezek a dolgok.
1: Uh-huh. Így van. Egészen más világ volt, egészen más respektje volt, tisztelete volt a cigány zenének is, hiszen tényleg számtalan étterem volt a körúton végig, szerte a városban, rendszeresen voltak cigánybálak. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? A cigányzene tekintetében, a cigányzene történetében.
0: Ahogy már nem tudom, említettem, vagy nem említettem, az én nekem, az én véleményem, hogy maga az a cigányzenének a fénykorát, ha be tudnunk határolni, az én véleményem, most kibővítem, 1960-tól igazán 95-98-ig. Tehát az volt a véleményem szerint a fénykor. De a reflektorfény véleményem szerint az a 65-től 85-ig. Uh-huh. Tehát amikor meg a 70 és a 70-es éve kiemelve. Tehát a 70-es és 85-ig, 87-ig kiemelve. Uh-huh. Tehát azt tudom elmondani, hogy a világban számtalan zenekar volt. Belgiumban volt 10 zenekar, Hollandiában 10 zenekar. Tehát egymást váltották az emberek. Volt egy koncertiroda, ami a Vörösmarty téren volt, és oda úgy jártak az emberek, meg úgy utaztak a muzsikusok, holott az állampolgárok csak 3 vagy 4 évente mehettek nyugatra. Mi úgy jártunk nyugatra, mint lemegyünk Ceglédre. Bocsánat.
1: Így van. Mi lehetett a titka a cigányzenének, hogy ennyire közkedvelt volt nem csak itthon, hanem a világ számos pontján is? Tehát mindenhol, ahol a Rajkó zenekar megfordult, óriási sikert aratott. Vagy mindenhol, ahol cigányzenekarok voltak, ott imádták őket éttermekbe, Hollandiába, Brüsszelbe, és akkor sorolhatnám az országokat. Szóval mi a titka a cigányzenének?
0: Kérdezted a Rajkó zenekart. Hát a Rajkó zenekart most képzeljük el magunkat, egy közönségnek beülünk, és bejön szinte fiatalok, gyerekek, bejön egy 25 tagú zenekar, és elkezd egy világszínvonalon játszani. Uh-huh. És hallod azokat a dolgokat, hogy ott, ja, és akkor nincs előttük ott, ami uh-huh. egy muzsikusnál, mindenki ahhoz van szokva, hogy ki van téve, a kotta, és kottából játszunk. Uh-huh. Nem. Itt mindenki fejből játszik, és profi szinten játszanak. Tehát és olyan műveket játszanak, mint Hubaiton egy hullámzó, Balaton egy Zefirt, vagy játszunk egy Csajkovszki diótörőből a balett részlet. Tehát ez egy a Rajkó zenekar már akkor játszott klasszikusokat. Ez egy megdöbbentő, és a hangzás világa olyan töltekezéssel volt beletöltve, ami tehát egyetlen egy muzsikus nem tud. Na most, bocsánat, itt vannak a gének, amit mondtam, hogy nálunk a megszólalás teljesen más egy cigányzenekarnak, amikor megszólal, pláne egy nagyobb cigányzenekarnak.
1: Mai vendégem Tabányi László, a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása volt, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 rád, Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Új élet kezdődhet 4 roma nő számára, munkát és képzést is kapnak. Nő az esély címmel nyújt segítséget a tartós munkaerőpiaci integrációban a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, egy Csongrádi és egy Szentesi intézményében. Egy pályázat jóvoltából 4 önmagát roma származásúnak valló lányt, asszonyt foglalkoztatnak 16 hónapon keresztül nevelést támogató asszisztens munkakörben. A programban résztvevő roma származású hölgyek egy 300 órás tanfolyamot is elvégeznek. A szakmai felzárkóztató program. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ átfogó szakmai felzárkóztató programot indít a térségben, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetűek, különös tekintettel a roma nők tartós munkaerőpiaci integrációja a köznevelési intézményrendszeren belül. A projekt a Széchenyi Terv Plus program jóvoltából valósul meg. A pályázaton mintegy 41 millió forintos támogatást nyert a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ. Nem engedik el a kezüket. A programban a tankerület 2 intézménye vesz részt, a Csongrád és térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Szentesi Krauzár Gábor Általános Iskola. A projekt célja, hogy piacképes szakképesítést, mentorált szakmai gyakorlatot és stabil állás lehetőséget biztosítson a köznevelési intézményrendszeren belül. A program keretében 16 hónapon keresztül összesen 4 önmagát roma nemzetiségűnek valló lányt, asszonyt alkalmaznak, nevelést támogató asszisztens munkakörben. Ezt követően sem engedik el a kezüket, a tankerületi központ vállalja a munkatársak tartós továbbfoglalkoztatottságát. A 4 roma származású hölgy szakmai képzésen is részt vesz. Az eredményes feladatellátás alapját a munkával párhuzamosan zajló 300 órás szakmai képzés adja, amelynek lebonyolításáért a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság felel. A tankerületi központ kiemelt figyelmet fordít a résztvevők beilleszkedésére, intézményenként egy-egy munkahelyi segítő támogatja a szakmai előrehaladást, emellett a szervezet biztosítja a szükséges foglalkozás és egészségügyi és szakmai alkalmassági vizsgálatokat is. A projekt 2029. január 31-én zárul majd.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 19-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Tabányi László brácsás, aki a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása, és a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk életéről, a rajkókról és a cigányzenéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: 61-ben megszülettem, és lent éltünk Törökszentmiklóson 1969-ig.
3: Tehát 8 éves voltál nagyjából, amikor felkerültél.
4: Igen. De ennek apropója volt, hogy felkerültünk, mert a bátyám felvételt nyert az úgymond akkori kis központi művészegyüttes Rajkó zenekarában.
3: Mielőtt rátérünk a Rajkóra, azért a családot még egy picit beszéljük ki, hogy szüleid ők is zenés családból származtak. Hogyne. Tehát, hogy...
4: Hát apám az prímás volt, az ottani gentri világnak, közönségnek a prímása volt. Édesanyám az háztartásbeli volt akkor, mert akkor úgymond a mostani szóval az volt a trend.
3: Így van. Tehát
4: ez volt a trend. És
3: hiszen elmentek a férfiak dolgozni, van. És megélt belőle az így egész család.
4: Édesapám a muzsikájából el tudott minket tartani. Uh-huh. Akkor ez volt a trend. Tehát akkor szükség volt, igazán szükség volt a muzsikára, mert akkor ezt a világot éltük. Ennyit tudok mondani, de minden ágazatban, a édesanyám ágazatában is, édesapa mindenki muzsikus volt. És ők is ebből éltek, és jól tudtak belőlegni.
3: Törökszed Miklóson azért elég sok zenés család volt.
4: Hogyne. Kiemelném, hogy a kedves hallgató, hogy mégis be tudjad definiálni, hogy hova. Például ökrös család. Uh-huh. Tehát a vendéglátóiparban a művészeti pályákon, például kiemelek egy nevet, Ökrös Oszkár.
3: Uh-huh. Kossuth Díjas cimbalom művész.
4: Cimbalom Paganini, a Kossuth Díjas cimbalom művész. Ő is Törökszent Miklósi.
3: Részben Suki,
4: bocsánat,
3: részben Ökrös.
4: Kiemelem a te drága édesapádat, aki egy kiváló muzsikus, Suki András, akivel majd rátérünk még együtt, évtizedekig együtt játszottunk, akkor az én bátyám Tabányi Antal, aki egy kiváló muzsikus, akárhol kimondjuk a nevét, a Bandinak is, bocsánat, hogy így mondom, meg a Tóni bátyámnak is, mindenki tudja a berkekben, a muzsikusban, hogy kik ők,
3: így van.
4: Milyen súlyat nyomnak a muzsikába.
3: De azért itt említsük meg megint Farkas Gyulának a nevét, aki ezeket a darabokat hangszerelte, és természetesen betanította a gyerekeknek. Ő is viszont ezt valahol nyilván tanulta, a hangszerelést is, és például ő játszott már a 30-as években is a Rigó Gábor féle Rajkó zenekarban.
4: Gyula bácsi erőlétől én csak annyit tudok, hogy ő az Állami Népégyüttesben volt.
3: Hát 50-től.
4: Igen, Borosta is volt, igen. Akkor a primás. Na most persze minden a Gyula bácsinak köszönhető, mert az ő harmóniája. Tehát ő hangszerelt mindent át, úgymond akkor azt mondták, a népi zenekari hangszerelés. Tehát ez volt mondva, hogy népi zenekari hangszerelés.
3: Hát akkor így hívták a cigányzenekart.
4: Így hívták a cigányzenekart. Ő hangszerelte, az ő harmónia világa, az ő lelke van, volt benne abba a zenébe, amit ő meghangszerelte nekünk, áttette cigányzenekarra, vagy népi zenekarra. Ő Gyula bácsinak volt egy nagyon nagy példaképe. Amit ő, bennem ez bennem ragadt, nem tudtam akkor még, hogy ki az az emberke, akit őnála nagyobb lehet. Szóval ezt nem tudtam én elkezdeni, azt úgy hívták azt az embert, hogy Csámpai Ivó. De ezt én nem tudtam, hogy ki az, hát most egy 18 éves, vagy 19 éves, nem keresem, hogy ki a Gyula bácsinak az ember, valaki, ki lehet az öregnél nagyobb, senki. Hát most, na jó. És akkor teltek múltak persze az évtizedek, évek, és akkor utána néztük, hogy ki ez a Csámpai Ivó. Hát ez egy eszméletű nagyon nagy karmester volt, a Magyar Imrének volt a karmestere, vagy a tercese, és a zenekar belül ő hangszerelte. Rengeteg szerzeménye van, mondok egy nótát, Csillagullás éjszakáján, a Rádiócsárdás, rengeteg feldolgozásai volt. Hát tényleg mostani szóval azt mondanám, hogy az öreg talán celeb volt, vagy valami ilyesmi volt, hogy szóval így lehetne mondani. De a Gyula bácsi is celeb volt, mert akkor a tudásai voltak, hogy az eszméletlen.
3: Hány évet voltál végül a Rajkó zenekarban?
4: Hát, ez is egy nagyon jó kérdés. Az 73. szeptember 4-től voltam 81. januárjáig.
3: Hát 20 éves korodig akkor.
4: 81. januárjáig, mert utána átkerültem a Honvéd Művész Együttes kötelékébe.
3: Akkor már a Szalai Antal volt.
4: Szalai Antal Prímás úr zenekarába. És itt, na most ezt meg kell említeni, hogy azért a Kisközpati Művész Együttes Sajkózenekara profi muzsikáltunk, de amatőrnek voltunk. Miért voltunk amatőrök? Mert nem kaptunk érte juttatás fizetést. De már, na innen kezdődött a profizmus, már a fizetésben, a Honvéd Együttesbe átkerültem, ott már Szalai Antal vezetésével, ott már fizetés volt, tehát ott rendes munkaviszonyom lépett be, és itt töltöttem a katonai szolgálatomat is, ami akkor 18 hónap volt, ha jól tudom, és csodálatos 4-5 évet töltöttem ott is Antinak a zenekarába, kiváló muzsikus voltak, itt jön be az Oszi, Ökrös Oszkár, ő ott volt, nagyon nagy jó nevek voltak benne, ha elmondhatom, nagybőgősünket Rácz Ödönnek hívták, Ödönnek az édesapja, aki most a bécsi filharmonikusoknak a szólón vezető nagybőgőse. Személyen volt a Brácsás, Rácz Gyuszi volt, Ödönnek a nagybátyja, volt a mellettem levő Brácsás, Ökrös Karcsi volt a klarinétos, Csalasovics Dezső volt a szólón vezető, hegedűs Rádu Janti volt a koncertmester. Bocsánat, akit kihagyok, mert most pár évtizedről visszamenőleg beszélek, és a Szalai Anti volt a főprímás, tehát a zenekar vezető. Rengeteg előadást adtunk. Évente 120-at. Előadást adtunk a honvédség keretein belül, meg kívül is. És hát egy csodálatos éveket töltöttem ott is.
5: Miben különbözött a Rajkó zenekar, illetve a Honvéd művészegyüttes, akár a repertoár tekintetében?
4: Hogy mondjam, igen, nagyon jó kérdés. A Honvéd együttesnél azért alkalmazkodnunk kellett a politikai nyomáshoz, vagy a politikai dolgokhoz, mert ott nem szabad voltál zeneileg, de ott mégis kontrollálta volna, mert egy együttesnek most ez is egy furcsa dolog most már, például egy ezredes volt az igazgatója. Tehát egy ezredes volt az igazgatója, akkor pártitkár ült a másik székbe, tehát nem mindegy volt, hogy ott mit játszunk, persze nem volt megtartás, de az egy kötöttebb, odafigyelősebb dolog volt, mert azért egy honvédség. Tehát az mi jött eszénbe az embernek a honvédségtől? A rend, a stokizás, a fegyelem, az odafigyelés, mit csinálsz, hogy csinálod, csöpördő, tehát ez jut eszébe az ember. Most adtak nekünk teret, nem volt ez annyira nagy dolog, de ott azért más volt. Egy Rajkó zenekar az szabadabban tudott lélegezni.
5: Volt valami emlékezetes koncert esetleg a Honvéd Művész Együttessel, amire szívesen emlékszel vissza?
4: Például egy olyan helyen jártunk, ez most hirtelen szembe jutott, ezt most így felhoztad, Szíriába jártunk ki. Na most mi nem is hittük azt, hogy a szírek volt óriási kultúrát, azt tudjuk, a szírek, óriási kultúra, hogy most olyan helyen játszottunk, lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, mert ugyanis katonaság, tehát katonáknak mentünk játszani a Beká völgybe. Na most akkor a 70-es években, és a 80-as évek, bocsánat, akkor ott folytak a legnagyobb harcok. Ha jól emlékszem, Beká völgybe, és mit fogunk itt lőni, fogunk, vagy most, vagy mire fogunk, és akkor a Beká völgybe adtunk géppisztolyos, szerintem a frontról jövő emberkéknek mi koncertet, a Magyar Honvédség zenekara. Tehát a Magyar Művészegyüttes, egy Hadsereg Művészegyüttes. Szóval ez egy rázós dolog volt, és ez belevésődött azért az emlékeimbe. Ez azért...
5: Viszont nyilván egészen más volt utána már a vendéglátó. Ha jól tudom, akkor a Honvéd Művészegyüttestől kerültél végül is a vendéglátóba. Ez hát mikor ez volt?
4: Ez nagyon érdekes dolog, ahogy mondtam, hogy 80-ban megszületett a fiam, Laci fiam, egyetlen egy fiunk, és én akkor kaptam egy borzasztó nagyon nagy tiszteltetésre, egy nagyon nagy meghívást. Hát most azt el tudod képzelni, hogy 1986-ban téged fölhív a Lakatos Sándor, és azt mondja, hogy üdvözlöm, szeretném a zenekaromba játszani. Most lehet, hogy képzelni, én azt sem tudtam, hogy most én mit mondjak. vagy most mit kell mondani? Na, sennyi. És akkor a budapenti éttermet, ami itt a déli pályaudvarnál volt, akkor nyitottuk meg az ő vezényletével, hogy mondjam el a zenekari tagokat, mert már nem élnek páran közülük. Hát most Lakatos Sándort nem kell bemutatni. Lakatos Sándor primás. Bocsánat, ki kell mondanom a becenevét, mert másik Balogh László volt a címbalmos, a Vak Lacinak a fia. Horváth Karcsi volt a bőgős. Olá Zoli volt a csellós. Én voltam a brácsás, és a Rácz Tibi volt a klarinétos. Így nyitottuk meg a Budapenta éttermet. És itt is játszottunk egy évet, és valami folytán, ebben nem akarok belemenni, el kellett jönnünk onnan, és a Sanyi bácsi úgy döntött, hogy hát ha elmegyek, akkor el kell mennünk, akkor is menjünk el. Ő ezt már jelezte nekünk decemberben. És akkor kaptam egy telefont a fiától.
5: Déki Lakatos Sándortól, aki egyébként már volt itt a műsorunkban is. Nyilván ez is egy óriási kitüntetés, tehát ott a Lakatos dinasztiával játszani, az egy nagyon-nagyon nagy dolog, egy nagy megtiszteltetés, hiszen azért a zenészek között mindig megvolt ez a fajta hierarchia, hogy vannak kiemelt művészek, vannak olyan géniuszok, akikhez szinte még hozzá sem merünk szólni.
4: Igen, szóval...
5: Tehát ez a fajta tisztelet a nagyok iránt.
4: Déki Lakatos Sándor, ez is egy olyan megtiszteltetés volt, ez az ő neve is, ott ragyog fönn a kiváló muzsikusok között, és ameddig muzsika lesz a földön. És akkor én kaptam tőle egy meghívást, hogy eljönnél a zenekaromba. Hát ugyan úgy voltam vele, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon megköszönöm. És akkor én így kerültem be a Mátyás pincébe,
5: a híres Mátyás.
4: A híres Mátyás pincében március 15-et érem, valami sajnos már be van zárva. Amit nem tudom, mi lesz a sorsa neki. És akkor így kerültem be, ahol hát egy pár évet lehúztam.
5: Kik jártak ide a Mátyás pincébe? Milyen vendégek fordultak meg itt?
4: Hát azt tudom mondani, hogy a kedves hallgatóknak, hogy most minden, hogy mondjam, hierarchani nélkül, bocsánat, nyelvtörőért. Magyar ember nem ismert bejönni. Nem ismert bejönni, mert nem is hallottunk magyar szót. Na most azt kérdezted, hogy kik jártak. Tehát aki Magyarországon híresség eljött, lehet filmszínész, muzsikus, táncos, tehát akármilyen kultúrával foglalkozó művész, azt oda hozták le, tehát ez volt a protokoll. Oda hozták le hozzánk. Hát volt olyan, hogy mi nem tudtuk, mentünk, ugyanúgy, mint szokásos, 7 órakor mentünk muzsikán, és a londoni szimfonikusok bent ültek. És akkor na jó, mondom, most akkor mit fogunk csinálni? Szerintem snapszerozzunk, vagy inkább jobban járunk. De jól sült el az egész, akkor minden évben, ha mondhatok neveket, nagy neveket, Ruggiero Ricci, Itzhak Stern, Yehudi Menuhin. Ilyen nevek jártak a Lakatos család után. Mert a zenéért jöttek. Nem azért jöttek, hogy a Mátyás pincében nagyon-nagyon jól főztek, jó, de a zene volt az első. Az első dolog. És én ott eltöltöttem 10 évet, gyönyörű 10 év volt. Sok minden belefért. Utána nagyon sok étteremben játszottam. Tehát ez a vendéglátónak a úgymond átka is, meg az előnye is, hogy rengeteg zenei tapasztalatot szerzem.
5: Ha maradunk még egy picit a Mátyás pincénél, azért volt egy ilyen legenda a zenészek között is, hogy aki meg akar tanulni igazán muzsikálni, az menjen és hallgasson a Mátyás pincébe zenét. Tehát ez a fajta legenda, ez sokszor felmerült a zenészek között.
4: Igen, igen, mert a Sanyi bácsi játszott, az öreg Lakatos játszott, bocsánat, hogy játszott ott, hát most ezt meg nem kell bemutatni, mert szerintem ebben az évszázadban talán még a következőben sem fog olyan születni, mert az én vélemény, a szubjektív vélemény, tehát ő emelte föl világszimbólumra az úgymond cigán zenét. Ő emelte, meg lehet hallgatni a lemezeit, mint amikor egy nagy hegedűművész hallanán hegedülni.
5: Jelenleg a száztagú cigányzenekar brácsása vagy. Mikor kerültél be a száztagúba?
4: A száztagú cigányzenekarban nem tudok neked konkrét számot mondani, de kb. 30 éve. 30 éve, és rengeteg ember fordult meg itt. Az alatt, 30 év alatt, most az én szekciómról beszélve csak olyan emberek voltak, ha elmondhatok egy pár nevet. Hát a legelső szólamvezető, azt úgy hívták, egy szuper ember volt, Orgona Dezsőnek hívták. Orgona Dezső bácsi, egy szuper ember. Lakatos Sándornak a lemezén nagyon sokat közreműködik, mint brácsás. A következő a Rácz Lacinak hívták. Debreceni Rácz Laci, hát ezt mindenki tudja. Laci bácsi, másik kiváló brácsás. A harmadik volt, aki a Horváth Zoli, az is egy kiváló brácsás. Horváth Zoli volt a brácsás, én a halála után vettem át a szólamvezetői funkciókat, szegény 14-be elment, és akkor én 14-be vettem át a szólamot. Hát most már kiszámoljuk, az 12 éve, ugye? Azért matek még egy kicsit megy. 12 éve vagyok a szólamvezető, hát rengeteg ember megfordult. És ami egy óriási tény, amit nagy örömmel is mondhatok, hogy a zenekar mindig úgy működött, hogy

0: zenekar tudták, hogy ki a 100 tagú cigányzenekar, milyen értéket és milyen kultúrát képvisel, milyen szegmense a magyar kultúrának, és értékelték annyira, hogy hát hála a felettünk lévőnek, az elmúlt év szeptemberétől már illetményt kapunk, fizetést kapunk. Tehát nem vagyunk arra rászorulva, hogy elmenjünk mellette, mert nagyon sok kollégám, benne vagyok én is, dolgoztam mellette, hogy meg tudjunk élni. Tehát jártam próbára, és én közben dolgoztam, és úgy mentem, ha fáradt voltam, hanem mentem úgy próbára. Tehát mert hajtott a vérem nekem, ha fáradt vagyok, nekem a muzsika az első, megyek próbára. De hála és köszönet. Most nem mondom ki megint a nevét Lőrincnek, mindenki tudja, annyi Lőrincnek, hogy ő ezt ő ki tudta járni. Persze kellett hozzá egy ilyen világhíres zenekar, mint a 100 tagú cigányzenekar, mert bemegy és azt mondja, hogy egy Pityi Palkó zenekarak, nem mérvadó.
1: Ha jól tudom, az idén lesz 40 éves a 100 tagú cigányzenekar?
0: Igen, 86. Igen.
1: Készül valami nagy ünnepségre, jubileumra a zenekar esetleg itt Magyarországon? Hiszen nem csak külföldön világszínvonalú és népszerű a zenekar, hanem azért itthon is.
0: Igen. Hát az elmúlt évben is készültünk már erre, de azt tudom neked elmondani, hogy tegnap előtt, ez nagyon friss dolog, Érsekújváron koncerteztünk, tehát ez a jubileumi év keretén belül, és a közeljövőben tervezzük azt, de már is nem is tervezzük, hanem meg van szervezve, megyünk egy Horvátország? Nem vagyok biztos benne, vagy Bosznia, egy Szarajevo, egy Split és egy Zadar nevezetű városkádba megyünk koncertezni áprilisban. Hát most ezt tudom elmondani így ilyen szűken, hogy ez a közeljövőnek a koncepciói.
1: Nagyon sok rajkós van a 100 tagú cigányzenekarban, és hasonló sikereket aratott a 100 tagú cigányzenekar is, mint a rajkó zenekar, még akár a 70-es években. Mi a titka a két zenekarnak, és mennyire hasonló a repertoár is? És tulajdonképpen milyen átfedés van a két zenekar között?
0: Ez véletlenül jó kérdés. András, hát most azt tudom neked mondani, hogy lehet, hogy ez meglepetést, ez a kedves hallgatók, de hát a 100 tagú cigányzenekar is rajkózenek, a volt rajkókból áll. Uh-huh, hát uh-huh. Danyi Lőrinc, 100 tagú elnöke, a rajkózenekar primása volt. Uh-huh. Én a rajkózenekarnak a szólómezető brácsosa voltam. Akkor több hegedűs, több nagybőg, uh-huh. A nagybőgő sor végig. Uh-huh. Tehát ők fiatalabbak, mint én, de végig a rajkózenekarnak a tagjai. Voltam.
1: És ők majdnem mind szóval, Gyula bácsinak persze, a növendékei.
0: Szóval mi egy nyelven beszélünk, uh-huh. Tehát a zenei nyelv az egy nyelven beszélünk, tehát tanulunk egy új művet. 70%-ban már mindenki tudja. Persze. Csak át kell fésülni, át kell gyakorolni a dolgot. Tehát ez a kérdésedre válaszolva, 100 tagú cigányzenekar, de a régi 100 tagúba is. Tehát én azt tudom neked mondani, hogy az én szerény véleményem a mai muzsikus társadalom 80%-a az valamilyen szinten mindenki tanult a Gyula bácsitól.
1: Hogyan látod a cigányzenének a jövőjét?
0: Most kezdjek borús hangulatba menni át. Én a jövőjét most már csak úgy tudom elképzelni, hogy színpadon. Uh-huh, uh-huh. Tehát az a világ elmúlt, most csak egy tendenciát nézzük meg. És nézzük, nézd meg Budapestet, nincs egy vacsorázójel, ahol leülnek, pincér van, tehát normális pincér, fehér asztal, pincér van, kiszolgál, rendelsz, előétel, leves, roti, desszert. Tehát ez lehet, hogy én vagyok egy, de én nem tudok itt Budapesten, tehát most, amikor valaki vacsorázik, tehát ez természetes volt, hogy vacsorázik, fehér asztal, pincér,

0: engedli a kezén, megy oda, és halkan gyönyörűen szól a zene. Mi szól? Gyönyörű cigányzene, mert az magyar zene. Tehát ez cigány emberek játsszák, de magyar szerzők művei. Tehát ez sokat nyilatkoztam már a rádióban, tévében, de nekem ez a veszőparipám, lehet, hogy megköveznek érte, bocsánat, nekem ez magyar zene. Mert egy, játszunk egy magyar nótát, amit Sándor Jenő annak idején Budapest rendőr főkapitánya volt. Írt egy nótát, és bevitte egy prímásnak, hogy akár melyiknek, Bélám, Lajoskám, szerezhetek rá, legyetek szívesek egy zene. Az egy más kérdés, hogy mit olyan töltéssel játsszuk el azt a zenét, ami utánozhatatlan töltéssel van megtöltve. Innen cigányzene.
1: És egy egyedi stílusban.
0: És egy teljes egyedi stílusban.
1: A stílust jelöl, nem feltétlenül azt, hogy, hogy az előadók származására utalna ez a kifejezés, hanem magára inkább
0: magára a stílusra. Mert a hangjegyek, egy csupasz hangjegyeket lejátszani azt.
1: Igen. Tehát ez volt játszani. Az a zene, amiért Brahms Liszt is annyira megőrült, és akkor sorolhatnám még a nagy zeneszerzőket.
0: Igen, mert olyan töltéssel volt, olyan hangzásvilágot adott az az 6-7 vagy a 10 ember, olyan hangzásvilágot adott, és olyan technikai dolgokat tudtak megoldani az ösztönükből, na, bocsánat, hozzáteszem, tanultságukból, mert régi nagy primásai, Gödöllői Videg, ez mind akadémiát végzett emberek voltak.
1: Így.
0: Sován Karándor, Felvidékről. Akkor említhetem Bura Sándort Arad megyéből, ezek ők mind aradiak voltak. Bura Sándort, Bura Károlyt, Sován Kalándort, Gödöllői Vidáki Józsefet.
1: Ez a 20. század eleje.
0: Így van, tehát most mi a 20. századról beszélünk, és akkor volt egy kiemelkedő ember ott, amit kedves hallgatók, nagyon sokat láttanak filmen, vagy a nevét hallgatnak, Debreceni Kis Lajos. És annak a bátyja volt a hegedű művész, az Debreceni Kis Béla volt. Akit a Dankó Pista filmben van egy jelenet, amikor bevágják, amikor a hegedűjét keresi, ott a Kis Béla muzsikál. Mert egy ilyen klasszikus művet játszik. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ezek mind tanult muzsikusok voltak.
1: Tehát a cigányzene azért megmarad, még hogyha át is alakul az éttermek szűkös színpadairól, a világ nagy színpadaira kilépve, de én azt gondolom szintén, hogy ez egy olyan műfaj, amit ápolnunk kell, és nem tudjuk elfelejteni, nem is fogjuk elfelejteni, hiszen olyan egyedi ízvilágot és harmónia világot tükröz, amit nagyon sokan szeretnek még mai napig is.
0: Igen, hát most azt tudom ez, nézzük meg a Kárpát-medencét. A Kárpát-medencébe mi vagyunk az egyetlen egy olyan, tehát a magyar cigányzenész, aki meg tudta ezt tartani. Miért? Mert próbáltunk a nyugati fülnek megfelelni. Tehát ki akartunk lépni ebből. Tehát a nyugati fülnek nem lehetett 30-szor eljátszani, most nem akarom ebben bántani a másik a balkáni 30 ugyanazok ugyanazt a motivumot eljátszani, tehát egy nyugat, próbáltunk ráhatni egy francia, egy angol, egy francia müzetre, egy lengyel polkára, tehát próbáltunk a közönségre, aki minket hallgatott, hogy az megfogja az a zene, hogy azt az étlapot, amit ő zenei étlapot, az egy akkora tarka-barka zenei étlap van a kezében, tehát mi általunk, hogy örüljön annak, hogy hall egy cigányzenekart, és én a cigányzenekartól hallom az én polkámat, vagy az én valceremet, vagy ez meg, és kotta nélkül. Tehát mi erre törekedtünk, hogy tehát magyarul, ez nagyon jó szó, ehetők legyünk. És a magyar cigányzene ehető lett a Nyugat-Európa, Amerika, és minden kontinensen. Ez bizonyítja az életünk.
1: Valahol akkor ez az egyik titka, én azt gondolom, a cigányzenének, a cigányzenészeknek. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, egy élmény volt számomra, és még egyszer gratulálok a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjének díjához.
0: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghívtál a műsorba, és nagyon szépen köszönöm a közönségnek, hogy meghallgatta az én kis sztoriáimat.
1: Mai vendégem Tabányi László, a Száztagú Cigányzenekar szólamvezető brácsása volt, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. A műsor befejezéseként engedjék meg, hogy Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idézzek, méghozzá a harmadik fejezetből, a Bizánci Birodalomban és a Balkánon. A szeldzsuk törökök háborús kedve lankadatlannak bizonyult, ennek megfelelően drámai gyorsasággal növekedett a hatalmuk is. A 11. század közepén elfoglalták Örményországot, amivel szétszórták az örményeket, és egy igen valószínű feltételezés szerint Örményország elhagyására ösztönözték a cigányokat, akik a Bizánci Birodalom nyugati felére, Konstantinápoly és Trákia környékére vonultak, és innen rajzottak ki végül a Balkánra és egész Európába. Bizánc ebben az időben már nem is emlékeztetett egykori dicsőséges önmagára. Arra, hogy hajdan a keresztény világ leggazdagabb hatalma volt. A törökök előrenyomulása nyomán kézzelfoghatóvá váltak a gyors hanyatlás első jelei. 1071-ben a bizánci hadsereg verességet szenvedett a szeldzsukoktól az örményországi Vantó partján megvívott manzikerti ütközetben, aminek következtében Anatólia nagy része török fennhatóság alá került. A bizánci görög kultúra azonban jóval túlélte területe elvesztését. A görög nyelv még a muszlim Anatóliában sem ment teljesen feledésbe. A cigányok hosszú ideig e nyelv hatása alatt álltak, mielőtt átkeltek volna a Dardanellákon. Ennek megfelelően sokkal több görög elem mutatható ki a mai románi nyelvben, mint perzsa. A cigányok konstantinápolyi jelenlétére nagy valószínűséggel a Remete Szent György élete című grúz legenda utal először, amelyet az Athos-hegyen az ibéroni apátságban állítottak össze 1086 körül. Ebben azt olvashatjuk, hogy 1050-ben Konstantinosz Monomakhosz császár konstantinápolyi palotáját a Filopationt övező kert állatai között vadak pusztítottak. A császár Simon Mágus leszármazottait az acinkanoknak nevezett szamaritániusokat hívta segítségül, akik jövendőmondóként és varázslóként voltak ismertek. Az acinkanok a palotta kertjében húsdarabokat helyeztek el, amelyeket előzőleg megbűvöltek, és ezekkel pusztították el a ragadozókat. Az acinka név ebben a szövegben a görög acinkanosz, többes számban acigánoi vagy acigánoi, grúz alakja, mellyel a bizánciak a cigányokra utaltak. A német cigajner, francia cigane, az olasz cingáró, a magyar cigány és az ehhez hasonló formák mind a bizánci elnevezésből származnak. Az acigánosz eredete máig vitatott. A leginkább elfogadott nézet szerint a szó az acigánosz egy eretnek szekta, romlott alakja, amelyet azért alkalmaztak a cigányokra, mert mindkét csoport jövendőmondók és boszorkányok gyülekezeteként élt a köztudatban. A 9. századra az eredeti eretnek acigánoszok száma az üldözések következtében erősen megcsappant. Az acigánosz következő előfordulása immár világosan a cigány szinonimájaként a 12. századból származik. Theodoros Balsamon, kánonjogász, egyik kommentárjából, amelyet a Trullai zsinat 61. kánonához fűzött, mely 6 éves kiközösítéssel fenyegette meg az egyház azon tagját, aki medvékkel vagy egyéb állatokkal szórakoztatta, vagy jövendőmondással szédítette a közönséget. Azokat, akik medvékkel járták a világot, medvetáncoltatóknak nevezzük. Az ilyenek az állat fejére és egész testére festett fonnalat fűztek, majd levágták és amuletként árulják őket az állat szőrének darabjaival, mert, mint mondják, ezek megóvják a viselőiket minden betegségtől, szemmelveréstől. Mások, akiket acigánosznak neveztek, kígyót tekernek a testük köré, és megmondják az embernek, hogy rossz vagy szerencsés csillagzat alatt születette, és hogy az illetőnek szerencséje lesz-e vagy sem. az iménti percekben Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből, illetve annak harmadik fejezetéből, a Bizánci Birodalomban és a Balkánon című fejezetből idéztem. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velem a jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte. Ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár egy új tárgyalásról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről, vagy külpolitikai kérdésekről. Ért rá. Megnyertük ezt a választást, és nem kicsit, hanem nagyon. Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a második kerületi polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek kedden reggel a központi nyomozó főügyészség nyomozói, közölte a kerületi önkormányzat. A 24.hu egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, és Őrsi Gergelyt is előállították. A főügyészség korábban azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen, köztük az önkormányzatoknál is zajlanak eljárások. Az összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vett részt. Abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzése és értékelése után várhatóan a hét második felében adnak, áll a közleményben. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogatóvá tétele az erdélyi Parajdon, ahol tavaly ősszel kezdtek karbantartási munkálatokba a bányászok. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak, nyilatkozott Moldován István, a parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője, a Margita népe napilapnak. A székelyföldi sóbánya illetékese a napilap online kiadásában kedden megjelent cikkben kifejtette, a 80 éve lezárt kutató táró helyreállításának folytatásához számottevő beavatkozásra jelentős anyagi fedezetre lenne szükség, de a bányászati szempontból nem látja akadályát, hogy egy részét megnyissák a látogatók előtt. Bántalmazta és fogva tartotta volt párját egy zalai férfi, akit őrizetbe vettek, közölte a Zala vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre hétfőn reggel érkezett bejelentés, hogy egy nőt bántalmaztak és fogva tartanak Zalaszátón. A rendőrök perceken belül kopogtattak a ház ajtaján, ahol megtalálták a zúzódásos sérülésekkel teli asszonyt, aki annyira félt, hogy a mentőket a rendőrautóban várta meg. Kiderült, hogy egy 40 éves férfi vasárnap este találkozóra hívta volt barátnőjét Nagykanizsán, hogy megbeszéljék a szakításukat. Számon kérte új kapcsolatáról, elvette a telefonját, többször megütötte, lefejelte, majd a haját tépve berángatta egy autóba. A férfi Zalaszántúra házába vitte a bántalmazott nőt, ahol késsel fenyegetőzve tovább folytatta a nő sanyargatását, aki csak hétfő reggel titokban tudott üzenetet küldeni főnökének, hogy segítséget kérjen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik, rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 10-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Vilányi László, az ifjúsági Rajkó zenekar prímása és a Pannon cigány zenekar tagja a mai vendégem, aki mesél nekünk a barcsi magyar nóta estről és szakmai fejlődéséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Laci, hogy eljöttél beszélgetni ide a műsorba.
5: Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek nálad.
4: Nemrég volt egy aktuális esemény, mégpedig a Barcsi jubileumi magyar nóta est, amelynek te vagy a szervezője, ha jól tudom.
5: Hát igen, hála Istennek ez volt a jubileumi 5. év, hogy sikerült megszerveznem ezt a magyar nóta estet, ami egy nagyon nagy volumenű műsor volt, hiszen olyan zenész művészek jöhettek el, akik számomra nagyon közel állnak, és akik velem foglalkoznak. Ez annyit takart, hogy a zenekar élén a főprímás az Puka Károly volt, aki ugyan a Rajkó zenekaron belül tanít minket, a másik pedig, akihez én privátba, hát hál' Istennek már elég régóta járhatok és tanulhatok tőle, ő Budai Sándor prímás volt, aki ugye nem csak prímás, hanem hát világhírű hegedű készítő is, tehát ez még egy plusz dolog nála, és hát ő nála is már elég régóta tanulhatok, és sok segítséget ad nekem, úgyhogy innen is köszönöm neki.
4: Kik voltak még a fellépők?
5: Igen, itt volt ugye Tolnai András a nóta király, uh-huh. akivel Marosvásárhelyen voltunk kint, a tanítványával, aki szintén ott volt a mi műsorunkon, Szombati Ildikó, aki olyan műsort szervezett oda ki Marosvásárhelyre, a Kultúrpalotába, ami hát telt házas műsora volt neki, és nagyon-nagyon nagy sikert aratott, és nagyon imádta őt a közönség, és a zenekari tagok is ugyanazok voltak itt Barcson nálunk, akik ott kint Marosvásárhelyen. Itt volt még Barcson a nóta műsorban, hát a legjobb barátom, őt úgy hívják, hogy Haraszti Marcell, ő Pécsen tanul a zenei konziban, és ő klarinét szólista, klarinét művész, és ő is megtisztelt a műsoromat, és hát nagyon nagy sikert aratott, hiszen ő is egy fiatal, nagyon fiatal tehetség, és nagyon jó úton van, úgyhogy neki is nagyon köszönöm, hogy eljött, és két kaposvári operett énekes is itt volt, akik szintén nagy sikert arattak ezen a műsoron, úgyhogy igazából egy nagyon nagy volumenű műsor volt, telt házzal, és nagy sikerrel.
4: Természetesen te is felléptél.
5: Igen. És...
4: azért ez nagyon fontos.
5: Igen, hát ez a Barcsi nóta műsor úgy indult el 5 évvel ezelőtt, ez volt az 5. nóta műsor, hogy van egy nagyon kedves barátom, aki az életbe is meg a zenébe is nagyon sokat segített, őt Németh Károlynak hívják, egy nótaénekes, aki magyar nóta műsor szervező, aki majd március 8-án itt Budapesten szervezi már nem tudom hanyadik alkalommal a magyar nóta napját. És ő volt az első, akivel elkezdtük Barcson szervezni a magyar nóta műsort, újra behozni a Barcsi és a közeli városok közegébe, hogy bevonzuk újra az embereket, és hát ez általában mindig, sőt nem általában, hanem mindig telt házzal végződött, úgyhogy a legelső műsoron pedig, hát akitől kisgyerekkoromban kezdtem el tanulni, ifjú Berki László volt, és ő volt ott az első olyan prímás tanárom, aki lejött, és segített nekem nagyon sok mindenben.
4: Azért tisztázzuk, most vagy 21 éves, tehát akkor voltál 16, amikor az első nóta műsort megszervezted, igaz?
5: Sőt, lehet, hogy ez már, tehát hogy 15-16 éves, valahogy így volt, igen.
4: Tehát már akkor nagy elköteleződésed volt ezek szerint a nóták iránt. De itt maradva a témánál, milyen fogadtatása volt ennek a nóta műsornak? Nagyon várták ott a helyiek?
5: Eredetileg úgy készültünk, hogy hát helyiek, barcsiak, és meglepődve nem, Kaposvárról, Pécsről, rengeteg helyről, sőt Horvátországban, mivel Barcs horvát, magyar-horvát határváros, Horvátországból is rengetegen jöttek át, és teltházal arattunk egy nagyon nagy sikert, és hát már a műsor előtt egy-két héttel az összes jegy elfogyott, úgyhogy nagyon nagy érdeklődés volt, és hát az a tapsvihar, az a fogadtatás, ováció, amit ott a színpadon, amit tapasztaltunk, az felemelő érzés volt.
4: Nyilván az is akkor egy nagy megtiszteltetés lehetett akár számodra is ilyen fiatalon, hogy ilyen kiváló zenészekkel léphetsz föl egy színpadon.
5: Hát hogyne, hát ez nekem nagyon nagy inspiráció, hogy például olyan, mint a Sanyi bácsi, a Karcsi bácsi, egy színpadon állni velük, hát ez egy nagyon, nagyon olyan dolog, ami motiválja az embert, hogy hát itt lehet tanulni, ugyanúgy a színpadon, nem csak így az iskolába, nem csak szemtől szemből, hanem ott a színpadon is nagyon sokat lehet tanulni, és hát próbálok mindent elsajátítani.
4: Egy kicsit térjünk vissza most a gyökerekhez. Zenés családból származol?
5: Hát igen, vélhetőleg igen, ugye örökbe fogadtak engem a szüleim, és ugye hát nekik köszönhetem a legtöbbet, mindent elkövettek, hogy én zenét olyan szinten tudjam tanulni is, iskoláztatás, bármiféle támogatás, úgyhogy nekik köszönhetem a legtöbbet. Hát így alakult, ők akik ugye fölneveltek, hát ők a szüleim nyilván, ők nem zenés családból származnak, úgyhogy eredetileg nem zenés családból.
6: Ők teljesen mással foglalkoznak.
5: Ők teljesen, akkor. Igen.
6: De akkor mégiscsak szerettek volna támogatni téged azzal, hogy zenére tanítattak.
5: Hát igen, ők látták ezt, és ez nagyon felemelő érzés, meg nagyon jó erre visszagondolni, hogy nem mondták azt, hogy ez csak egy gyerekkori fellángolás, majd letesz róla a gyerek, majd lesz akár más milyen civil foglalkozás, végzettségű, hanem végig támogattak, és hát 4 éves koromban kértem az első hegedűmet, és anyukám vett nekem egy játékhegedűt, ami ugye gombbal működött, és én kibontottam, és olyan csalódott voltam, és hát ő kérdezte, hogy miért vagyok csalódott, hiszen azt kaptam, amit kértem, és mondtam, hogy hát azért, mert gombbal működik, nem én játszom rajta a hangokat, úgyhogy mindenben természetesen támogattak.
6: De akkor neked már nagyon korán jött ez a fajta elköteleződés a zene iránt. Honnan jött ez az inspiráció?
5: Hát igen, ez egy véletlenül megmagyarázhatatlan dolog, hogy én 4 éves koromban a tévé előtt látom a 100 tagú cigányzenekart, és mondtam, hogy hát én majd egyszer talán lehet, hogy ott leszek, vagy például a 11. vagy 10. születésnapomban, nem is tudom, ugye hát más gyerek mit kér, egy labdát, vagy egy legót, vagy akár más miatt, én pedig a Kodály központba kértem a 100 tagú cigányzenekar koncertjére, jegyeket, és akkor kereszt szüleimmel, meg anyukámmal elmentünk megnézni, és akkor ez volt nekem általában a születésnapi ajándék, vagy névnapi ajándék, például a 100 tagú cigányzenekarnak a DVD ezeket, és akkor így én ezeket nagyon szerettem hallgatni, és akkor látták, hogy hát állandóan a gyerek azt hallgatja éjjel-nappal, azzal kell, azzal fekszik, és akkor nem mondták azt, hogy hát ne, hogy inkább mást. Hát utána, ahogy lehetett, egyből beiratkoztam a Barcsi Vikár Béla zeneművészeti alapfokú iskolába, és akkor azt én ott végigvittem, és igazából ott kezdődött el az egész zenei vonal.
6: Ott kaptad akkor a klasszikus zenei alapjaidat.
5: Igen.
6: Gondolom, csak klasszikus zenével
5: foglalkoztál. Persze, ott kezdődött el a klasszikus vonal, és akkor hát és akkor sikerült feljönni majd utána a Rajkó zenekarba, ide a Talentőművészetelés együttesbe.
6: És hol kezdtél a cigányzenével foglalkozni végül, csak a Rajkóban?
5: Nem, mert ez úgy volt, hogy igazából én klasszikus zenét is nagyon szeretem és nagyon imádom, de valahogy kisgyerek korom óta a cigányzene nagyon vonzott, nagyon tetszett, és hát ezért mondtam, hogy véletőleg zenés család, mert hát ez így megmagyarázhatatlan, hogy egy 6-7 éves gyerek csak a cigányzenészeket hallgatja, mást akkor még semmit, csak a cigányzenét, meg csak a magyar nótát.
6: Tehát érezted magadban, hogy valamiért vonz téged ez a műfaj?
5: Igen, éreztem nagyon, mert mindig, amikor meghallottam nem csak a 100 tagot, mert ugye ott jóformán nem csak klasszikus művek, de gyakoriban ott azok mentek a nagy klasszikus számok, nyilván cigányzene is, és engem mindig az megfogott, és mindig felírogattam magamnak, hogy néztem a műsorúságot a tévében, na most ekkor lesz a 100 tagú ebbe a műsorba, akkor én azt felírtam magamnak, és ha esett, ha fújt, én azt megnéztem.
6: És ki volt akkor az első tanárod, aki cigányzenét tanított neked?
5: A legelső tanárom az ifjú Berki László volt, aki 14 éves korom óta kezdett el velem foglalkozni. Én őt megkerestem a Facebookon, bejelöltem, meg mindig lájkoltam, és akkor visszajelölt, és én meglepődtem, és egyszer csak fölhívott engem, én meg azt hittem, hogy nem jó a telefonom, rosszul látok, hogy mondom, ő hív engem. És akkor elkezdtem vele beszélni, és akkor egy nagyon-nagyon közeli családi, jó baráti viszony alakult ki, mindig számíthatok rájuk is itt Budapesten is, mai napig is, a családjára is, úgyhogy ő volt a legeslegelső tanárom, aki elkezdett velem foglalkozni.
6: És ő lejárt akkor Balcsra hozzád?
5: Hát ez egy érdekes dolog, mert ez elég nagy távolság, ez úgy volt, hogy én minden nyáron, ők felajánlották a családja, hogy 2 hétre vagy 1 hétre menjek föl hozzájuk nyaralni.
6: Ó!
5: És akkor elvitt engem műsorokra, úgyhogy muzsikálhatok, és akkor kis, nagyon kis gyerekként ott néz, autogramot kéregettem a zenészektől, meg vitt magával mindenhova, száztagú próbákra, és akkor ott voltam náluk fönt egy-két hétig, és akkor tanítgatott. Meg akkor még nem voltam nagyon gyakran Pesten, és akkor elvitt kirándulni, nagyon sok dolgot csináltunk, és akkor így nagyon jó közeli viszony alakult ki, hála jó Istennek.
6: És akkor ő tanított meg tulajdonképpen a cigányzenének az alapjaira.
5: Így van, uh-huh. Így van.
6: Illetve hát a kollégáink keresztül, meg a száztagú cigányzenekarok keresztül.
5: Igen.
6: Ellestél sok mindent akkor.
5: Igen.
6: A középiskolát végül is hol végezted?
5: A középiskolát Barcson végeztem el a Dráva Völgye középiskolába, mint hát erdész végzettség.
6: Aha.
5: Erdész végzettséggel, és az volt, ott végeztem, ott tettem le az érettségit, és majd úgy jöttem föl Budapestre.
6: De ez teljesen távol áll a zenétől, ha bár egy kiváló polgári foglalkozás, mert ebből azért gondolom, hogy ha szükséges, akkor bármikor meg tudnál élni.
5: Így van. Hát távol áll, de valahogy mégiscsak szerettem a természetet, jó uh-huh. volt ott kint lenni, meg jó érzés volt. Az igaz, hogy nekem kevesebb kötődésem volt így az erdészethez, mert például a többi osztálytársamnak a nem tudom milyen szarvas, meg a nem tudom milyen állatok, nekem az csak a szarvas volt, meg az őzike. Uh-huh. Hogy mondjam meg, tehát ezt csak képletesen mondtam, meg nyilván megtanultam mindent, meg jó eredményekkel, de valahogy úgy mégis érdekelt egy bizonyos fokig. Uh-huh. De hát nálam látszott, hogy csak a zene. Csak a zene, uh-huh. csak a muzsikus foglalkozás, és akkor a tanár, az osztályfőnököm volt is, hogy kérdezte, hogy hát ugye te nem ebből szeretnél élni. Hát én mondtam, hogy tanár úr, szeretem, de mondom, egy bizonyos fok után már nem vonz. Uh-huh. Úgyhogy így alakult a Barcsi végzettségeimnek a pályafutása.
6: De mondjuk az osztálytársaid azért többnyire ezen a területen helyezkedtek el.
5: Így van, ők itt helyezkedtek el, de például egy erdész bulin, az osztálybulikon, hát mindig hoznom kellett a hegedűt, énekeltek, nagyon, és ez egy olyan furcsa érzés volt, mert sokan mondják, hogy a fiatalok, nem, a korombeliek nem fogadják el ezt, főleg aki nem is zenész családból származik, igen. Pedig ez, én valahogy nem úgy vettem ezt észre, mert szerintem meglepő módon olyan fogadtatás fogadott az iskolába és a gyerekek között, osztálytársaim között, akik ezt olyan nagyra vették, hogy hát már néha nekem volt kellemetlen, hogy ennyire díjazzák, ennyire becsülik, úgyhogy nagyon szép emlékeim vannak onnan is.
6: Ez nagyszerűen hangzik egyébként, hogy akkor te ezt tapasztaltad már fiatal korodtól, hogy a nóta iránti kereslet, illetve hát ezek a nóta műsorok mondjuk így, és ezeknek a szeretete, az azért megmutatkozik egy bizonyos rétegen keresztül.
5: Hát tehát igen.
6: Nem csak idősebbeken, hanem akkor fiatalokon is ez igen. Jól meglátszik.
5: Tapasztalom, hál' Istennek tapasztalom, mert ezen a nóta műsoron is hát nagyon sok olyan igaz osztálytársak, vagyis a régi osztálytársak, meg foci csapattársak, meg, uh-huh. meg régi barátok, haverok, akik alig 20 évesek, és mind ott ültek, mind ott voltak, úgyhogy felénk azért vidéken, nem, itt is Pesten vannak fiatalabb, igaz itt, hogy kevesbé, itt Pesten kevésbé tapasztalom ezt a fiatalokat, viszont vidéken tapasztalom. Uh-huh. Ott azért, ahogy én látom, ott vannak. Uh-huh. Ott vannak.
6: Egy zenés családban azért az általában nagy előny, hogy otthon a szülők, a nagypapa, a rokonok, azok tudnak segíteni, hogyha esetleg valami kérdésed van azonnal, hiszen ott vannak kéznél. Neked akkor ez nem feltétlenül állt rendelkezésedre azonnal.
5: Igen, és ez...
6: Ezt hogy érzed, ez hátrány, vagy ez?
5: Azt annak tartom, mert hogyha egy bizonyos fokig a zenei alapképzés nem a legmagasabb minőségi fokon megy, uh-huh. akkor egy bizonyos idő után berögződik a rossz. És otthon hiába ha hallják is, hogy nem jó, de nem tudnak segíteni, mivel nem zenészek. Igen. És azért szerintem ez egy hátrányos dolog. Szerintem.
6: Vagy hát inkább az az előny, hogyha valaki zenész családban nevelkedik és nő föl. Hiszen
5: persze.
6: Az egy beúszhatatlan előnyt jelent. Nem mindenki számára, de gyakran ez előfordul. Inkább is ezt tapasztalom.
5: Én is így gondolom.
6: Utána viszont, miután elvégezted az érettségit, elmentél a Rajkóba, illetve hát feljöttél a Rajkóba, mondjuk így.
5: Igen, följöttem ide a Rajkóba, és most már ez a harmadik éve, hogy itt vagyok, és egy nagyon érdekes közeg fogadott, hogy hát ők tudták, hogy én nem zenész családból származom onnan lentről, mégis úgy fogadtak, és már ismertek itt föntről az idősebb zenészek is, ugye bejártam a 100 tagúba, és akkor mindig kérdezték, hogy te ide kerültél, és akkor mondtam, hát igen, bejöttem a Rajkó zenekarba tanulni, és akkor ott kezdtem el szépen fejlődni, és most ez a hát első-második év, ami kicsit nem is nehézkesen, csak a klasszikus főtárgy irán még kevesebb volt az érdeklődésem, sajnos, ezt a saját hibámból mondom. Most viszont, hogy jött az iskolánkba a Nagy Béla tanár úr, érdeklődést mutatok saját magam részéről a klasszikus zene iránt, hiszen olyan érdekes képen magyaráz a tanár úr, a Béla bácsi, hogy nagyon vonz, szeretem csinálni ezt a klasszikus részét, meg szeretném bepótolni ezt a hiányosságaimat, amiből én lemaradtam. És a Béla bácsi ebben mindenbe segít nekem, és nagyon köszönöm neki innen is, hogy foglalkozik velem.
6: Tehát nyilván fontos a klasszikus alapok, de valóban szükséges ez ahhoz, hogy cigányzenét játsz?
5: Igen, szerintem szükséges, mivel ugye nekem a terveim között vannak is, hogy amint van lehetőségem, étterembe muzsikálni. Na most itt Budapesten sajnos nehéz, viszont nálunk vidéken, hála Istennek, ezt meg is fizetik, és nagyon nagy kereslet van rá, hála Istennek. A hátránya az, hogy nincs ott lent cigányzenész, már mind kihaltak. Szóval zongora hegedű felállásba lehet muzsikálni. Van egy nagyon kedves ismerősöm, egy barátom, Sárközi Ferencnek hívják, aki a Rajkó zenekarban volt nagyon sok évtizeden keresztül. Ő klarinétos volt, ő a Puka Karcsi bácsi idejében volt bent a Rajkóba, és ő Barcsi, ugyanonnan származik, ahonnan én. És én vele tudok muzsikálni ott bárhol. És ő nagyon sok dologban segít nekem, és ugye ott zongora hegedű felállásba tudunk játszani. Most ezt azért hoztam föl, ugye kérdezted, hogy miben tud ez megmutatkozni a technikai adottságok, a foglalkozás, a klasszikus zene. Hát ha például ugye a vendéglátóban nem csak ugye nótákat, csárdásokat kérnek, hanem akár egy klasszikus darabot, egy Monti csárdást nyilván, vagy egy esetleg egy rapszódiából egy részletet, ugye az elég komoly technikai igényt von maga után, és szerintem nagyon is ráhatással van a klasszikus zene a cigányzenére, hiszen nagyon sok minden abból ered, szerintem. És ahhoz el kell tudni muzsikálni azokat a dolgokat, hiszen nem mondhatom a vendégnek, hogy hát én ezt sajnos nem tanultam, nem tudom.
6: Világos. És viszont akitől most tanulsz, Nagy Bélától, ott viszont ő nyilván egy olyan személyiség, aki megragadta a te fantáziádat, és tulajdonképpen tud motiváló lenni a számodra.
5: Hát hogy ne? Hát a Béla bácsi rengeteg olyan új dolgot mutatott, ami érdekelt is, ami előtt azt hittem, hogy engem abszolút nem érdekel. Például nem tudtam megfogni a vonót jól. Csak egy egyszerű példa, és

0: hogy itt vagyok már 3-4 éve fönt a Rajkónál, ezeket most mind bepótoltam, és most már ezzel hála Istennek nincsen gondom. Szeretem, és minden gyakorlás előtt legalább egy órát másfele skálázok.
1: Nyilván az előny lehet egy olyan fiatal számára, aki mondjuk 6 éves kora óta egy olyan kiváló képzésben részesül klasszikus zene terén, ahol tényleg skáláztatják, és tényleg a legjobb tanárok tanítják. Ez egy előny. És nyilván így korábban eljutta az ember egy bizonyos magaslatokig. Viszont, hogyha ez nem adatott meg esetleg a körülmények miatt, akkor ezeket azért be lehet pótolni többnyire?
0: Be lehet pótolni szerintem, viszont azért az nagyon nagy, én véleményem szerint az egy elég nagy előny, hogyha egy olyan alapképzést kap akkoriba a gyerek, ami a lehetőségei és képest adott, hogy az már egy nagyon biztos zenei alapot ad a gyereknek, szerintem, hogyha kiskorban ez megvan.
1: Kik tanítanak még a Rajkóban?
0: Hát a cigány zenei részt ott van még Nyári László tanár úr, aki már nagyon sok évtized ott foglalkozik a gyerekekkel, hát nagyon megtisztelő tőle is tanulni, meg nagyon-nagyon jó, nagyon sok dolgot mutatott nekünk, ő tanítja az ifjúsági zenekarunkat, most már így, ugye mióta mi ott vagyunk 3. éve, most már hála Istennek kijutottunk a Rajkis Rajkóval, Monte Carlóba voltunk, Nizzába, akkor Erdélybe, Szlovákiába, tehát sok helyre kivitt minket, és szépen alakulnak a dolgok. Most terve van, úgy tudom, az iskolán belül egy görög, egy spanyol turné, úgyhogy hál' Istennek azért megy ez a kis Rajkó, úgyhogy ott tanít még, akivel a Barcsi Nóta műsoron ott volt, a Puka Károly, a Karcsi bácsát, az nem is kell mondanom, hogy ő egy mekkora volumenű primás, a legnagyobbak legnagyobbja, szerintem, legalábbis magamból, meg sokak szerint is. Hát mindig megtisztelő tőle tanulni, nagyon sokat segítő is nekem, és mindig jön, be hétfőként van vele óra, és akkor mindig mi már előbb ott vagyunk, várjuk, és egy nagyon-nagyon kellemesen eltöltött órák mindig, amikor ott van benne.
1: Kényes kérdés. Szolfézs és a kottaolvasás hogy megy?
0: Igen, ez egy mindig egy kényes kérdés, mert én soha nem szerettem, és most ott a Rajkó zenekaron belül, hát ezt muszáj volt fölfejleszteni, ugye a Pannon cigány zenekarba, meg hát akkor még a 100 tagúban nem jártam próbákra, csak a nagyobb zenekari előadásoknál voltam, ott annyira nem igényelte, úgy mond, hogy én próbákon részt vegyek, viszont itt a Pannon cigány zenekarnál megkövetelik, tehát ez egy teljesen természetes dolog. Igen. Szépen helyre raktam, nyilván van mit még tanulni, fejleszteni, ez természetes dolog, de bepótoltam, hiszen a Budai Sanyi bácsi is mindig mondja, hogy ezeket meg kell tanulni, kötelező, meg hát teljesen igaza is van, hiszen anélkül az olyan, mint hogyha a vak nem tudja olvasni az írásjeleket, amiről ő tájékozódik, hogy megy valamerre, de lehet, hogy rossz fele. Ezt gondolom, meg értékelem magamban, hogy egy nagyon fontos dolog ez, hogy ezt bepótoljam, és be is próbálom pótolni.
1: De alapvetően azért kézről tanulod mondjuk a nótákat, meg hát bizonyos számokat.
0: Hát igen. Igen.
1: De mondjuk a klasszikus zenét, az biztosan kottából.
0: Persze, a Béla bácsi szigorúan kottából mutatja. Már van, amikor mindig azt mondja, hogy ha újrendekről van szó, hogy vegyek olyan újrendet, ami nekem kényelmes. És akkor nem lesz belőle gond. Nem mindig ragaszkodik ő ahhoz, ami a kottában le van írva, nyilván az az első, de hogyha nekem nehézségem akad, akkor azt mondja, hogy na, akkor megmutatom neked így, és akkor az úgy jó nekem.
1: Hiszen mindenkinek más a keze, és amúgy a kottákban is az egyikben így szerepel az újrend, a másikban meg úgy szerepel az újrend. Legalábbis zongoristaként én ezt tapasztalom, úgyhogy valóban tulajdonképpen az embernek magának kell rájönnie, hogy mi az, ami neki a legjobban fekszik.
0: Így van.
1: Elvégeztél 2 évet a Rajkóban, és akkor tettél egy OKI vizsgát, és most csinálod akkor a ráépülős képzést, a 3. évet.
0: Igen, most van a 3. év, ami annyit takar, hogy egy tanári alapfokú végzettséget fogok kapni, amennyit jelent, hogy alapfokú zeneiskolába ezzel a papírral taníthatok. De még úgy is megoldható, hogy a zeneiskolába, ahol kihelyeznek, ne adj Isten, klasszikus alapfokon nincs tanár, tegyük föl, akkor megoldható, hogy például ezzel a végzettséggel lehet tanítani, és akkor gyakornoki kezdettel vagyok fölvéve, és az már egy, hál' Istennek, egy nagyon szép szakma, és egy nagyon jó biztosíték.
1: Ez nyilván

0: igazgatótól és tankerülettől is függ, de azért jelenleg az a legfontosabb, hogy ez a cigány zenéből, illetve a szórakoztató zenéből elérhető legmagasabb végzettség.
1: Így van.
0: Tehát jelenleg nincsen ennél magasabb végzettség, igen, mint amit te fogsz most szerezni májusban, és valójában ezért taníthatsz már.
1: Igen,
0: akár
1: igen,
0: alapfokon is.
1: Igen, hát ez a legmagasabb végzettség. Ahogy mondod, most nincs ennél nagyobb, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó dolog, de remélem, hogy egyszer majd eljutunk talán oda is, hogy fölemelik felső fokra a cigányzenét. Bízok benne.
0: Hát mióta Farkas Gábor a Zeneakadémiának, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek az új rektora, vagyis 2025 május óta, az ő rektori pályázatában szerepel az, hogy a cigányzenét szeretné beemelni a zeneakadémiai oktatásba a népzene tanszék keretén belül. Tehát ha minden igaz, akkor akár el tudom képzelni, hogy néhány éven belül cigányzenéből is diplomát lehet kapni, ugyanúgy, mint népzenéből a Zeneakadémián.
1: Igen, hát nagyon jó lenne, ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ez ne halljon ki, és felsőfokon tudjuk ezt megtanulni, bizonyos kemény követelményekkel, ami ugye evidens, tehát az természetes dolog. Reménykedem benne, mert az egy nagyon jó dolog lenne, hogy ez sikerül, bízok benne.
0: Sajnos kategória vizsga már nincs, ami régen volt, ugyebár, tehát valójában ennek már nincs relevanciája, nem is lenne értelme annak, hogy egy ilyen kategória vizsgát letegyél, viszont hogyha lenne egy ilyen diplomás képzés, arra beiratkoznál?
1: Mindenféleképpen beiratkoznék, hiszen egy diploma, egy teljes rendű diploma, az egy nagyon biztos alapot adhat bárkinek az életébe, azt mégiscsak föl tudja mutatni, hogy diploma ott a diploma, tehát én tuti beiratkoznék, én ezt mindenféleképpen megcsinálnám, hogyha lenne rá lehetőség.
0: Mik a terveid a jövőre nézve? Nyilván szeretnéd akkor első körben elvégezni a Rajkót.
1: Így van, szeretném elvégezni egyelőre a Rajkót. Nagyon szépen köszönöm Baranyai Lajosnak is, meg ugye a Sanyi bácsinak, a Budainak, vagy meg a Karcsi bácsinak, a Puka Károlynak, hogy ők a Pannon cigányzenekarba segítettek a bejutásba, meg hát az elnöknek, Baranyai Lajosnak, nem tudom, az előbb említettem-e, de neki mindenféleképpen, és szeretnék ott, amikor van lehetőségem menni előadásokra, próbákra, akkor felénk lent vannak éttermek, ahol hál' Istennek tudok muzsikálni a Ferivel, akkor itt vannak Budapesten nóta műsorok, és hála a jó Istennek, nem panaszkodom, van bőven, imádom csinálni, szeretem csinálni, és szeretnék nagyon sok fellépést még a Marcival, akit említettem, a Barcsi nóta műsoron, hiszen most neki is nagy tervei vannak, lesz egy terv szerinti nagy szerzői estje, ami most majd szervezés alatt lesz, és ilyen hasonló esteket próbálunk oda felénk szervezni, mert nagy keret van rá, és akkor ezzel szépen építkezni. A jövővel kapcsolatban még annyi, hogy a cigányzenét próbálom még a fiatalok körébe fenntartani, hogy ez ne halljon ki, mert ha ez kihal, akkor sajnos itt a magyarságnak egy része elsötétedik, elfeketedik, mert nem tudnám elképzelni azt, hogy egy magyar ember ne nótázzon. Ezt próbálom még fenntartani, meg hát nyilván akik ebben még sokkal jobbak, nagyobbak, nagy ikonok cigányzenébe, fenntartják is mai napig is, és ezt reméljük, hogy ez maradni is fog.
0: Tehát mondhatni, neked ez egy célod, egy küldetésed, hogy a nóta iránti szeretetet azt fenntartsd, illetve hogy akkor ezt még tovább fokozd.
1: Igen, ezt mindenképpen, mert ennek nem lenne szabad kihalni, meg azért sokan mondják, hogy rossz ágban van ez a zene, de például amikor lent vidéken bejönnek a fiatalok, a haverok, a barátok az étterembe, és ugyanúgy nótáznak, mint mondjuk egy idősebb, 60 éves illető emberek, akkor én elhiszem, meg tudom magamban is, hogy hát ez nem halhat ki, hiszen a fiatalabb generáció azért ismeri. És végső soron azt nem biztos, hogy tudják, hogy ez magyar nóta cigányzene, de azt egyből tudják, hogy 100 forintnak 50 a fele, vagy akármilyen ami ilyen csárdás, azokat mind ismerik. Ezt én úgy vettem észre.
0: Milyen tapasztalataid voltak a 100 tagú cigányzenekarban, hiszen azért egy ideig tulajdonképpen még csak mondjuk úgy, hogy megfigyelő voltál, de utána be is ültél a zenekarba.
1: Igen, ez egy nagyon szép dolog volt, hogy gyerekkoromban hátul figyeltem tagokat, mindig fotóztam, eltettem magamnak. Hát a Nándi bácsinak ezt nagyon szépen köszönöm, Beke Farkas Nándornak, aki akkor megengedte, hogy a Laci bácsi Berki László ajánlására bemenjek, és meghallgattak, hogy hát jöhetek. És akkor mindig élmény volt figyelni, ugye édesapádat is, ugye, akit meg kell említeni, hogy évtizedekig ott volt, és mindig figyeltem őt is, a Laci bácsit is, meg az összes Prímást is, mindig próbáltam azt. Például nekem, hogyha a Rajkó zenekaron belül színpadon kell muzsikálni, akkor mindig édesapádat veszem magam elé, hogy ő hogy csinálta, mert nekem ő tetszett a legjobban, ahogy a színpadi dolgokat, meg ezeket a dolgokat a zenekarba vezette. Sajnos akkor még nem jártam oda a Rajkóba, amikor ő ott tanított, akkor sajnos én még nem voltam ott, de a zenek 100 tagon belül mindig figyeltem, és akkor nekem ő is nagyon egy olyan példakép volt a zenébe, a cigány zenébe. Mindig egy olyan jó volt oda bemenni, és akkor mindig a csömbbe hátul figyeltem, hogy most ki mit mond, ki mit, hogy szeretne a zenén belül, és akkor ezeket én szépen figyeltem.
2: Valójában a cigányzenét csak így lehet elsajátítani, hogy egy zenekarban, akár egy nagy formátumú zenekarban, vagy akár egy kisebb zenekarban is figyel a tanuló, és tanul a többiektől, a nagyobbaktól, a nagy öregektől, idősebbektől, a tapasztaltabbaktól.
1: Igen. Ugye hát például egy étteremben, hogy a Prímás hogy megy oda az asztalhoz. Ugye hát a pénzkeresés, hát nyilván az egy nagyon összetett dologról van szó, most csak erre a dologra kitértve. Hát most például egy Prímásnak ugye nagyon sok dolgot kell maga előtt tartani, ugye én szerintem, az én véleményem szerint, hogy mi a Prímás, ugye Prím az első számú jelölt, tehát egy első, a vezető egyrészt. Másrészt szerintem a Prímás egybe pszichológus, egybe tanár, egybe barát, nagyon összetett dolog, egybe idézőjelben mondhatom, de lehet nem csak idézőjelben, egy hegedű művész.
2: Így van.
1: Nagyon, nagyon sok dolog összetett, mert egy Prímásnak ugye gondoskodni kell arról, hogy egy olyan étteremben muzsikálhat, ahol egy 4-5 fős cigányzenekar van a háta mögött, ami már sajnos ritka, de azért még csak-csak van, vagy egy akármilyen felállásban, hogy a családok eltartásáról van szó. Mégiscsak ő a Prímás, ő neki kell pénzt keresni. Na most ezért nagy segítség nekem a Sanyi bácsi, a Budai Sándor, meg a Berki László, mert ugye ővelük ezt én tanulhattam. A Laci bácsival, mint nóta műsorok után, ahol már olyan buli volt, akkor egyből kellett menni asztalhoz. És akkor én mindig ott figyeltem hátul, és akkor már csak oda került az a sor, volt egy nóta műsor, hogy a Laci bácsi valamiért lement, aztán dohányozni, vagy valamiért lement, és akkor a vendég mondta a nótát, hogy hol a Prímás úr, és akkor hát mondom, lement, jól van, nem baj, te is jó leszel. És akkor nekem kellett, és itt kezdődött el nálam ez a dolog, és nagyon érdekelt, és szerettem is csinálni.
2: Villányi László az ifjúsági Rajkó zenekar Prímása és a Pannon cigány zenekar tagja volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Barcsi Magyar Nóta Esről és szakmai fejlődéséről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő, műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt. Ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni. Hidd el, nem más, csak ennyi, csak ennyi.
1: Szapát, gyűjtum enge!
2: 100.3 Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Új élet kezdődhet, 4 roma nő számára munkát és képzést is kapnak. Nő az esély címmel nyújt segítséget a tartós munkaerőpiaci integrációban a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, egy Csongrádi és egy Szentesi intézményében. Egy pályázat jóvoltából 4 önmagát roma származásúnak valló lányt, asszonyt foglalkoztatnak 16 hónapon keresztül nevelést támogató asszisztens munkakörben. A programban résztvevő roma származású hölgyek egy 300 órás tanfolyamot is elvégeznek. A szakmai felzárkóztató program. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ átfogó szakmai felzárkóztató programot indít a térségben, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetűek, különös tekintettel a roma nők tartós munkaerőpiaci integrációja a köznevelési intézményrendszeren belül. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program jóvoltából valósul meg. A pályázaton mintegy 41 millió forintos támogatást nyert a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ. Nem engedik el a kezüket. A programban a tankerület 2 intézménye vesz részt, a Csongrád és térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Szentesi Krauzár Gábor Általános Iskola. A projekt célja, hogy piacképes szakképesítést, mentorált szakmai gyakorlatot és stabil állás lehetőséget biztosítson a köznevelési intézményrendszeren belül. A program keretében 16 hónapon keresztül összesen 4 önmagát roma nemzetiségűnek valló lányt, asszonyt alkalmaznak, nevelést támogató asszisztens munkakörben. Ezt követően sem engedik el a kezüket, a tankerületi központ vállalja a munkatársak tartós továbbfoglalkoztatottságát. A 4 roma származású hölgy szakmai képzésen is részt vesz. Az eredményes feladatellátás alapját a munkával párhuzamosan zajló 300 órás szakmai képzés adja, amelynek lebonyolításáért a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság felel. A tankerületi központ kiemelt figyelmet fordít a résztvevők beilleszkedésére, intézményenként egy-egy munkahelyi segítő támogatja a szakmai előrehaladást, emellett a szervezet biztosítja a szükséges foglalkozás és egészségügyi és szakmai alkalmassági vizsgálatokat is. A projekt 2029. január 31-én zárul majd.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Rádió Dick. Rádió Dick.
1: Rádió Dick. Rádió Dick.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvből, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 3-a szerda, 7 óra van. Jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet. Mozdulj Gypsy! Táncversennyel ünneplik a roma kultúrát a Kölyökvárban. Roma ünnepségek.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
4: Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. Jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium gondolata, mely 2011-ben kezdte el működését, abból a felismerésből született, hogy a Miskolci Egyetemre felvételt nyert roma származású hallgatókat lemorzsolódásuk megelőzése érdekében és társadalmi szerepvállalásuk megerősítésében támogatni érdemes, elősegítve a munkaerőpiacra való belépésüket is. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse a fiatal, olyan keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik a fenti kérdésben tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. Az akkreditált kiváló tehetségközpont minősítéssel is rendelkező Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium Miskolc-Tapolcán festői környezetben helyezkedik el, kivételes körülményeket biztosítva a bentlakóknak. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely felzárkóztatást és hátránykompenzációt biztosít a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. A mindennapokat gazdag közösségi és hit életi programok színesítik, lehetőség van imádságos elvonulásra a kápolnában, jó beszélgetésekre, valamint a kollégisták részét, sport és kulturális programokat, kirándulásokat is szerveznek. A tanulást és a szabadidő értékes eltöltését ingyenes eszközhasználat, többek között laptop és kerékpár kölcsönzés támogatja, emellett nyelvtanulási lehetőség is biztosított a résztvevők számára. A jelentkezési feltételek a következők. Részvétel felsőoktatási képzésben, roma nemzetiség, hátrányos helyzet, érdeklődés közösségi és szakmai programok iránt, nyitottság a roma kultúrával kapcsolatban. A jelentkezéshez szükséges kitöltött jelentkezési lap, motivációs levél, fényképes Europass önéletrajz, lelkészi ajánlás. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezési lap a honlapról letölthető, a felhívás szerint a diákok ponthatártól függetlenül jelentkezhet. Mozdulj Gypsy táncversennyel ünneplik a roma kultúrát a Kölyökvárban. A roma hagyományok, a táncművészet és a fiatal tehetségek kerülnek a középpontba június 5-én a Kölyökvárban. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megrendezett Mozdulj Gypsy táncverseny célja a kulturális értékek bemutatása és a közösségépítés erősítése. Fiatal tehetségek mutatkoznak be. A rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők megmutassák tánctudásukat és előadói képességeiket a közönség előtt. A szervezők célja, hogy a versenyen keresztül népszerűsítsék a roma kultúrát, valamint támogassák a tehetséges fiatalok kibontakozását. A program során a tánc mellett a közösségi élmények és a kulturális hagyományok is fontos szerepet kapnak, így a rendezvény nem csak verseny, hanem találkozási pont is lesz a résztvevők és az érdeklődők számára. Sztár vendég is érkezik, a Mozdulj Gypsy táncverseny sztár vendége Russzó Tibi lesz, aki fellépésével emeli az esemény színvonalát, a fiatal énekes országos ismertségre tett szert, és népszerű előadókért rendszeresen szerepel különböző kulturális rendezvényeken. A Kölyökvár ad otthont a programnak. A táncversenyt 2026. június 5-én pénteken 10 órától rendezik meg a Kölyökvárban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre. Időpont tehát 2026. június 5-e péntek 10 óra, helyszín pedig Kölyökvár Nyíregyháza. Russzó Tibor, művész nevén Russzó Tibi, napjaink egyik legismertebb fiatal magyar könnyűzenei előadója. A felvidéki származású énekes 2019-ben vált országosan ismerté, amikor megnyerte az X-Faktor 9. évadát. Sikertörténete különösen figyelemre méltó, mert szerény körülmények közül indult, és zenei képzés nélkül jutott el a tehetségkutató győzelméig. Gyermekkora és családja. Russzó Tibor 2003. október 23-án született a mai Rimaszombat városában. A felvidéken, Balogújfaluban nőtt fel egy zeneszerető roma családban, már kisgyermekként megmutatkozott kivételes énekhangja és gyakran szerepelt helyi rendezvényeken, falunapokon, családi eseményeken és esküvőkön. Bár hivatalos zenei oktatásban nem részesült, tehetségét környezete korán felismerte, a tehetségkutató nagy áttörés 2019-ben mindössze 16 évesen jelentkezett az X-Faktor című műsorba. A válogatón különösen nagy sikert aratott énekhangjával és azzal, hogy hitelesen tudta előadni kedvenc előadója, Kökény Attila dalait, mentorává Báj Alex vált. Az első élő show-k során végig kiemelkedően szerepelt és végül megnyerte a versenyt. A győzelem nem csak ismertséget hozott számára, hanem anyagi lehetőséget is. Később elmondta, hogy a nyereményből családja életkörülményeinek javítására és lakhatásuk megoldására is fordított pénzt. A roma közösségek életében a család, a vallás, a zene és a közösségi összetartozás kiemelkedő szerepet játszik. Ünnepeik és emléknapjaik nem csak a hagyományok ápolását szolgálják, hanem identitásuk megőrzésének fontos eszközei is. Az év során több olyan nap van, amely különleges jelentőséggel bír a cigányság számára. A Nemzetközi Roma Nap április 8-a. A roma közösségek legfontosabb világi ünnepe a Nemzetközi Roma Nap, amelyet minden évben április 8-án tartanak. Ezt a napot annak emlékére ünneplik, hogy 1971-ben Londonban megrendezték az első roma világkongresszust. Ezen a történelmi eseményen a résztvevők elfogadták a roma zászlót és a roma himnuszt, valamint fontos döntéseket hoztak a cigányság nemzetközi képviseletéről is. A roma zászló kék és zöld színű, közepén egy piros kerékkel. A kék az eget, a zöld a földet jelképezi, míg a kerék az indiai eredetre és a vándorló életmódra utal. A roma himnusz, a Gelem-Gelem szintén ezen a kongresszuson vált a cigányság hivatalos himnuszává. Ezen a napon világszerte kulturális rendezvényeket, koncerteket, kiállításokat és megemlékezéseket tartanak. A roma közösségek bemutatják hagyományaikat, zenéjüket, táncaikat és gasztronómiájukat, miközben felhívják a figyelmet a roma emberek helyzetére és jogaira. A roma holokauszt emléknapja augusztus 2-a. A cigányság történetének egyik legszomorúbb emléknapja augusztus 2-a. Ezen a napon emlékeznek meg a II. Világháború során meggyilkolt roma áldozatokról. Augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka a náci hatóságok felszámolták az Auschwitz-Birkenaui cigánytábort, és több ezer roma férfit, nőt és gyermeket gyilkoltak meg. A történészek becslése szerint a Loma holokauszt során több százezer roma vesztette életét Európában. Az emléknap alkalmával koszorúzásokat, gyertyagyújtásokat és történelmi megemlékezéseket tartanak. Az esemény célja, hogy a fiatalabb generációk megismerjék a roma nép történetének tragikus fejezeteit, és hogy a múlt eseményei soha ne ismétlődhessenek meg. Karácsony a roma családokban. A keresztény roma közösségek számára a karácsony az év egyik legfontosabb vallási ünnepe. A családok ilyenkor együtt ünnepelnek, meglátogatják rokonaikat, és közösen étkeznek és zenélnek. A roma hagyományokban nagy hangsúly kerül a vendégszeretetre és a családi összetartásra. Sok helyen a karácsonyi ünnepek alatt hagyományos dalokat énekelnek, és a család idősebb tagjai történeteket mesélnek a fiatalabbaknak.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
5: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18 és 27 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Közlekedési hírek.
5: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárják az Olof-Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, így a hét közepén, szerda van és június 3-a. Klotild névnapot mutat a naptár, úgyhogy nekik mindenképpen boldog névnapot szeretnék kívánni már rögtön így a műsor legelején. Na de nézzük az érdekességeket, amit már ugye megszokhattunk így a Wecker legelején. Például ma 101 éve, hogy megszületett Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Aztán 405 éve a Holland-Nyugat-Indiai Társaság elfogadta Új-Hollandia alapító okiratát, a mai New Yorkét. Ez 405 éve volt ezen a napon. Szintén 405 éve a német alföldi országgyűlés megalapította a Nyugat-Indiai Társaságot a Kelet-Indiai Társaság mintájára. Hát ez mindig egy nap történt. Aztán 131 éve született Korda Zoltán, magyar származású angol filmrendező. 127 éve született Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. 107 éve született Máriási Félix, Kossuth-díjas filmrendező, forgatókönyvíró. 105 éve született Palánkai Klára, mezzoszoprán opera énekesnő. Aztán 102 éve ezen a napon halt meg Franz Kafka, cseh író. Gulyás Gyula, Kossuth-díjas szobrász is ezen a napon született, méghozzá 82 évvel ezelőtt. 65 éve született Hágai Katalin, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész. 59 éve született Darnyi Tamás, sokszoros olimpiai, világ és Európa bajnok úszó, sportvezető. A keresztes lovagok az első keresztes hadjárat során elfoglalják Antiókiát Törökországban, mindez 928 évvel ezelőtt volt, ezen a napon természetesen. 151 éve halt meg Georges Bizet, francia zeneszerző, ugye a Carmennek, Carmen című operának az alkotója, írója. 127 éve halt meg ifjabb Johann Strauss, osztrák zeneszerző, a keringő király, ugye a Kék Duna keringőt köszönhetjük neki, illetve magát a Denevér című operát is. Na, hát ennyi fért bele most így kora reggelre, nem sokára jönnek a közlekedés.

0: Rádió D. Hol a hangunk?
1: Nem sokára 7:30, üdvözlök sok szeretettel mindenkit. Ránézek a kis közlekedési hír levelemre. Azt mondja, hogy a 9. kerület Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Egészen péntekig naponta 10 és 16 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárják a külső sávot. Lezárták a fél útpályát a 3. kerület Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Nem közlekedik a 41-es villamos a Kamaraerdei ifjúsági park és a repülőtér között karbantartás miatt. Lezárták a 2. kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik. Na most pedig zene, és tudjátok mi jön? Roma hírek itt az FM

0: Fennvója
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szép nyári reggelt kívánok mindenkinek. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patay Anna jóvoltából, úgyhogy füleljetek.
3: Hírek rólunk neked.
4: 2026. május 22-e péntek, 20 óra van, jó estét kívánok. Ez a Rádiódik roma híradója, Patay Anna vagyok. A cigányirodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Mi tudható a roma ellenállás napjáról?
3: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: A roma cigányirodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. Ezek a művek nem csak egy kisebbségi közösség életét mutatják be, hanem olyan egyetemes kérdéseket is érintenek, mint az identitás, a kirekesztés, a szabadság, a család és az emberi méltóság. A roma szerzők könyvei gyakran személyes tapasztalatokra épülnek, ezért hitelesen és érzelmileg erőteljesen szólnak az olvasóhoz. Az elmúlt évtizedekben egyre több roma író és költő jelent meg a magyar és nemzetközi irodalomban, akik saját nézőpontjukból mesélnek a roma közösségek múltjáról és jelenéről. A roma irodalom egyik legfontosabb témája az identitáskeresés. Sok műben a főszereplők két világ között élnek, egyszerre tartoznak a roma hagyományokhoz és a többségi társadalomhoz. Ez gyakran belső konfliktus okoz számukra. Az írók bemutatják, milyen nehéz megőrizni a kulturális hagyományokat egy olyan világban, ahol sok előítélet és diszkrimináció éri a roma embereket. A könyvek szereplői gyakran szembesülnek azzal, hogy a társadalom másként kezeli őket származásuk miatt, még akkor is, ha tehetségesek vagy éppen szorgalmasak. A magyar roma irodalom egyik legismertebb alakja Lakatos Menyhért. Leghíresebb műve a Füstös képek, amely a roma közösségek életét mutatja be a 20. század első felében. A regény különösen fontos, mert hiteles képet ad a cigánytelepek világáról, a szegénységről, valamint a közösségi összetartozás erejéről. Lakatos Menyhért művei azért jelentősek, mert emberközelből ábrázolják a roma emberek mindennapjait, és megmutatják, hogy a nehéz körülmények ellenére milyen erős lehet az emberi méltóság és az összetartozás érzése. Szintén fontos szerző Bari Károly, aki verseiben és prózai műveiben a roma kultúra gazdagságát jeleníti meg. Költészetében gyakran szerepelnek a természetképei, a hagyományok és a szabadság motívuma. Művei egyszerre líraiak és társadalomkritikusak. Bari Károly munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra nagyobb figyelmet kapjon Magyarországon. A roma témájú könyvek nem csak roma szerzőktől származhatnak. Több nem roma író is foglalkozott a cigányság helyzetével, bemutatva a társadalmi különbségeket és az előítéletek problémáját. Ezek a művek segíthetnek abban, hogy az olvasók jobban megértsék a roma közösségek történelmét és mindennapi nehézségeit. Az irodalom fontos szerepet játszik az empátia kialakításában, mert lehetőséget ad arra, hogy más emberek szemszögéből lássuk a világot. A roma irodalom másik gyakori témája a család és a hagyományok tisztelete. Sok történetben hangsúlyos a generációk közötti kapcsolat, az idősek bölcsessége és a közösségi összetartás. A roma kultúrában a család kiemelkedően fontos érték, ezért a könyvekben gyakran jelennek meg nagy családok, közös ünnepek, zenés, táncos hagyományok és erős érzelmi kötelékek. Ezek a művek megmutatják, hogy a kultúra megőrzése mennyire fontos egy kisebbségi közösség számára. Cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedűjáték, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykett programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swingmanú stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez. Mit tudható a roma ellenállás napjáról? Május 16-a a roma ellenállás napja, de a történet, amin alapul, bizonytalan és úgy tűnik bizonyíthatatlan. Az identitásképzés szempontjából azonban nem annyira fontos a történeti hűség, sokkal inkább az, hogy mit gondolnak magukról egy kisebbség tagjai. A roma ellenállás napján arra emlékezünk, hogy 1944 májusában Auschwitz-Birkenau-ban a roma foglyok ellenállása miatt az SS nem tudta azonnal végrehajtani a tábor teljes felszámolását, erre csak 1944. augusztus 2-án, 3-án került sor. Botokkal, késekkel mentek az őröknek, akik visszavonultak. Az biztos, hogy valami történt, ám hogy pontosan mi, arra nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ugyanis nehéz bizonyítani. A Roma Sajtóközpont 2015-ben kezdett el mélyebben foglalkozni a roma ellenállás napjának történetével, miután korábban már kutattak a roma holokauszt témájában. Roma holokauszt címmel 2001-ben jelentettek meg könyvet túlélők visszaemlékezéseivel. Sárközi Gábor, az RSK akkori vezetője elmondta: átnéztük az online forrásokat, szakirodalmat és bibliográfiákat, de azt láttuk, hogy a beszámolók nagyrészt egymásra épülő forrás megjelölés nélküli, sokszor ellentmondásos szövegek. Egyes verziók például csak passzív ellenállásról írnak, míg mások összecsapásokról. A kutatás részeként Sárközi részt vett a Tomlantos Intézet és a Firenavenca közös háromnapos képzésén, ahol a roma holokauszt volt a téma, de nem kerültek közelebb az igazsághoz. A szervezők, az előadók elismerték, nem rendelkeznek történetileg hiteles, elsődleges forrásokkal a május 16-i eseményekről. Az RSK után több kutatóintézményt is megkeresett. Az Auschwitz-Birkenaui Memorial Museum kutatási igazgatója Piotr elmondta Sárközinek, hogy nagyon kevés egymástól független történeti forrás áll rendelkezésre. Két visszaemlékezést küldött nekünk. Az egyik Tadeusz Joachimowski, a birkenaui cigánytábor írnokának, a másik Georg Boniut SS-tisztnek a vallomása volt. Ezek szerint a romák 1944 májusában értesültek a tábor felszámolásáról, bezárkóztak a barokkokba, és egyszerű eszközökkel, lapátokkal vagy rudakkal készültek az ellenállásra, mire az SS végül visszavonult, mondta lapnak Sárközi. Cserkőzi Gábor. Megkeresték az International Tracing Service nemzetközi keresőszolgálatot is, de ott hatalmas feldolgozatlan anyag miatt nem tudtak érdemi választ adni. Vagyis ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi történt 1944 májusában. A roma ellenállás napjának elterjedésében kulcs szerepet játszottak azok a szereplők is, akik a roma holokauszt emlékezetének intézményesítésén dolgoztak.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Mikre számíthatsz? Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
1: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
2: Torok.
1: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
2: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvből, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
1: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. Jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium gondolata, mely 2011-ben kezdte el működését, abból a felismerésből született, hogy a Miskolci Egyetemre felvételt nyert roma származású hallgatókat lemorzsolódásuk megelőzése érdekében és társadalmi szerepvállalásuk megerősítésében támogatni érdemes, elősegítve a munkaerőpiacra való belépésüket is. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse a fiatal, olyan keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik a fenti kérdésben tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. Az akkreditált kiváló tehetségközpont minősítéssel is rendelkező Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium Miskolc-Tapolcán festői környezetben helyezkedik el, kivételes körülményeket biztosítva a bentlakóknak. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely felzárkóztatást és hátránykompenzációt biztosít a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. A mindennapokat gazdag közösségi és hit életi programok színesítik, lehetőség van imádságos elvonulásra a kápolnában, jó beszélgetésekre, valamint a kollégisták részét sport és kulturális programokat, kirándulásokat is szerveznek. A tanulást és a szabadidő értékes eltöltését ingyenes eszközhasználat, többek között laptop és kerékpár kölcsönzés támogatja, emellett nyelvtanulási lehetőség is biztosította résztvevők számára. A jelentkezési feltételek a következők. Részvétel felsőoktatási képzésben, roma nemzetiség, hátrányos helyzet, érdeklődés közösségi és szakmai programok iránt, nyitottság a roma kultúrával kapcsolatban. A jelentkezéshez szükséges, kitöltött jelentkezési lap, motivációs levél, fényképes Europass önéletrajz, lelkészi ajánlás. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezési lap a honlapról letölthető, a felhívás szerint a diákok ponthatártól függetlenül jelentkezhet.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Időjárás.
6: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18 és 27 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Közlekedési hírek.
6: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: rádiódik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Szép reggelt, 8 óra múlt pár perccel, ez itt még mindig a Vekker, jön a program ajánló. Méghozzá a szegedi szabadtérire invitálok benneteket ismételtem, de itt most az új szegedi részre, tehát a kisebb színpadi előadást fogok nektek javasolni, ajánlani egész pontosan. Ez nem más, mint a Csengetett Milord című vígjáték, mely július 17 és 18-án kerül majd bemutatásra. A szereposztásban, hát fantasztikus nevek, Molnár Piroska, Gyabromka József, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Pataki Ferenc, Bíró Panna Dominika, Rezes Dominika, Cseh Judit, Sípos László Márk, Lass Bea és Ficere Béla. Az előadás rendezője Kocsis Gergely. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000-beli életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniség, mint a házurai. A fent és a lent ellentétére épülő televíziós komédia sorozat szerethetően szeleburdi szereplői a britek mellett a hazai tévénézők számára is kedves ismerőségké váltak. A képernyők után most a színpadi változatban is életre kelnek, melyben az immár kultikus karakterek tovább űzik szenvedélyeiket, ki a pénz, ki a szoknyák irányában. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó pofa, nagyon jó kis vígjáték, úgyhogy ha van kedvetek Szegedre elutazni, vagy éppen Szegedről hallgattok most bennünket online, akkor lessétek meg július 17 vagy 18-án a Csengetett Milord című produkciót a szegedi szabadtéri kínálatában. Na most pedig zene, aztán jön a közlekedési hírek. Jönnek a

Vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, a Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig. És végül, de nem utolsó sorban megnyitották a 15. kerület pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart a felújítás, ezért szakaszonként útszűkületre kell számítani ezen a héten. Na most pedig akkor zenére számítsatok, ezen a héten, meg ezen a napon, és utána pedig nyelvoktató leckék jönnek Armandóval és Hajnival.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Na figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj. Nagyon jó

0: rádiódik. Hallod?
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódiken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Ármándó! Papó és mámi, ezt már tudom, mivel folytatjuk ma?
3: Így van. Az anya úgy van, hogy mamo.
4: Mamo?
3: Igen.
4: És te így hívod az édesanyádat, hogy mamo?
3: Igen, viszont van egy másik kifejezése, ezt én mondom az anyukámnak, viszont hogyha valakire mondom, hogy anya, akkor az déj.
4: Déj.
3: Így van. Szitjú vasztlosasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: Rigoberti.
2: Ciao, Bartalitamin.
1: Zelodin.
3: Soberti, Kajas.
4: A ich schistali ma terapi balanga.
5: Kirva.
6: Konsi.
5: A ich bi balanga.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 9-et üt az óra, nem sokára jön a süsfelnap, ám még előbb egy hír. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután jelentette be, hogy hétfő reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Amikor a bejelentett időpontnál később, 9 óra után Magyar Péter megjelent a Sándor palota előtti pulpitusnál, hogy beszédet mondjon, kitört a botrány. Hangos, hazaáruló kiáltásokkal kisebb kórus fogadta, és a kiabálások megakasztották a kormányfő beszédét. Magyar Péter végül rendőri intézkedést kért. Elég sok rendőr van itt, úgyhogy megvárjuk, amíg ellátják a feladatukat, mondta, mire a tér déli oldala felől néhány rendőr megjelent, és igazoltatni kezdték a hangos ellentüntetőket. A miniszterelnök beszédét élőben lehetett követni, eleinte a helyszínről, de aztán gond adódott a hangminőséggel. Magyar Péter hangja végül teljesen eltorzult, ezért leállították az adást. Így aztán eleinte csak következtetni lehetett arra, hogy a miniszterelnöknek nem feltétlenül sikerült rávennie Súlyog Tamást a lemondásra, hiszen a beszéde elején olyan gondolatokat fogalmazott meg, amiket már ismertünk. Aztán kezdte a mondandóját, hogy a magyar köztársaság közös alkotása a magyar embereknek, amit generációk védtek, majd így fogalmazott. Eljöttem ma ide Súlyog Tamás köztársasági elnökhöz, hogy beszéljünk a felelősségéről, hogy az intézmény tekintélyét helyreállítsa. Ezután pedig következett a már említett technikai malőr, mármint hogy ugye elment az élőadásnak a hangja. Én felszólítottam a mai napon is Súlyog Tamást, folytatta Magyar Péter, hozzátéve, hogy támogatja a kormányt abban, hogy kezdjenek eljárást és módosítsák az alaptörvényt. Magyar Péter maga közölte, hogy a találkozón nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök a pozíciójáról. A miniszterelnök azt mondta, hogy a magyar köztársaság erősebb minden bábnál, és a köztársasági elnök intézménye, tekintélye fontosabb és erősebb minden egyes köztársasági elnöknél. Ezért Magyarország érdeke az, hogy ez az intézmény visszanyerje a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek elhallgatása és mulasztásai megtépáztak. Tájékoztattam a köztársasági elnököt, hogy amennyiben nem mond le önként, akkor a mai napon tájékoztatom a TISZA frakcióját a javaslatainkról, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat. Arról is tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a leváltására. Benne van a megfosztási eljárás, de a hivatal védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani. Módosítani fogjuk az alaptörvényt. Nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni, közölte Magyar Péter miniszterelnök úr. Na, én meg azt közlöm most veletek, hogy elmegyünk zenélni, és 9 után pár perccel jövök vissza, de már nem egyedül, hanem Völgyi Zsuzsanna, Magdolna Ilona, Gizella Mercedes-szel, és kezdődik a süsfel.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Hasúlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmány módosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnökként. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, mint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba egy az iszlám államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tinédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az iszlám állam egyik propaganda kiadványának szó szerinti fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő filmszínházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Időjárás.
2: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18 és 27 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Közlekedési hírek.
2: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk!

0: hallgatóink, a Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 21 perccel, itt a hét közepe, június 3-a van. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Erőt, egészséget, békességet. Na, ma mindenkinél legyen ernyő, emberek. Nem ernő, hanem ernyő, mert sajnos országszerte, ugye, ahogy azt már tegnap is jeleztem, tényleg mindenhol ma mutattak egy ilyen ország térképet, egyedül Nyíregyházára nem mondanak esőt, amúgy mindenhol mondanak ma elszórtan záporokat, zivatarokat, esőket, úgyhogy ma mindenféleképpen legyen nálatok esernyő, azt, hogyha nem kell, örülünk neki, ha meg kell, akkor meg ott van. Jó, úgyhogy készüljetek
2: akkor meg ott van a kis táskába.
1: Hát így van, készüljetek rá, mert ma tényleg országszerte, Nyíregyházát leszámítva, minden egyes városba jósolnak esőt, úgyhogy tényleg vigyázzatok
2: el, ne házatok.
1: Vigyázzatok magatokra. Milyen érdekes, pont a napokban, szerintem egész pontosan tegnap beszélgettünk arról, ugye mesélted azt a majdnem balesetedet, ugye, amikor mentél Nagykörös. Ez a kettő választásom volt.
2: Igen, Kiskörös távolabban, Nagykörös van közelebb.
1: Aha, milyen érdekes.
2: Pesthez.
1: Milyen érdekes ez, nem? Hogy azt gondolom az ember, hogy Kiskörös, hogy Kistáv, de nem, de biztos nem ezért
2: nevezik.
1: Nem, nyilván hülyeségeket beszélek, de csak viccelődök. És beszélgettünk ugye arról is, hogy ha már közlekedés, hogy azért te is, mint a gyakori autózó, tehát tulajdonképpen te napi szinten autózol, és néha több órán keresztül is.
2: Igen.
1: És hogy például a rolleresekről beszéltünk, hogy én meséltem, hogy a taxisokat hogy zavarja.
2: Hogy mit beszélünk?
1: Nem tudom, szerintem ez másokat is zavart már, ugyanis pont tegnap Vitézi Dávid közlekedési miniszter beszélt azzal kapcsolatban, hogy az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy nem lehet megvárni a szabályozással a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni.
2: Á, király!
1: Erről beszélt.
2: Nagyon
1: a közlekedés
2: jó.
1: Miniszter az RTL híradónak elmondta, hogy a rolleres balesetek súlyossága és száma miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályzatának felülvizsgálatát egy külön ütemben javasolja. Mert ugye módosulni fog majd
2: nagyon
1: a KRESZ,
2: helyes.
1: De hogy ezt még előbb meg akarják lépni. Hozzátette, a kormány várhatóan a következő hetekben tárgyalja, hogy a KRESZ-t ne egy lépcsőben módosítsák, hanem kettőben. Gyorsan lépjünk rollerügyben, utána a teljes felülvizsgálat, az egy hosszabb ideig tartó társadalmi egyeztetést kívánó dolog, közölte Vitézi. Az ügyben KRESZ módosítási javaslatokkal fognak élni. Nagyon jó, nagyon jó.
2: Ennek már nagyon-nagyon itt volt az ideje.
1: Így van. Így, és milyen érdekes, tényleg pont tegnap beszélgettünk erről, és lám, nem csak minket, meg a taxisokat zavar ez a roller dolog, hogy tényleg
2: Itt nem csak az arról van szó, hogy most hogy az autósokat zavarja, vagy zavaró tényező. A balesetek,
1: így
2: hát
1: van.
2: Gyerekek olyan baleseteket szenvednek sisak nélkül, tehát, hogy pont egy héttel ezelőtt láttam egy olyan hírt a híradóban, hogy egy 12 éves kisfiú kapott a születésnapjára egy rollert, és kiment vele az úttestre, rollerozott, és egy kátyúba ment bele, nem volt rajta sisak, olyan fejsérülést szenvedett, hogy mentőhelikopterrel vitték el. Azt se tudjuk, hogy azóta mondjuk mi van ezzel a kisgyerekkel. Hál' Istennek szerintem túlélte ezt a balesetet, de egy felsérülés azért tudjuk nagyon jó, hogy milyen következményekkel járhat.
1: A közlekedési miniszter hozzátett, hogy a döntést alátámasztják azok a kórházi adatok is, amelyek szerint a rollereseknél rendkívül

0: kapcsán kibérelheti, hogyan, milyen feltételeken, milyen kressz, stb. Stb. Tehát ezek nincsenek leírva. Igen. Ezek szerint.
1: És hát ugye elgondolkodtató az is, mert hogyha egy kiskorú kibérli, és tehát hogy nincs rajta sisak vagy védőfelszerelés, akkor ki az, akit felelősségre lehet ilyenkor vonni? Hát nyilván a szülőt. Tehát nyilván a szülőt, mert hogyha egy kiskorú valamit elkövet, akkor én azt gondolom, hogy az mindig a szülőt kell, hogy terhelje annak a felelősséget.
0: Az így van. És idén már nem csak ez a 13 éves fiú fekszik 3 hónapja kómában, hanem 2 14 évnél fiatalabb gyermek halt meg e-rolleres balesetben.
1: Borzasztó.
0: Igen. A Betesdában több életveszélyes sérültet láttak már el idén, és a nyár még csak most kezdődik. Az országos mentőszolgálat adataiból is egyértelműen látszik, exponenciálisan nő az elektromos roller balesetek száma.
1: Tegnap pont láttam egy kisrácot, 13-12 éves lehetett, jött haza suliból, és ment az úttesten e-rollerrel, és sisak volt rajta. És úgy nyugtáztam is, hogy na, akkor a szülei féltik.
0: Persze.
1: Tehát, hogy megvan azért az a... Hát meg protektor is kéne azért ezekre a gyerekekre. Tudod, gerincvédő, minden.
0: Igen, de sok olyan van, akik főleg külföldiek, nem akarom a magyarokat ebbe belevonni, lehet, hogy magyarok közül is vannak, magyar fiatalok között is, hogy felszállnak egy rollerre ugye ketten.
1: Igen.
0: És ott a Lánchíd környékén úgy így vágtatnak hát tulajdonképpen a buszok, így, biciklik, igen, és taxik között, ugye a Lánchídon csak az mehet át.
1: Na, én kivenném a rendőrök helyébe ezeket a rollerezőket.
0: Nem rakasz minden híthoz egy-egy rendőrt 024-be.
1: Igen, de hogyha meglátja a rendőr, akkor le kéne szállítatni.
0: Ha meglátja, akkor le.
1: Igen.
0: De mondom, most ez heteken belül, tehát most van június 3, ez tegnapi nyilatkozata Vitézy Dávid közlekedési miniszternek. Ha ő azt mondja, hogy heteken belül, figyelj, ha valaki ért a közlekedés, az ő, úgyhogy ő biztos vagyok benne, hogy hamarosan meghozza azokat a jogszabályok, ami által pontosan ezek kikerülhetőek lesznek, amit mondtál. Tehát, hogy nincs már az, hogy 10 éves gyerek is bérelhet sisak és izé nélkül, protektor, stb. Stb. Biztos vagyok benne, hogy ezt ő, ha valaki...
1: Hát látják ők is, hogy ez egy végzetes probléma, és
0: hát igen.
1: És hát borzasztó az, hogy a gyerekek körébe ez milyen baleseteket eredményez meg, vagy a felnőttek.
0: Is, tehát,
1: igen,
0: hogy...
1: de nekem valahogy így, mert egy felnőttnek, tudod, van felelősségtudata.
0: Hát,
1: érted?
0: Ja.
1: Hogy jó, akkor megvan benne a kockázat, hogy akkor felszállok ugye a rollerre, hogy nem veszek fel sisakot, nem veszek fel semmi védőfelszerelést.
0: Igen.
1: De gyereknél pont a szülőnek kellene ezt nagyon-nagyon odafigyelni arra,
0: vagy
1: hogy...
0: Nem engedni, vagy egy nem bizonyos engedni, kornál, igen, a kor alatt.
1: Hát meg a másik, az, hogy én a rollert és a biciklit is egy minimális kressz vizsgához kötném. Tehát amikor
0: bizony
1: már egyedül közlekedik valaki az utakon,
0: így
1: az
0: van,
1: úttesten, akkor igenis a gyerekeknek is tartsanak egy kressz vizsgát, legyen egy kressz vizsgájuk.
0: Vagy valamit,
1: mondjuk
0: igen,
1: akkor igen, legyen egy 14 éves kortól az, hogy egyedül közlekedhet e-rollerrel, vagy mondjuk biciklivel a főúton, vagy a közúton, és akkor igenis, hogyha nincsen ott szülői felügyelet, akkor legyen annak a gyereknek egy papírja arról, hogy ő megtanulta a kressz szabályait.
0: Igen. Én nem tudom, hogy mi
1: iskolában
0: az a határ.
1: Iskolában miért nem? Igen, biciklizni szeretnétek? Vagy rollerezni főúton? Akkor tessék, vezessünk be egy plusz órát, 7-től vagy 8-től, hogy tanítsuk meg a kresszt a gyerekeinknek.
0: Nem hülyeség, abszolút egyetértek, de talán nem tudom, mennyire lenne érdemes 18-nál meghúzni ezt a vonalat, hogyha energiaitalt, sört, bármilyen alkoholtartalmú italt, cigarettát nem vehetsz 18 év alatt, akkor miért közlekedhetsz autók között 18
1: hát,
0: év alatt?
1: Azért, mert biciklivel mondjuk a gyerek el tud menni iskolába, kényelmesebb,
0: értem,
1: könnyebb neki.
0: Értem.
1: De ha már elengedi egy szülő biciklivel a gyerekét, vagy akár gyalog is, mert hány kisiskolást látok, aki gyalog közlekedik.
0: Persze, de érted, mit mondok, tehát, hogy mennyivel veszélyesebb biciklivel, avagy rollerrel közlekedned autók között, 60-70-nel közlekedő autók között, mint meginni egy doboz energiaitalt. Tehát nem akarom ezt nyilván párhuzamba vonni, mert nem ugyanaz a kettő. Az egyik az egészségedre káros, a másikban meg bele is halhatsz.
1: Persze.
0: Érted?
1: Tehát, igen, hogy, de a biciklit azt nem tudod, tehát hogy látod, ezeket nem tudod már leszabályozni, mert azért van az
0: érettségi. Mindent lehet jogilag visszamenő határozatokkal módosítani.
1: Ezen nem fognak egyetérteni az emberek, tehát nem fogják azt mondani, hogy jó, akkor mától nem megy biciklivel a gyerekem.
0: Jó, akkor 16.

0: Tudod mit? Én azt 16, mondom még mindig, nem? hogy nyolcadikba, vagy kisiskolás korba, év. Igen, ott egy kressz vizsgát kellene, hogy tegyenek. Igenis, le kell tudni vizsgázni. Aki nem megy át a kressz vizsgán, az nem közlekedhet a bicikliével az egyetlen, a közúton
1: jó,
0: egyedül.
1: Akkor korban megegyezzünk meg úgy, hogy gimnázium első osztály, tehát 9. osztály.
0: Jó, egyezzünk
1: meg. Hát, mint ha mi döntenénk, tudod, persze, bennülnénk, tudod, a izébe, bennülünk a parlamentbe, és szavazunk. Persze, habiszti, mi vagyunk
0: jó,
1: a izé.
0: Na, megszavaztam. Ülésvezető asszony.
1: Igen, az országgyűlés elnökéhez szeretnék szólni. Igen.
0: Akkor ez meg lett szavazva.
1: Igen. Ez egy ilyen napi rend előtti felszólalás, tudod. Mert
0: csinálunk ilyeneket, ilyen kamu politikai szavazásokat itt bent.
1: De nem mondunk szerintem ilyeséget, meg lám mást is, másnak is, szerintem mindenkinek egy feltűnő jelenség ez a történet. Ja, a másik meg az, hogy apropó külföldiek, azt meg egy teljesen másik jogrendszerhez kötném. De most komolyan. Tehát, hogy az, hogy egy külföldi idejön, és random csak úgy elviszi, bérli, és akkor felszállnak rá ketten, hárman, és akkor ők nyakra főre közlekednek, mert hogy ők most itt nyaralnak,
0: bocsánat,
1: meg
0: buliznak. Bocsánat, és mi van a pakisztáni voltos
1: az egy megint egy másik történet, az most azokat hagyjuk ki a történetből. Most itt...
0: Azokkal mi lesz?
1: Arról nem szólt a fáma, most tegnap Tézi Dávid erről beszél, az más, az majd...
0: A pakisztáni biciklis
1: ételfutároknak. Amúgy várjál, június 1, az már olyan szinten lett egy törvényhozva, hogy június 1 óta nem jöhet be új vendégmunkás. Már, tehát hogy ez már lett hozva, de ez már nem is tudom már mikor, én nézem mindig mostanában, sőt hát nem mostanában, amióta kormányváltás lett, mindig nézem a parlamenti közvetítéseket, minden felszólalást, és ott már ez már április végén
0: jó,
1: már téma
0: de
1: volt.
0: Jó, de hát itt vannak a meglévők.
1: Nekik
0: nem lesz valami valami kresszben valami módos, de
1: hát nekik is kéne.
0: Látod, a bicikliseknek alapból kéne egy kresszpapír.
1: Hát kéne, ajjaj, hát igen. Hát ők mondom, ők földön, vízen, égen közlekednek. Ugye,
0: és látod, szerintem nem tudom, hogy a bicikliseket lehet-e büntetni. Nem tudom. Hogy...
1: Miért ne lehet? Ja, hogy rendőr által? Hogy ne lehetne? Persze, hogy lehet. Nem ég a lámpád, nincs rajta, ez a, hogy ne lehetne.
0: Felhajtottál az autópályára?
1: Igen, hogy ne lehetne. Nem, most inkább itt ugye a rollerről volt szó tegnap, amit ugye a miniszter úr mondott, ez a rollerre irányult. A bicikli, teljesen igazad van, az is egy teljesen más kör, mert bicikli előbb volt, mint roller, arra egy teljesen más szabályozás vonatkozik, gondolom én, mint a rollerre, hiszen a roller egy relatíve új történet. Mindegy, fia, heteken belül meg lesz ez a jogszabály, akkor majd újra jó kibeszéljük, hogy jó-e vagy nem, mi megszavaztuk. Mi előre, tisztelt
0: Dávid úr,
1: mi megszavaztuk.
0: Hát már mióta mondjuk, verjük itt az asztalt,
1: igen,
0: már mióta.
1: Na jó,

0: 9 óra múlt 41 perccel ígéretünk, hogy szíven vissza is jöttünk hozzátok.
1: Na és hogyha már elkezdtünk beszélgetni arról, hogy milyen kressz szabályok vonatkoznak esetleg a kerékpárosokra, akkor mondjuk is el szerintem, hogy milyen közlekedési szabályokat kell betartani. Például kanyarodásnál, vagy sávváltásnál, vagy megállás előtt az irányt kézzel egyértelműen és időben jelezni kell a kanyarodás megkezdése előtt. Úgyhogy figyelem, biciklisek, ezt muszáj a kezetekkel indexeltek. És a gyalogos átkelő, mert tegnap beszéltünk erről is, pont tegnap volt ez téma, hogy a zebrán tilos áthajtani úgy, hogy ülsz még a kerékpáron.
0: Yes.
1: A bicikliről le kell szállni és tolni kell. Tehát akkor feltételezem, hogy a rollernél is ugyanez a szabály érvényes. A zebrán viszont át kell tolni. Elsőbség, a kerékpárosra is a kressz általános szabályai vonatkoznak. Például jobbkéz szabály, a kerékpár úton érkezőknek elsőbsége van az úttesten áthaladókkal szemben. Tehát ez meg az autósokra vonatkozik, hogy aki a kerékpár úton érkezik, azoknak elsőbsége van. Tilos területek. Az autópályán és autóúton szigorúan tilos biciklizni. Hát ezt pedig már láttuk egy pár alkalommal, hogy az M3-ason nagyon tekernek felfele az ételfutárok, úgyhogy ez már, ennek már voltam szemtanúja. És az utasszállítás. Kétkerekű kerékpáron 16 életévét betöltött személy szállíthat egy 10 évnél fiatalabb gyermeket megfelelő gyermekülésen. Uh-huh. Ez mondjuk szerintem elég egyértelmű volt. És ami még nagyon fontos, hogy elmondjuk, a kötelező felszerelés és a tartozékok, tehát a jól működő első és hátsó fék, a elől fehér, hátul piros színű, nem háromszög alakú fényvisszaverő, a küllőkön is borostyánsárga színű fényvisszaverőt kell mindkét kerékre felszerelni. Elől fehér vagy borostyánsárga, hátul piros színű sötétben tiszta időben legalábbis 150 méterről jól látható fényű lámpa. És hangjelző berendezés, tehát egy óriás duda.
0: Én csak hallgatom, mert én nem tudok ugye biciklizni, nem szólok bele ilyen dolgokba.
1: Még nem is akarsz. És én ami fontos még, sisak láthatósági mellény, tehát lakott területen kívül éjszaka vagy rossz látási viszonyok között kötelező a fényvisszaverő mellényt felvenni. A bukósisak lakott területen kívül 40 km/h sebesség felett kötelező, de városon belül is erősen ajánlott. És kerékpározás közben kézben tartott mobiltelefont használni tilos, alkoholra vonatkozóan is vannak itt törvények.
0: Hát nem lehet piázni ott
1: sem. Így van, a kerékpár biztonságos vezetésére alkalmatlan állapotba, tehát ittasan tilos felszállni.
0: Ezt azért azért kocsma környékén én mindig nézegetném, mert ott hányszor filmekbe is hányszor mutatják ezt, ugye, hogy oda van támasztva a bicó a falu végén lévő kocsma oldalába, és akkor jön ki igen. Béla bátyám, meg Géza bátyám, akik egy-két fröcsike után azt mondják, na jó van, megyek hazam, az asszony agyon üt, fölpattan a bicóra,
1: ez be az árokba.
0: Ozt let's go. Igen.
1: Let's go, igen. Be az árokba.
0: Igen. Úgyhogy, hát igen, visszatérve az eredeti témához, mármint a rollerhez egy pillanatra, nem tudom, hogy ugyanezek tudnak-e vonatkozni, hiszen nyilván más szerkezetű egy roller, mint egy bicikli, de szabályokat tekintve azt gondolom, hogy reméljük, hogy tényleg meg lesz úgy szigorítva, hogy elsősorban a biztonság miatt, tényleg, amit tényleg, hogy az országos mentőszolgálat statisztikái alapján nagyon rossz és exponenciálisan nő a roller balesetek száma, elsősorban emiatt. A másik meg tényleg az autósok érdekében is, meg más biciklis, aki tényleg ezer éve bicózik, nekik is zavaró jelenség egy olyan rolleres, aki mit tudom én, jópofaságból meg ki tudja bérelni, mert megteheti. Hát itt ezen is van hangsúlyám, hogy nagyon sokan azért rollereznek, mert megteheted. Letöltesz egy appot, odaérinted az utcán talált rollerhez, fölpattansz rá, osz mész.
1: Igen, ezt nehéz lehet majd szabályozni, tudom, hogy ezt hogyan fogják szabályozni a jövőben, hogy ha esetleg korhoz kötik, vagy
0: szigorúan.
1: Nem tudom. De azt sem tudom, hogy egyáltalán lesz ilyen, hogy majd ezt korhoz kötik-e valaha.
0: Mondom, heteken belül ki fog ez derülni.
1: Nagyon kíváncsi vagyok.
0: Biztos,
1: kíváncsi
0: hogy lesz benne korhatár. Erre most én is garanciát fogadnék, uh-huh. hogy lesz korhatár, és biztos vagyok benne, hogy elég szigorú szabályozáshoz lesz kötve. Uh-huh. Nem véletlen, hogy ez tegnap így egy külön nyilatkozat volt a híradóba Vitézi Dávid részéről, mert ez egy különálló szegmens probléma, ami biztos, hogy csak szigorú jogszabályokkal
1: oldható meg. Hát nagy felelőtlenség, még az is egyébként, hogy szülő szállít, hát láttam én már cifrábat is, láttam én olyat is, hogy még nem is tudott járni az a gyerek, a hátán vitte a gyereket, és úgy ment elektromos rollerről az ember. Hát én elájultam ezen. Elájultam.
0: Amúgy te próbáltál rollert?
1: Persze, jó nagyot zakóztam is vele.
0: Jaj, tényleg valami rémlik.
1: Meséltem
0: Isztambulba. Én meg még annó a cirkusznak a parkolójában, tehát a belső parkolójában szigorúan, ahol állnak az autók. Én nem estem el.
1: Hát nem. Jó, te tettél egy kört, érted? Aha. De hát én egy várost néztem meg. Aztán mert bementem egy kátyuba, aztán volt egy nagy borulásom, egy zakom, de az volt egy vicces volt, mert hát annyira nem sérültem meg, kicsit megütöttem a térdemet, de ott feküdtem a járdán, és egy járókelő átlépett rajtam. Ez volt a legkeményebb.
0: Ez a legdurvább, igen.
1: Hogy
0: jó, azt meglátta, kell, hogy beléd is rúg.
1: Persze.
0: Ha meglátott volna, átlép fölötted, azt egy kicsit is tudod, így rá megtapod.
1: Vagy csak egy odébb lök,
0: igen,
1: így lábbal.
0: Igen, arrébb, tolt lábbal, persze. Ne legyen az út közepén, legyen, hogy kedves.
1: Átlépett.
0: Na, hát helyes.
1: Férfi volt amúgy.
0: Így kell ezt csinálni.
1: Udvarias férfi volt.
0: Na, én hozom, én egyszer kipróbáltam, de igaz, mondom, én ott kaputól kapuig mentem, a fővárosi nagycirkuszban van egy belső parkoló, ami egy ilyen, hát ahol állnak autók, azon kívül ott tudsz menni egyenesen, ilyen elég nagy tér. Hát és akkor az egyik srácnak volt, hát mondom, kipróbálom.
1: Na,
0: hát,
1: te Gyuszi, figyelme, és a biciklit kipróbáltad?
0: Tudok amúgy tudsz? Egyenesen menni, persze.
1: Tényleg?
0: Persze.
1: Csak mit nem tudsz kanyarodni?
0: Hát nem, meg nem mernék ilyen dimbes, dombos helyeken menni, tudod?
1: És egykerekű bicikli? Neked azért volt lehetőséged ott a cirkuszba ráülni ilyenekre.
0: Na jó, de hát azzal nem látszott az embereket, mint a Blahán menni egy kerekű biciklivel.
1: Félős a cigány, félős.
0: Vélte fölülni egy kerekű biciklire?
1: Én lehet megpróbáltam volna.
0: Össze-vissza törnéd magad.
1: Várjál, vigyázz, mert
0: nekem... Ha rollerren összetörted magad? Hát ne viccelj, már egy kerekűn.
1: De azért, mert belementem a kátyúba.
0: Itt még kátyú se kell egy kerekű biciklihez. Abban biztos lehetsz, hogy ez egy külön... Hát ez egy, figyelj, ez egy egykerekű bicikli szám, az egy különálló produktum, mint mondjuk egy, mit tudom, légtornász.
1: Hát tudom.
0: De azt gondolod, hogy az ilyen egyszerű, hogy jó, hát én fölülök, megyek vele egy kört, hát nagyon, nagyon kemény.
1: Nagyon?
0: Persze. Hát föl se tudnál ülni.
1: Meg nincs is kormánya, hogyan? Mibe kapaszkodsz?
0: Semmibe. Azért mondom, föl se tudnál ülni. Tehát, de
1: na,
0: nem csak
1: arra
0: te,
1: is hozzanak valami sokan. Szabályozást az egykerekű biciklikre.
0: Igen, csak ügyesek ülhettek fölre. Igen, de az is nagyon kemény. A bicikli nekem valahogy igen gyerekként úgy kimaradt. Picit tanultam azért, tehát, hogy most én ezt a vicc kedvéért szeretem mondani, hogy egyáltalán nem tudok, amúgy tudok. Csak nem úgy biciklizek, hogy most én úgy, mit tudom én, adnál egy bicót, hogy most én innen menjek haza, pesti oldalra, innen Budáról, hát biztos, hogy nem mennék. Előbb gyalogolnék le, mint hogy én most biciklivel elmenjek. Szóval bizonytalanul és olyan kicsit félve, olyan kis ügyetlenkedve tudok biciklizni.
1: Na jó, semmi baj, elnézzük neked.
0: Köszönöm szépen. Na jó, elmegyünk zenélni, és 10

0: szám. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mozdulj Gypsy táncversennyel ünneplik a roma kultúrát a Kölyökvárban. A roma hagyományok, a táncművészet és a fiatal tehetségek kerülnek a középpontba június 5-én a Kölyökvárban. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megrendezett Mozdulj Gypsy táncverseny célja a kulturális értékek bemutatása és a közösségépítés erősítése. Fiatal tehetségek mutatkoznak be. A rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők megmutassák tánctudásukat és előadói képességeiket a közönség előtt. A szervezők célja, hogy a versenyen keresztül népszerűsítsék a roma kultúrát, valamint támogassák a tehetséges fiatalok kibontakozását. A program során a tánc mellett a közösségi élmények és a kulturális hagyományok is fontos szerepet kapnak, így a rendezvény nem csak verseny, hanem találkozási pont is lesz a résztvevők és az érdeklődők számára. Sztár vendég is érkezik, a Mozdulj Gypsy táncverseny sztár vendége Russzó Tibi lesz, aki fellépésével emeli az esemény színvonalát, a fiatal énekes országos ismertségre tett szert, és népszerű előadókért rendszeresen szerepel különböző kulturális rendezvényeken. A Kölyökvár ad otthont a programnak. A táncversenyt 2026. június 5-én pénteken 10 órától rendezik meg a Kölyökvárban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre. Időpont tehát 2026. június 5-e péntek 10 óra, helyszín pedig Kölyökvár Nyíregyháza. Russzó Tibor, művész nevén Russzó Tibi, napjaink egyik legismertebb fiatal magyar könnyűzenei előadója. A felvidéki származású énekes 2019-ben vált országosan ismerté, amikor megnyerte az X-Faktor 9. évadát. Sikertörténete különösen figyelemre méltó, mert szerény körülmények közül indult, és zenei képzés nélkül jutott el a tehetségkutató győzelméig. Gyermekkora és családja. Russzó Tibor 2003. október 23-án született a mai Rimaszombat városában. A felvidéken, Balogújfaluban nőtt fel egy zeneszerető roma családban, már kisgyermekként megmutatkozott kivételes énekhangja és gyakran szerepelt helyi rendezvényeken, falunapokon, családi eseményeken és esküvőkön. Bár hivatalos zenei oktatásban nem részesült, tehetségét környezete korán felismerte, a tehetségkutató Nagy áttörés 2019-ben mindössze 16 évesen jelentkezett az X-Faktor című műsorba. A válogatón különösen nagy sikert aratott énekhangjával és azzal, hogy hitelesen tudta előadni kedvenc előadója, Kökény Attila dalait, mentorává Báj Alex vált. Az első élő show során végig kiemelkedően szerepelt és végül megnyerte a versenyt. A győzelem nem csak ismertséget hozott számára, hanem anyagi lehetőséget is. Később elmondta, hogy a nyereményből családja életkörülményeinek javítására és lakhatásuk megoldására is fordított pénzt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
7: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18 és 27 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Közlekedési hírek.
7: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 18 perccel, június 3-a van, hét közepe, az a szerda. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Hello-ka.
1: Na, ma reggel olyan vicces dolgot láttam, amúgy nem tudom, hogy te láttad, de magát nem az nem mai reggeli történet. Egy edzés előtt lefotózták a mi magyar szupersztárunk, a Szoboszlai Dominikot, hogy hogy ment edzése. Nem láttad
2: nem,
1: azt a
2: szerte?
1: Nem láttad.
2: Csinos volt.
1: Majd minden... viccet csinálnak most így belőle, mert tényleg ilyen kicsit ilyen old money öregasszonynak öltözött.
2: De
1: picit.
2: Jó!
1: De jó!
2: Igen, mutasd már! Van
1: megpróbálom.
2: Kép?
1: Hogy ne lenne, na, rengeteg elemezzük. Kép van az interneten.
2: Tényleg?
1: Igen, és pont ma a reggeliben beszéltek erről, és behívták milyen Linda, ismered biztos.
2: Holdan Linda,
1: köszi. Uh-huh. Hogy elemezze ezt. Hogy ez
2: stylist.
1: Így van, hogy ez mennyire menő, mennyire nem menő.
2: Nézd, Gyuszi,
1: ez
2: pont
1: a cucc.
2: Mikor beszéltünk erről, hogy az üzletekben milyen haspolós ingek vannak, meg bőszáró
1: gatyák. Amit én mondtam,
2: gatyák,
1: így van, hogy voltam benne a spanyol
2: valamelyik nap,
1: márkában.
2: Igen, valamelyik nap pont erről beszéltünk, hogy a férfiakat hogy fel lehet öltöztetni, viccesen is.
1: Igen. És még képzeld, de várjál, mielőtt megmutatom a képet, még a rengeteg mém születik azóta a Szoboszlainak erről a képéről, ahogy épp szállna be a méregdrága Lamborghini-be, mm-hmm. azt hiszem Lambója van, és ilyen szemüveget picit letolja, ilyen nagy óraj, meg hát a Szoboszlai egy nagyon jó sávó.
2: Olaszosan
1: nyomja, és még képzeld el, még a magyar rendőrség is csinált róla egy ilyen mémet, hogy Dominik, ha a foci abban marad, akkor várunk sok szeretettel a rendőrség kötelékébe, és csináltak róla egy ilyen rendőrszettet is.
2: Jól áll neki.
1: Amúgy igazoltathatna?
2: Csinos fi. Persze.
1: Kiszállna így a kocsiból, hogy jogosítványforgalmit kérek?
2: Hangerőt adnék a zenére. Táncolj!
1: És így napszemüveg kicsit
2: persze,
1: letol, tudod,
2: mondom,
1: ilyen rajba.
2: Rögtön tudnám, hogy ő csippendéles, érted?
1: Igen.
2: Rögtön mondanám, hogy táncolj. Van róla mém egy
1: aztán
2: pár.
1: Aztán a Magyar Honvédség is beszállt ebbe a poénba, igen, egy katona szettet is. Ez az eredeti, tehát ez a
2: ez
1: fehér.
2: Ez a baj?
1: Mert a rövid nadrág pont nem látszik itt a képen, nem. Nagyon bőszárú, szinte már olyan, mintha szoknya lenne, és ezáltal egy ilyen bebújós lakcipő van rajta, ami olyan picinek tűnik, mint régen a Rizz Ross szem. Megvan az a mesefigura, tudod, Looney Tunes.
2: Meg, igen.
1: És tudod, ilyen picikének tűnik így ezáltal a lába. Jaj, nagyon bő a nadrág.
2: Jó.
1: Egy vékony szőrös láb, ugye? Mármint szóval Szoboszlai, nem az Rizz Ross szemé.
2: Értem Herceg Dávidnak a...
1: Figyelj, megcsinálták a Trumpot is.
2: De jó. Na, valamelyik nap Herceg Dávid énekesnek, valamelyik nap, hát most, azt hiszem pont most reggel láttam neki a sztoriát, és a sztoriában ő így van felöltözve, így nézd, akkor
1: igen.
2: Ezek szerint...
1: Ugyanígy volt szobor, igen, igen.
2: Akkor
1: jaj, nem tudtad,
2: szerint...
1: hogy miért van ne. Így. Aha.
2: Néztem én is a Dávidnak a szerkót, nézd meg, akkor ugyanez.
1: Ugyanez.
2: Ja, akkor már
1: ugyanez.
2: Lehet ilyen AI-jal csinálni
1: így van,
2: képeket
1: így van, így
2: vele.
1: Van.
2: Néztem és... is a Dávidon, hogy mi ez a hacuka, mondom, mi
1: nem
2: ez
1: rossz.
2: A cipő, meg
1: igen,
2: ez...
1: amúgy nem rossz, de mondom, ezt feleségem fogalmazta meg nagyon jól, old money öreglány stílusba öltözött fel
2: mondom,
1: a Szoboszlai.
2: Ez kicsit ilyen lakos félcipő.
1: Bebújós.
2: Igen, ilyen olaszos, zokni nélkül.
1: Zokni nélkül.
2: Kicsit bőszárú.
1: Most kicsit?
2: Nézd, nagyon bőszárú.
1: Hát az már szinte szoknya bőségű.
2: Térd alá érő.
1: Hát de nem. Ha nagyon olyan szemből nézed, olyan
2: nadrág.
1: Bő, hogy az egy szoknya. Igen, mondjuk
2: szoknya
1: ki.
2: Nadrág, szűk a dereka, tehát így jó kiad.
1: Jó, mert a Szoboszlai amúgy ráadásul egy nagyon izmos, jó kiállású fotbalista. Tehát, hogy nyilván...
2: Bármit ráadhatsz.
1: Amúgy még ez is jól állt.
2: Nagymamádnak a csipketerítőjét is fölvehetné konkrétan, akkor is jól állna neki szerintem.
1: Hát Holdan Flinda is erről beszélt, hogy nyilván Szoboszlai, aki egy világsztár.
2: Ja, akkor már értem a hercegnek ezt a beállását,
1: igen.
2: Meg a szemüveget,
1: igen.
2: Meg hogy ez egészet.
1: Csak a Lambó hiányzik onnan mellőle.
2: Néztem is, mondom, így nyaral a herceg. Mondom, de jó.
1: És ezt mondta, mondom, a Holdan Flinda stylist is, hogy igazából viccesnek tűnik, vagy tűnhetne, hogyha mondjuk egy abszolút hétköznapi olyan figura veszi ezt föl, akinél úgy azt mondott, hogy hú, de fura, nem? Tehát, hogy meglátsz egy civil embert, te basszon az hullafura. De hogyha egy világsztár veszi föl, már pedig Szoboszlai egy világsztár.
2: Akkor elkezded hát, keresni a boltokba a nadrágot. Hát holnap a Gyuszi ebben a nadrágba fog jönni.
1: Há, persze, persze.
2: Meg ilyen kis félcipőbe, kis makkosba.
1: De úgy, hogy zokni nélkül én is, szigorúan. Úgyhogy nyilván egy világsztár fölvesz egy ilyen szettet, akkor úgy elgondolkozol, hogy az akkor biztos,
2: biztos
1: és
2: menő.
1: Egy Hermész hát női táska volt a kezébe, de nem vette föl így vára, hanem így kézbe fogta.
2: Csajának vitte a táskáját.
1: Mondjuk ezt. Nem felesége már? Ma megszült ennek a gyereket.
2: Ja, tényleg, van neki felesége.
1: Vagy nem tudom, hogy összeházasodtak. De szerintem összeházasodtak.
2: Én is úgy emlékszem.
1: Mindegy, már gyerekük is van.
2: Igen.
1: És hogy kérdezte tőle, az Ábel Anita volt az egyik műsorvezető ma, és akkor kérdezte a Lindától, hogy de hogy mi van abban? Abban van az edzős cucca? És akkor mondta a Linda, hogy valószínűleg semmi nincs benne, hogy ő ezt inkább ilyen ékszerként, tehát egy kifajta kiegészítőként hordja, mert hogy valószínűleg van stylistja Szoboszlainak nyilván, aki rajta kipróbál ilyen vadonatúj szetteket, ilyen mostani trendeket, és mivel Szoboszlait még akkor is lám lefotózzák, amikor edzése jön vagy megy, ezért például lám körbejárta a világot most ez a képe, vagy hát legalábbis Magyarországot kifált kép, hiszen Szoboszlai magyar.
2: Hol fotózzák le? Vannak még paparazzik? Magyarországon vannak paparazzik.
1: De ezt nem Magyarországon fotózták valószínűleg, hanem Liverpoolba, vagy nem tudom, hol készült a kép, nem akarok hülyeséget mondani.
2: Én szerintem ez a kép, ezt nem paparazzi fotózta, hanem valaki direkt. Tehát, hogy direkt lefotózták
1: még az is
2: a
1: lehet.
2: Szedbe.
1: Még az is
2: igen,
1: lehet.
2: Táskával is lehet. Be, kicsit, ahogy úgy tűnjön, mint hogyha egy paparazzi fotó lenni, de azért tudjuk azt, hogy mi a táska, mi a cipő. Hát gondolom egyébként, hogy a cipő sem egy ilyen nagyon olcsó kategória lehet, mert azért az a cipő, az látszik, hogy egy ilyen bőr, nagyon puha, ilyen olaszos.
1: Egyértelmű.
2: Te fölvennél ilyen cuccot?
1: Nem, nekem nem állna jól, nem. Hát én amúgy is sokkal pufi rizsebb vagyok, mint
2: de
1: a Szoboszlai.
2: Is, úgy beszélsz, hogyha nem tudom, milyen kövér ember lennél.
1: Itt van azt, hogy a telki edzőtáborban készült, Magyarországon Na, készült a kép, bocsánat, nem Liverpoolban. Aha. Igen, itt a hatalmas mémhullámot indított Szoboszlai Dominik rendkívül extravagáns és merész öltözéke.
2: Ilyenkor a csapattársak vajon mit mondanak?

0: cipő? De nem lenne így ezzel a szerkóval baj, hogyha az a kis mini cipő nem lenne a lábán. Tehát ez az elegáns cipő.
1: Mininek, mert nagyon bő a rövid nadrág. Vagy igen, háromnegyedes
0: nadrág, vagy
1: mi ez. De most
0: egy jó Nike-kal nem jobban néz
1: ugye,
0: neki?
1: Ugye, sneakerrel.
0: Igen, sneakerrel. Vagy igen. Mert hogy ing van rajta, egy ilyen kékes ing, igen, meg egy fehér izék gatyad. Ez egy,
1: itt egy ilyen lánc a rövid nadrágon.
0: Azzal sincs baj.
1: Nem, nincs, azok menők.
0: De ha egy tornacipő a suranó lenne rajta, csak a cipővel van szerintem ezen a képen.
1: A suranó tényleg úgy néz ki a bőszárú rövidnadrág véget, vagy háromdeles nem, mint a Riss Rossz szem. Pedig Szoboszlainak szerintem olyan akkora lába lehet így nagyjából ránézni, mint nekem. Tehát ilyen 42-43-as.
0: Az nem nagy láb.
1: Kikérjük magunknak, de nagy láb.
0: De nem baj az, hogy egy férfinak nincs nagy lába, baj. Nem a lábatok kell, hogy nagy legyen.
1: A hajunk.
0: Hajattok, kezettek, más egyéb.
1: Igen, tudom.
0: Szóval igen. Csak a cipővel van szerintem baj. Amúgy az outfit az úgy rendben van. Nekem tetszik. Ugye? Nekem tetszik, csak a cipő van elrontva.
1: A nadrágról is azt írják, igen, ez a ilyen hatalmas vitorlála hasonlító túlméretezett bermuda.
0: Ezt láttad a spanyol üzletekben is. Hát mondtad is, hogy
1: mondtam.
0: Tehát gyerekek, ezek a nadrágok, hát belefér még egy ember.
1: Igen. És itt azt írják, hogy nagy cipőnek titulált bebújós lábbeli.
0: Na,
1: igen,
0: de szemtelenek.
1: Ezért mondta onnan feleségem is, hogy ilyen nagyon menő, látszik, hogy iszonyat raj, meg tényleg hundecvánci eurós raj, old money öregasszonynak öltözött itt ezen a képen Szoboszlai. Van, amikor meg olyan melegítőkbe jár kell, ugye, amikor meg tényleg, tehát ott meg azért nézed, mert azt mondod, hogy hol kaphatsz ilyet, de aztán rájössz, hogy nem tudod megvenni.
0: Mert ezt varták rá.
1: Valószínűleg, meg hát, na, igen. Szóval, de nem, de ha valakitől tényleg az ember nem sajnálja, az egy ilyen ember, mint a Szoboszlai, aki tényleg gyerekkorától kezdve focizik itthon, utána Németországba, és most az elmúlt pár évben pedig a Premier League-be, a Liverpool-be egy meghatározó figura. Tehát nem is az, hogy jó van, kispadon elüldögél, hanem konkrétan lassan csapatkapitányi szintre fog emelkedni, úgy, mint ahogy a magyar válogatottban is ugye csapatkapitány. Úgyhogy, ha valakitől nem sajnálja az ember az őt, tehát most azért nevetünk, hogy nem tudom, hanem tényleg nekem
0: nem, hanem tényleg a cipőfüccses. Sokszor, még régebben emlékszem, hogy amikor a nőknél elindult az a divathullám, hogy szoknyához vettünk fel tornacipőt.
1: Aha, mai napig látni ilyen.
0: Persze, de az első reakciók a nőktől, az egy meghökkentő, ilyen viszonyogtunk tőle, hogy tényleg felmerjem venni a nyári ruhámat egy tornacipőt, cipővel, hogy fog az kinézni. Tehát még addig nadrággal vettünk fel tornacipőt, utána tehát az újításokban látod, majd figyeld meg, hogy mennyi cigány gyerekkel lesz ugyanez az outfit.
1: Ja, várja, hát cigányon már látni lehetett sok. Én azt tudom, mit szerettek nagyon? Az a kedvencem, hogy ott, amikor újrajoskodik kedves honfitársunk, ahogy a Kökény Attila mondaná, római származású honfitársunk, halálosan slim fit öltöny, de a nadrág is répába jön le,
0: persze,
1: tudod, bokáig.
0: De az a jó, amikor
1: bokáig.
0: Egy cigány embernek combja van.
1: Várjál, azt akarom pont mondani, hogy és nem feltétlenül egy ilyen szoboszlai, tehát nem egy atlétikai testalkatú, mint mondjuk a Szoboszlai.
0: Nem egy modell alkatú,
1: akinek
0: pali.
1: Minden jól áll, mert tényleg ki van gyúrva, vékony, de nem úgy vékony, hanem nagyon pacekba van vágva mindig.
0: A comba befeszül.
1: Befeszül, picit a poca killiben az inger, tehát feszül az ing, tehát mondjuk XL-es kéne, de rajtad MS van.
0: Igen, és térnél teljesen feszül, mert Bárdira már úgy húzta föl, hogy beletuszkolta a Bárdiát az ember, de belehúzta.
1: Zakó idáig ért, tehát még szigorúan csukló fölött ér, mert hogy slim fit, minim, és akkor most jön igen a csúcs, ez a öregasszony bebújó suranó, szigorúan zokni nélkül.
0: Persze,
1: szigorúan zokni
0: kell.
1: Nélkül, hogy a láb jó kandi legyen nap végére, és akkor így.
0: Igen.
1: Ezt hányszor látni?
0: Hát ez sokszor.
1: Hányszor.
0: Tehát ezt a cipőt egyébként már romák, ezt már learatták.
1: Ez már réges.
0: Ó, hát már romák mióta hordják így a cipőt.
1: Most mondhatnák is, hogy most a Szoboszlai lopja őket a stílbe.
0: Igen.
1: Hogy az öreg
0: mondhatják
1: asszony bebújós uranó.
0: Mondhatják is, mert egy csomó, hát mennyien mennek el így muzsikálni, esküvőre.
1: Persze,
0: nincsen zokni.
1: Nagyon nagy favorit szettem ez, amit most felsoroltunk. Igen, ez a szigorúan slim fit szerelés, és szigorúan boka fölött érjen a drág, mint hogyha már kinőtted volna egy érettségöltő lenne, de még hordod.
0: Ez azért kell, hogy látszódjon, hogy boka fölött ér a nadrág, mert kell a cipő hangsúlyozása, hogy nincsen ott zokni,
1: persze,
0: hogy te mezitláb vagy, mezitláb föl tudtál venni egy ilyen cipőt.
1: Persze.
0: Előtte
1: persze.
0: Be baba púderezed.
1: Jó esetben, igen, jó esetben. Igen, szóval én nem tudom, hogy én...

0: Én azért mostanában nem, de azért én nagyon, nagyon hosszú ideig, évekig azért elég sűrűn kellett öltönyt vagy smokingot hordanom. Eszembe nem jutott volna soha.
1: Nem? Ilyen
0: boka, cica, naci, vagy hogy a cipőbe, hogy ez a bebújós és zokni nélkül. Ha. Nekem van egy csodaszép kis lakcipőm, amit a CCC-be vásároltam.
1: Te még a régi idők gyereke vagy.
0: Igen, van szép ilyen angolos nyakkendőm, ilyen nagyon szép ilyen kicsit ez a Birmingham-i bandája stílusú.
1: Szóval neked ezek nem a stílusod.
0: Nekem valami nem. És én már mivel 38 éves leszek ma holnap, nekem ez már nem.
1: Akkor nyáron nem lesz rajtad rövidnadrág ilyen makkos cipővel?
0: Rövidnadrág lesz rajtam, de makkos cipő az no. Majd pacsker lesz.
1: Papucs?
0: Hát ilyen
1: rövidnadrág, papucs, igen.
0: Rövidnadrág, papucs. Pont most jött meg. Itt van amúgy kint az asztalon egy Kínából érkezett csomag, amiben ilyen szandálszerű papucs.
1: Na most elmegyünk, megnézem, hogy mi van a csomagjával.
0: Most rakjál
1: be zenét, mert most én ezt megnézem. Jó, megnézem, okay. Hogy milyen nyári ruhákat rendelt a feleséged. Mindjárt jövünk.
0: Most csak fürdőruha van neki, nyári ruhák már megjöttek.

0: utat, pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra 38, ahogy ígértem, vissza is jöttünk hozzátok kettő zene után. Nem engedtem a Zsuzsi kibontsa a zsákomat.
2: Nem engedtem.
1: Úgyhogy...
2: a rendelős tucát nem engedte, hogy kibontsa.
1: Majd, hogyha csodaszép idő lesz, majd úgy is látod rajtam. Vannak nagyon jó ilyen szetteket vettem, képzeld el, erről a kínai oldalról, ami egy fain kis ing, tudod, ilyen jó anyagú, tehát nem is tudom, milyen nagy a... Mi?
2: Gézlenvászon.
1: Lenvászon szerintem, na. Köszi, az lehet. És hozzáillő,
2: nem engedted, hogy megnézzem, hogy csak itt találgatni
1: tudok. Tudod, nagyon
2: olaszosba, és makkos cipőzokni nélkül.
1: És makkos cipőzokni nélkül, persze. Na, kicsit elmegyünk a bulvár világába, ugyanis ismét lesz gyerekek nyerőpáros. Hát nem tudtam, miért nem tudok éjszakánként aludni, rájöttem, mert nem volt nyerőpáros.
2: Alig vártad.
1: Köszönöm
2: fogadásukat, hogy kik azok a párok, akik együtt maradnak inkább.
1: Ja.
2: Arra kössünk jogos fogadást.
1: Jogos.
2: Hogy akik nem válnak el, mert szerintem abból van kevesebb.
1: Jogos.
2: Ugye?
1: Mikor forgatták? Ezt már leforgatták szerinted?
2: Most
1: jobban?
2: Vannak bent.
1: Ja, most vannak bent. Uh-huh. Aha.
2: Most csinálják a műsort.
1: És mi ezt majd? Ősszel?
2: Ősszel szokták, ősszel. Igen, a nyerőpárost. Na, megnézzük, hogy kik a... Így áll egy pár kortyot, aztán nézzük meg, hogy...
1: egy kort pálinkát.
2: Hogy kik azok, akik remélhetően majd nem válnak el a műsor után.
1: Na hát az első nagy barátod, LL Junior és Frey Timi, ugye ő nekik alapvetően volt egy elég nagy konfliktus, ugye még dalt is írt a Junior, ugye a esetleges megcsalással kapcsolatban. Ugye 24 év kor különbség van az énekes és a táncos lány között, táncos
2: 24.
1: Nő között.
2: 24? Hú, nem is tudtam, hogy 24. Az azért szép szám.
1: És ez lesz az első TV műsor, ahol együtt mutatkoznak, együtt mutatkozik Timi Juniorral.
2: Jó, hogy Junior annyira fiatalos srác, férfi.
1: Igen.
2: Hát nem mondhatom már, hogy srác. Férfi.
1: Hát azt már nem.
2: Szóval igen, fiatalos, nem látszik rajta, nem látszik köztük a korkülönbség. Én legalábbis úgy látom.
1: Nem vészes, egyáltalán nem tűnik föl, igen, ez a 24 év.
2: Nem,
1: tehát tényleg nem arról
2: idő
1: van szó, igen, hogy egy látsz egy púró öreg papát, aki egy nagyon fiatal, nagyon cuki, gyönyörűséges baba fiatal lány mellett mutatkozik.
2: Nem, mert a Junior is egy ilyen laza, jó stílusú, tényleg abszolút fiatalos, pacek is.
1: Amúgy abszolút. Jó. Inkább itt az, ami ugye hangsúlyos szerintem az ő esetükben, az a legutóbbi, nevezzük botránynak, nem szeretem ezt a szót, ma a hülyeség, legutóbbi nézet eltérés,
2: igen,
1: ugye,
2: de annak már
1: kitottak.
2: Igen, annak már egy jó ideje. Már csönd van körülöttük, igen.
1: Mert ez egy tavaly nyári fesztiválon volt az, hogy a Junior elvileg rajta kapta, hogy egy másik csávó ölébe
2: ült. Még az is lehet, hogy nem is tavaly, hanem két éve.
1: Még az is lehet. Aha. Én tudom, én
2: rég
1: követem
2: volt
1: ezeket.
2: Viszont Junior már volt a nyerőpárosba egyszer.
1: Igen, a Körfélyesi Kingával.
2: Így van.
1: Igen, gyerekének anyjával.
2: Igen. Nem gondoltam, hogy kétszer is lehet menni.
1: De, sőt, hova tovább, itt többen vannak olyanok, itt ez az évad direkt így is van fölépítve, szerintem, nem tudom, nem dolgozok az RTL-nél, hogy olyan párosok, vagy olyan, legalább a páros egyik tagja már szerepelt, aha, a műsorban, csak egy másik pára.
2: Szerinted ez zavaró?
1: Ezt akarom pont mondani, hogy szerintem ez gáz.
2: Gáz? Mhm. Uh-huh. Hogy már egyszer volt valakivel, és akkor most megint.
1: Főleg tudod, milyen eset gáz még? Amikor azt hiszem pont egy olyan éra volt, hogy a Kulcsár Edina benn volt a...
2: Csutival,
1: köszi. És ő ezt már, amikor leadták otthon, ezt már GVM-mel nézte.
2: Ja,
1: na az viszont mérhetetlenül kellemetlen szerintem.
2: Jó, hát persze az hogy közben, időközben elválnak, aztán van egy váltás, arról, inkább itt az ismétlések a kellemetlenek. Amikor ismétlik a műsort, és akkor megy le egy ismétlésbe olyan, amikor már nincsenek is együtt.
1: Uh-huh.
2: De mondjuk nagy tanulság visszanézni az ismétlést is, mert azért ott már szerintem látszódott, hogy a Edina meg a Csuti el fognak válni, tehát annyira tisztán látszódott. Nem tudom, láttál-e belőle bármit
1: nem,
2: is.
1: Nem, semmit. Én sem nyerőpáros műsort.
2: Én sem néztem, egy-két ilyen online visszatekintésem volt, nem néztem így a műsort, de ott már tisztán kirajzolódott, hogy ezok a fiatalok nem fognak együtt maradni.
1: Ahogy úgy mondta, mint amikor két nagymama beszélget, mit tudom én, Érdem vagyunk, külváros, családi házak sora, kimegy az egyik beszedni az újságot, kijön a másik, és jaj, te, láttam, hogy ez az Edina meg a Csutika szakítani fog, ezek a fiatalok nem valók egymáshoz. Na most ezt így mondta, a Zsuzsa nénye. Igen. Szóval én nem láttam én se egy adást se, én meg a pont azt gondolom, hogy az ismétlések még gázabbak, mert te tudod a legjobban, aki szerepeltél már hasonló műsorban, hogy azért itt a valósághoz csak úgy, ahogy szokták mondani, nyomokban tartalmaz ugye valóságot, ezt te tudhatod a legjobban.
2: Igen.
1: Hogy ez így van. Szóval ilyen szempontból Balotó szerintem... Balotó
2: munka a műsorokban, ez biztos.
1: Szóval, hogy utólag egy új pároddal végignézni egy ilyen epizódot, amiben te egy másik férfival, avagy nővel vagy benne, és én nem tudom.
2: Minden esetre szóval azt gondolom, hogy ez egy kicsit akkor olyan, akkor vegyük úgy, hogy...
1: All Stars.
2: Nem, hanem hogy arra gondoltam, hogy akkor most ne házasodjak újra, mert az első házasságom rossz volt.
1: És ja, dehogy.
2: És akkor most a második házasságot dobjam el magamtól, hogyha valaki majd de meg akarja kérni. Nem, hogy egy a műsor szempontjából, ja. Hogy akkor most ne menjek el vele, mert már egyszer voltam. Hát most miért ne?
1: Figyelj, ez mindenkinek a saját belátására van bízva.
2: Figyelj, erre a párosra szerintem nagyon sokan kíváncsiak. Az ő párosukra.
1: Lehetséges.
2: Kíváncsiak szerintem az emberek az ő szerelmükre. Pont ezért is izgalmas, mert van köztük korkülönbség, amit szerintem...
1: Belenézni, hogy kicsit, hogy viselkednek egymással.
2: Igen, mert azért Juniort láttuk már egy másik jó pár nő oldalán, amikor mondjuk a Ázsia Express-t forgatta, akkor a Blankával volt, a tényleg. Kingával, a nyerőpárosba. Ja. Tehát, hogy
1: most megint vissza a nyerőpár, most, lehet, hogy most... utána megint az Ázsiába, megint elmegy, volt meg veled, nem tudom.
2: Tehát, most velem ez... nem. Most kíváncsi vagyok, hogy most a Timi mellett ő milyen stílust hoz magából. Mert minden értelek. Ember mást hoz ki belőle.
1: Ez vitán felül áll.
2: Van, aki érted, ki hozza belőled az agresszívet, a vadat, van, aki meg a nyugodtságot, a kedvességet, szóval szerintem...
1: Nézd, ez vitán tudom. Felül áll.
2: Adjuk meg az esélyt, hogy megnézzük ezt is.
1: És azért a pénz azért az nagy úr, tehát hogy most itt azért én is könnyen mondom, hogy hát azért gáz új párral visszamenni ebbe a műsor, minden. Valószínűleg, ha engem hívnának, nem hívott a kutya se, de ha hívnának, van az a pénz, amiért én is elmennék. Nyilván. Hát azért ne csináljunk már itt izét magunkból, Mártírt meg.
2: Persze.
1: Van az a zseton.
2: Hát
1: van
2: így
1: az
2: van.
1: A zseton.
2: Meg hát nyilván kíváncsiak is az emberek, hogy ők milyenek lehetnek együtt.
1: Igen. Aztán itt van, ott lesz még Szegedi Fecsó, imádom ezt a nevet, Fecsó, és Géci Bea.
2: Ők
1: 6 éve élnek már
2: közös
1: együtt,
2: gyerekük, igen.
1: Ebből 4 éve jegyben, uh-huh. Egy kész mozaik családot igazgatnak, 2 közös gyermekük mellett, mindkettőjüknek van egy-egy saját gyermeke, aha. Egy korábbi kapcsolat
2: de
1: volt.
2: Jó.
1: Fecsó már rutinos nyerőpáros játékos, tehát ő már szintén volt ugye a
2: valamibe?
1: Hogy nem, a nyerőpárosba.
2: Ja, igen.
1: De hogy hívják azt a szőkenőt? Nem a Vasvári? Vasvári Vivi.
2: Igen,
1: na,
2: tényleg.
1: Ugye, köszönöm.
2: Tényleg, a Vasvári köszönöm. Vivi volt a tőle is van egy gyerek. Igen. Jó, oké, nézzük meg őket is. Ez a mozaik család, ez mindig olyan...
1: Van 2
2: olyan...
1: közös, meg nekik egy-egy az előző házasságban, a Fecsónak ezek szerint akkor a Vivitől.
2: Tehát akkor 1-2-4 gyerek. Ú, igen. De komoly, mi hát. Karácsony lehet ott?
1: Ó, miért is, ha már említettük a Kulcsát GVM párosnál, hát ott
2: nem
1: ki
2: lehet
1: kell bérelni
2: überül.
1: Egy műfházat a karácsonyra, annyian vannak. Vinni anyuka, apuka, innen a gyerek, onnan a gyerek.
2: Őket
1: ezért,
2: nem lehet überelni.
1: Mindenki, hát figyelj, külön műfház, kisebb, egy csepeli csepp műfházat ki lehet
2: igen,
1: bérelni.
2: Mert nekik, is, nekik meg úgy van, hogy nem egy-egy van a házas a közösből, hanem 2-2. 2-2 és közös 2.
1: Jó, mondom én, egy csepeli műfázat az ildomos. Na, megyünk tovább. Pumped Gabó és Faragó Maja.
2: Van barátnője a Gabónak.
1: Gabó az influencer és DJ világból lehet ismerős, Maja pedig ékszerkészítőként és feltörekvő divattervezőként építi karrierjét. Ezt írják itt nekünk róla, hogy segítsenek, mert ugye hát nyilván
2: persze,
1: nem
2: civil
1: vagyunk
2: a lány.
1: Igen. Aztán Kulcsár Vivi és Kulcsár Norbi.
2: Ők róluk mit lehet tudni? Kik
1: már
2: ők?
1: Mondom is, a realitik világa egyáltalán nem idegen számukra, 3 éve alkotnak egy párt, másfél... Hát nem derül ebből ki, csak annyi, hogy nem idegen számukra a reality világa.
2: A Kulcsár Vivi, ő nem a Seherezádi? Nem? Nem akarok rossz vizét mondani.
1: Nem? Tudom,
2: nem.
1: Mindegy. Hagyjuk,
2: mindegy,
1: lépjünk
2: nem,
1: tovább.
2: Nem menjünk bele.
1: Ninguyen Trong Tung és Ninguyen Benyunaus Nati. Jó, mondtam?
2: De
1: yes,
2: jó,
1: voltam?
2: Nem nekem kellett ezt kifolvasni.
1: Meg nem jó, hogy nem nekem kell majd fölkonfolni ezt ott. És most jöjjön Szegedi Fecsó és párja. Ninguyen Trong Tung és Ninguyen Nati.
2: Nem. Az a nagy dolog, hogy a csajnak is a vezeték neve olyan, hogy Füstöl. Ha
1: persze, persze. Amúgy itt a TikTokról én tudom, hogy ki ez a Ningu Yen Tong, ő amúgy ő séf.
2: Uh-huh.
1: Ő séfeskedett is, azt nem tudom, hogy pontosan séfe. Nem japán, rasszista, vietnámi amúgy.
2: Most mit vagyok, kettő rasszista?
1: Egyből, csinálsz itt? Nem, jó, mert vietnámi.
2: Akkor mit csinál, jó, kínai csípős csirke?
1: Most mondom, hogy vietnámi, csak hajtja, hogy nem érti. Tessék, vietnámi étet mondjál már.
2: Nem tudok.
1: Póleves.
2: Ja, bocs.
1: Na,
2: bocs,
1: ha, már, ha már itt rasszistáskodunk.
2: Hirtelen, csak a sushira gondoltam.
1: Há, elég nagy baj. Az, a sushi, az japán.
2: Igen, az japán, na, azt tudtam.
1: De a fiatalember vietnámi, még mindig. A Nati, a felesége, vagy felesége? Igen, felesége, ő pedig félig marokkói. Milyen izgalmas.
2: Micsoda összepárosítás. Nekik drukkolok.
1: Hát nekünk is úgy van, hogy én ugye félig cigány vagyok.
2: Igen.
1: A feleségem félig albán.
2: Komoly.
1: Tehát azért mi nálunk is, azért nem kell a szomszédba menni, hogyha gyerek, akarnak gyerek velünk rasszistáskodni.
2: Lesz gyereketek, azt nem is tudom, hogy jön a világra.
1: Ja, ott mi lesz akkor? Magyar, cigány, albán.
2: Fú, kész atom. Hát féltelek benneteket.
1: Kegyetlen. Hát izé lesz a jelen, nem tudom, Borát a lovodába, vagy nem tudom. Tehát, nem tudom.
2: Megjön
1: na, jó, menjünk
2: az
1: tovább.
2: Új kisztyúi.
1: Kurus Sanyi, őt ismerjük, ugye a táncos.
2: Táncos, és nagyon Alföldi szeretem Anna. A Sanyit.
1: Igen. Anna pedig egy modell és szépségszalon tulajdonos. Sanyit pedig tudjuk, ő koreográfus és táncos.
2: Táncos, igen, színházakban is dolgozik. Veled is dolgozott?
1: Ismerem a Sanyit, igen, uh-huh. Nem emlékszem, honnan ismerem, de...
2: Sanyit ki nem ismeri.
1: Igen, valahogy valamiért nekem nagyon, igen, Sanyi, de cigány gyerek, nem?
2: Persze.
1: Jó, fú, most...
2: Persze, de szerintem a nézők közül még annyian nem ismerik, mert őt a háttérből azért sokan ismerjük.
1: De Torban
2: volt valami? Koreográfus volt?
1: Igen, ugye? Nem? Vagy
2: nem tudom.
1: Fú, nem akarok butaságot
2: mondani. Nem néztem
1: mondani,
2: az X-faktort.
1: Már olyan félve kérdeztem ezt a cigánygyerek dolgot is, de valami nekem nagyon ezrém lett, hogy a Sanyi cigánygyerek, nem?
2: Az,
1: jó, oké,
2: persze.
1: Akkor megnyugodtam, hogy nem mondok butaságot. Már
2: persze.
1: Most itt vietnámi, de most itt a Zsuzsi, ugye, nem tudom, figyeltétek el.
2: Persze, Sanyi tesó.
1: Na, Farkas Dénes és Tamási Nikolett. Farkas Dénes az én volt kollégám, ő nemzeti színházas is volt, meg mielőtt fölmondtam a cirkuszban, ő volt a váltótársam.
2: Mm-hmm, végre látom, ő, tudok hozzá kötni arcot. Mennyit hallottam ezt a nevet?
1: És ő már volt szintén a nyerőpárosba, a való világ egykori győztesével valamilyen
2: Majka.
1: Szőke. Majka. Igen. Nem, egy szőke nő, egy szőke...
2: Molnár Anikóval.
1: Ő fekete. Nem, mindegy, és meg a Molnár Anikó nem nyert. Nem, mostani évadban nem néztük, tudod, nem néztük, mindegy, ő vele már volt egyszer. Na, pont, ez a
2: na,
1: lényeg, hogy
2: látod?
1: Ő is egy visszatérő versenyző.
2: Na, akkor elmondom, hogy szerintem az... Abból a szempontból nem fair play a többiekkel szemben, hogy azok az emberek, akik már visszatérő játékosok, azok már tudják, hogy mire számíthatnak. Tudják, hogy nagyjából milyen kérdések vannak, milyen játékok, persze nyilván új játék típusokat persze. Raknak be ilyenkor, de akkor is, akkor már te rutinos vagy, te rutinosnak számítasz, mert te visszatérő vagy.
1: Jó,
2: a játékba.
1: Okay.
2: Van még valaki?
1: Egyetlen egy páros, egy idősebb generációs képviseltesse magát. Ők Szantusz Barbara és Lakló Taladár, hát ugye színművész párosról beszélünk.
2: Két színész.
1: Így van.
2: Két színész,
1: úgyhogy...
2: csoda. Mindig szokott lenni a nyerőpárosban, vagy tehát nem szoktad nézni, jótól
1: nem
2: kérdezem.
1: Nem szoktam nézni, de mondd a kérdést, hát
2: tudok-e hogy mindig szokott lenni a nyerőpárosban egy ilyen idősebb generáció is?
1: Nem tudom.
2: Nem én
1: tudod, sem. Tudnak kérdezni? Na, megkérdezni? Nem tudom.
2: Amúgy nem. Nem, mert a Vízvádaréket néztem.
1: Jó, de azok
2: néztem.
1: Ne csináljunk már úgy, bocsánat, hogy úgy idősebb, hogy izé, nem a Korda Gyuri bácsi, meg a Klári néni megy be a műsorba, tehát azért 50-es párról beszélünk, ugye a Szantusz Barbi is, meg a Lakló Taladár is 52-3 évesek lehetnek.
2: Mi? De hogy
1: mi
2: több?
1: Mit gondolsz, mennyi több?
2: Szerintem tényleg. Szantusz Barbara, igen, de nagyon jól tartja magát,
1: na most
2: igen.
1: Ezt, addig nem megyünk ezen élni.
2: És tényleg elárulod a hallgatóinknak, hogy mennyi idős.
1: Ha, szép,
2: szerintem inkább 60 fele van, hát gyerek voltam, amikor...
1: 58.
2: Aha.
1: 58. Jó, aha. Akkor vissza az egész, de tök mindegy.
2: És Lakló Taladár? Na, most már nézd meg. Most már nézd meg, hogy mennyi idősek.
1: Jaj, kilépte.
2: Most azért, figyelj, azért 58 évesen, én azért már a 40-es éveimet taposom.
1: 66. Jó, visszaszívtam, akkor nem 50-esek, bocsi.
2: Mondom.
1: Egyikük 58, másik 60 éves.
2: Azért gyerek voltam, okay, amikor a okay. Santos Barbara ment a family guy-ba.
1: Família kávét akartál mondani? Segítsek?
2: Igen.
1: A de mondja nyugodtan in English. Family ENC. Ugye ott a KFT-t így mondják, tudod. Family ENC.
2: De jó. Family.
1: Family ENC. Yeah.
2: Gyerekként néztem.
1: Hát én is.
2: Szóval szerinted az, hogy mert itt azért vannak erőlléti feladatok, nem? Nem szoktak
1: ja,
2: lenni?
1: Ja, de értem, mire gondolsz. Hát nézd, elvállalták. Tehát most nyilván a zsetonon felül azért ott azért csak szólnak nekik ilyenkor, hogy
2: falat majd, kell majd mászni.
1: Akár, vagy lesz erőlléti feladat, aha, hogy vagytok, nem nincs mit tudom én, ilyenkor
2: már illik.
1: Figyelj, ilyenkor nem ciki megkérdezni 66 éves férfitől, hogy nézze már, művész úr, van esetleg bármi fizikális probléma?
2: Én nem vagyok 60 éves, de én is elgondolkozom egy csomó műsorfelkérésen, hogy hát azért az már nem nekem való korban. Tehát, hogy itt nagyon sokszor így már begondolkozok, hogy mi van. Én például nem, szóval nem, is, tudom, hogy én nem is tudom, hogy elvállalnám-e újra most így 4 év után az Ázsiát.
1: Lehet jobban jársz, hanem. Na jó, zenélünk, aztán 11-kor jövünk hozzátok vissza.
3: Elhibáztad, láttad kicsim újra, elhibáztad. GPM Music Production.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokaintömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe és nem hozat ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról, míg 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Angol kutatók kidolgoztak egy olyan párnahúzatot, amely rezgéssel jelez, ha valami baj van. Olvasható a HVG cikkében. Az okos textilbe pár milliméteres rezgőegységeket helyeztek el, amelyek egy mikrovezérlőn keresztül csatlakoznak az okos telefonhoz, az utóbbi pedig vezeték nélkül kerül kapcsolatba a háztartási riasztókkal. Különböző impulzusok programozhatók, a tűzjelzők, a betörésjelzők és a telefonhívások megkülönböztetésére, így a felhasználó már felébredéskor tudja, milyen helyzettel szemben. A fejlesztés többek között a hallássérültek számára jelenthet nagy segítséget.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18 és 27 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Közlekedési hírek.
2: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárják az Olofpálme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 17 perccel június 3-át ülünk, és szerda van. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Itt vagyunk újra. Na, elénk tévedt egy ilyen hír, hogy soha többet nem áll szóba Kajdi Csabával Liptai Klaudia. Hallottad te ezt, nem, hogy van köztük nem valami kis súrlódás?
1: Bulvárban le vagyok maradva, mostanában jobban más hírek kötik le a figyelmemet.
2: Persze, nyilván, én elém is elém tévedt ez. De hát arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha akkor egy kicsit megnéznénk, hogy rajtuk kívül még mennyien nem beszélnek egymással, vagy arról vannak rosszak.
1: Bocsánat, hogy miért?
2: Aha, igen. Az történt ugyanis, hogy egy komment miatt történt köztük ez a kis súrlódás, mert volt egy házi buli, és kirakta Klaudia ennek a házi bulinak a fotóját, amin ott szerepel Ördög Nóra, Nánási Pali,
1: ja,
2: egy barátság tagjai.
1: Stolt, Tilla, igen, Majka, Tilla, Majka, igen, azt tudom,
2: Klaudia.
1: Igen.
2: Aztán lehet, hogy a Csabinak, a Kajdi Csabinak is szúrta a szemét, hogy ön nincs ott.
1: Lehet.
2: Ő is ott akart lenni. És azt írt a kommentbe a Kajdi Csaba, Cilla, hogy ennyi őszinte ember hogy fér el egy képen?
1: Annyira cilás, az igen. Annyira, anyukám, mert ennyi őszinte ember, annyira hallom, látom magam előtt.
2: Ez egy nagyon pikírt kommentnek
1: nézd,
2: számít.
1: A Cilla szerintem, a Cilla a legjobb, amióta ő instázik meg, megcsinálja ezeket a sztorikat, legyen az politikai, legyen az közéleti, ilyen, vagy bulvárhírekre reagálva. Figyelj, ő szokott ilyen lapszemlét tartani, maga elé vesz a Story magazin, és átlapozza, és olyan intelligens humorral szól be embereknek, hogy ne, egyszerűen én nem tudok rá, ugye, hogy jó, engem nem
2: hát
1: beszélő, mert én ki vagyok
2: ismered, én. Ismered, érted, hogy, tudod a stílusát, tudod, hogy
1: nem
2: hogy
1: lehet rá úgy haragudni valahogy, vagy nem tudom, valahogy mindig bele trafál ilyen jó dolgokba, és ízlésesen teszi szerintem. Tehát valahogy nekem a Cilával olyan szinten sose volt probléma az, hogy bántónak érezném.
2: Mert te nem téged bántott.
1: De akkor sem, nem, hogyha jó ízűen csinálja valaki, nem ciki az, mert most ilyenen is megsértődtek annó, meg például nem hívták egy idő után a TV2-be, mert amikor ő Franciaországban is él, ugye Monakóban, igen, és ott ilyen jaktok között mászkált, és elkezdett ott kiabálni, lölö, hol vagy? Most figyelj, ezen miért kell megsértődni? Országvilág láthatta, hogy a lölö a Várkonyi Andreával jakton nyaralgat. Most persze. Ezen miért kell megsértődni? Így
2: hát
1: volt,
2: jó,
1: vagy nem így volt?
2: Persze,
1: így volt.
2: De
1: és
2: hogyha,
1: ezért a TV2 igen, berágott, mert
2: tudod,
1: hogy ugye
2: úgy könnyű valami nevetni, ami nem rólad szól.
1: Én ezt is
2: de
1: értem.
2: De amikor már te vagy a célkeresztbe, te rólad szól a nevetés, te vagy nevetés tárgya, akkor azt már másképp érzi az
1: igen,
2: ember.
1: Igen, de ez nem olyan beszólás volt azért szerintem. Ő alapvetően, ugye az Ördög Norival van nekik egy hosszú évek óta húzódó nézeteltérésük. Tehát a Cilla az kezdetektől fogva, amióta ő instázik, meg sztorizgat, ő azóta az Ördög Norinak
2: tényleg?
1: Minden egy... Ezt nem tudtad?
2: Nem.
1: Az elejétől fogva,
2: nem
1: hosszú
2: tudtam.
1: Évek óta a Norival van neki egy ilyen nem is nézeteltérés, hanem egyfajta unszimpátia, ami ezek szerint most kivetül, ezek szerint most Liptai Klaudia felé
2: kész.
1: Is.
2: Azt mondja Cilla, hogy azóta nem is áll vele szóba, tehát kész. Tiltotta, törölte.
1: Hát én ezeket nem feltétlenül tudom, hogy most hova tenni, mert én mondom, én alapvetően jó, persze engem nem vesz elő senki, mert én egy senki vagyok, ezt aláírom. De ugyanakkor, hogyha valamilyen szinten egy ízlésesen tálalt pikír dologról van szó, én nem gondolom, hogy ezen meg kell sértődni. Sőt, inkább le kell akkor beszélni, hogyha valami komolyan van véve, ha valaki úgy érzi, hogy ez egy komoly beszólás, akkor számon kell kérni a Cilát.
2: Hát meg akkor minek az ismerőse, akkor tiltsa le, törölje le.
1: Vagy meg kell kérni, igen, tehát hogy nem tudom.
2: Valójában a magyar celebvilágban azért rendszeresek ezek a feszültségek. Most is van egy feszültség Bájelax meg Curtis között.
1: Igen.
2: Egy feszültség. Most...
1: Na ott meg azért azt is tisztázzuk, hogy ott meg arról van szó, ugye, hogy még Curtis még az előző kormány által ugye kapott támogatást egy dokumentumfilmre, ami az életéről szól. Ugye? És Bájelax ezt sérelmezvén mondta, azt mondja, hogy Attika, hogyha van bizonyos testrészed, akkor visszaadod ezt a pénzt, ezt írta egész pontosan.
2: Igen.
1: By Alex. Erre Curtis reagálva ilyen bohóc emojikat küldött By Alexnek.
2: Nem, válaszolt is. Válaszolt is.
1: Erre nem tudok mit mondani.
2: Nézd, én nem tudom, hogy ez miért jó Miért jó, mikor egymást kezdjük el szekálni, meg bántani? Tehát, hogy ez miért kell?
1: Nem feltétlenül tartom, mondom én, ezt szekálásnak. A Cilla részéről ott van egy, mondom, egy pikírt olyan humor, egy olyan beszólogatási vágy. Talán ezt tudnám a legjobban megmondani, vagy ezt tudnám a legjobban. De ezt ő tudná elmondani, hogy ő miért érez kényszetést arra, mondjuk, hogy egy ilyen csoport képhező egy ennyit hozzáírjon. Ezt ő tudná egyedül, igen, szerintem megmondani. De más egyéb...
2: Igen, kényszetést érez.
1: Igen, de más egyéb helyzetekben, mikor ő megnyilatkozott, akár legyen ez a monakós eset, akár itthon, amikor választások előtt voltunk, és akkor is rengeteg politikai tartalmú ilyen. Nem olyan videói voltak, mint mondjuk a Molnár Áronnak, ugye, aki mindig is egy ilyen aktivista szerepkörben tetszelget, hanem a Cillának pont egy olyan volt mindig, hogy mitől jött haza kocsival, és akkor, na nézd anyukám, megint a plakát, hát gyűlölködünk anyukám, és akkor ment ez, de tudod, ilyen kimondta, ami őt bántotta, de olyan nem bánt, én nekem nem tűnt nem bántónak bántó, soha, igen, az, ahogy ő kimondta ezeket.
2: Hát a magyar televilágban még van egy pár ilyen nézeteltérés, ne csak a férfiakat vegyük, mert van férfiból is, úgy csipőből tudok olyat, akik így
1: a... meg szerintem figyelj, ott meg nem beszólásról van szó, figyelj, ott a Bajalex, ő mindig is nyíltan azért kormány, az előző kormány ellenes volt, és ő azért nagyon sokszor került hátrányba, emiatt, hogy ő nyíltan bírálta a Fidesz kormányt, és a Curtis pedig, hát mint tudjuk, ugye lépett is föl, ugye békemeneteken, meg mit tudom én hol, és ott ugye volt már alapban köztük egy ellentét. És most, hogy kormányváltás történt, most a Bajalex valamilyen szinten picit jogosan kéri számon azokon az előadókon, akikkel ő fordított helyzetbe is számon kérték őt is, érted? Tehát, hogy ilyen szempontból én nem tartom a Bajalexet gáznak, hogy ő ezt ő megírta, hogy...
2: Nem, mondjuk azért kíváncsi lennék, hogyha a Bajalex kapott volna a dokumentumfilmjére pénzt, akkor mennyire lenne.
1: Jó, ezt meg nem tudjuk, szája, csak igen. Mondom, hogy itt az alapkonfliktus az ez volt, én most csak tényeket közöltem, nem akarok én se sehova se állni.
2: Na, vannak még itt
1: csak...
2: csajok is.
1: Na, kik?
2: Tóth Andi, Tóth Gabi.
1: Tóth Andi, Tóth Gabi. Az is ezer éves.
2: A vita oka eredetileg egy zárt Facebook csoportból kiszivárgott kritika indította el ezt az egészet.
1: Nem most.
2: Régis, ahol Tóth Gabi megjegyzést tett Tóth Andi egyik szponzorált tartalmára.
1: Oké. Okay. Hát, ez is réges-régi történet amúgy köztük, és ott is volt egyszer, emlékszem, hogy a Gabi ült a zsűri székbe, vagy hogy volt, és az Andi, igen, a Gabi talán sztárban sztár volt. Na, nem emlékszem.
2: Valami, igen.
1: De, és azt tudom, hogy ott mondta is a Gabi, hogy sokan azt írják a sajtóba, hogy mi utáljuk egymást, pedig tudod, hogy én szeretlek, meg minden. Hát,
2: és közben meg ott a Facebook csoportban, meg ott azt kiszivárgott.
1: Persze,
2: igen.
1: Persze.
2: Aztán volt Curtisnek is, és GVM-nek is a két meghatározó alakja között rendszeresen verbális adokkapok csaták. Szerintem ez nem volt. Ez fars volt. Szerintem ez nem
1: erről
2: volt,
1: én
2: igaz.
1: Hallottam. Erről én
2: de nem, én attól hallottam mondjuk, róla, hallom, ja? De szerintem ez egy ilyen gorilla, vagy hogy mondják ezt?
1: Gerilla
2: marketing.
1: De szeretem gorilla. Ma, gyerekek, a Zsuzsi ma nagyon formában van.
2: Family KFT.
1: Family gorilla guy, marketing. KFT, gorilla
2: nagyon
1: marketing,
2: ez
1: a vietnámi
2: ételgyanánt,
1: a sushi. Ma nagyon hangulatban van a Zsuzsi, gyerekek, most kapjátok el.
2: Gerilla marketing gerilla lehetett, marketing, igen, mert hogy a vita oka nem volt ilyen nagyon kézzelfogható, csak annyi volt, hogy az ellentét alapja a féltékenység, hogy neked mennyi haknid van, fellépés.

0: ugye Majkának évtizedes ellentéte és harag, hát már nem is harag szerintem ez, a Dopmennel.
1: Persze.
0: Ugye, tehát amellett ne ugorjunk el, hogy talán az egyik leghíresebb ilyen ellentét itthon, ami kitart persze napjainkig is, és megy az adok-kapok folyamatosan.
1: Majka Dopmen, igen, fájt.
0: Hát
1: most
0: aztán...
1: már szerintem van Majka Curtis is.
0: Ők nem nagyon üzengetnek azért egymásnak, a megfigyeltet szakítottak, és azóta úgy igazából elmondja a Majka a véleményét, meg nyilván, hogyha kérdezik a Curtis is, de úgy nincs ez az üzengetés. Viszont a Dopmennel viszont nagyon sokáig ment, és sőt, még talán napjainkban is egyszer-kétszer előfordult, és olyan, mint hogyha a Dopmen nem értené, hogy pontosan miről van
1: pedig,
0: szó, de...
1: Pedig most a Majka Curtis között volt megint egy ilyen üzengetés.
0: Hát ott is, ott is a politika közbeszólt, meg minden. Szóval persze, de a Majka Dopmen konfliktus az tényleg már évtizedekről beszélgetünk. Hát már a való világ első szériájában volt ugye a Majka. Azóta tart ez ugye, amikor Majka ott hagyta a Dopment, és külön utakon járva csinálta az életét, hát az mikor volt már? Hát már vagy 20 éve. És azóta van köztük ez a nagy ellentét, és azóta megy még néha, hogy mindig előkerül egymás, és akkor megy a beszólogatás, meg a mét.
1: Volt nekem is, képzeljétek el, egy ilyen, hát majdnem nézete, vagy majdnem, hát nem majdnem, hát konfliktus helyzetem. Egy magyar, nagyon híres modell hölgy és köztem énekelni szeretett volna, vagy hát énekelt is. Fellépett egy akkori zenecsatornának, a Vivának a Comet gáláján, és ezt az egyik zenész kirakta, még akkor friss voltam a Facebookon, kirakta az oldalára, és én alá kommentáltam, hogy fos.
0: És kedves, és hát, kedves.
1: Igen, ez nagyon szemétség volt tőlem, én tudom, mert én azt hittem, hogy ezt csak így a zenészek látják, zenész berkeken belül, igen, ez aláírom, aljas voltam, és mérhetetlenül csúnya volt, bocsánatot is kértem, de hát utána leközölte az újság, nem tudtam mit csinálni.
0: Onnantól már ciki.
1: Hát igen, és ezt nem tudom.
0: Neked volt amúgy ezen kívül? Volt, amit így...
1: Ez volt a legmeghatározóbb.
0: Hát mert most azért picit volt, nem? Vagy nem volt úgy nagyon így a kapcsolatod, tehát a szakításod által nem volt?
1: Ja, hogy nem üzengettünk egyébként.
0: Hát nem feltétlenül kell üzengetni ehhez.
1: Ja, hát ő nem volt annyira nagy celeb, hogy most így belemenjünk ilyenekbe.
0: Nem volt így, aha.
1: Nem, én elmondtam a történteket, őt nem kereste meg senki.
0: Ja,
1: hogy mit gondol ezzel kapcsolatban, tehát kutyát nem érdekelte.
0: Hát most ellentét ugye van, ha már Tóth Gabit említettük, ugye Tóth Verával is, ugye a nővérével is.
1: A saját testvérével.
0: Igen, ott is szintén a politika, illetve a választások ideje volt az a fordulópont tulajdonképpen az ő kapcsolatukban. Addig se nagyon nyilatkozgattak egymásról, vagy ha nyilatkoztak is, mindig nagyon óvatosan, ilyen picit lábújhegyen lépkedve. Aztán később, ugye, amikor két különböző politikai, különböző pártállást foglaltak, akkor ugye az nyílt titok volt,
1: nagyon,
0: és akkor
1: igen,
0: azóta meg ugye az van, hogy nem is nagyon beszélnek.
1: Igen, náluk azért ez hatványozottabban kellemetlen, mert ők
0: mert
1: azért,
0: igen,
1: család. Tehát egy családon belül ilyet nagyon rossz. De vannak Hollywoodban is. Hollywoodban, ne lenne.
0: Apám.
1: Nicki Minaj és Cardi B. A két hip-hop királynő vitája 2018-ban a New Yorki divathéten fajult tetlegességig.
0: Jaj, megtépték egymást.
1: Amúgy én félnék ezektől a nőktől, tényleg. Mind a kettő olyan forma, olyan
0: vadállat.
1: Főleg
0: igen,
1: a Cardi B. Attól úgy félni kell.
0: Igen.
1: És az történt,
0: megtépne, az biztos,
1: hogy Cardi B egy cipőt dobott Nicki felé. Megdobta cipővel, tudod, amikor a cigány asszony oda dobja
0: a papucsot.
1: Levette a papucsot, ezt oda dobta.
0: De nagy jelenet lehet.
1: Igen, aztán Taylor Swift és Kanye West. A poptörténelem egyik leghosszabb viszálya volt. Ez 2009-ben indult.
0: Igen, és az nem az volt, amikor a Taylor Swift nyert Golden Globe-ot, vagy mit nyert? Nyert?
1: Az MTV VMA színpadán félbeszakította Taylor Swift
0: így
1: beszédét, Kanye.
0: És azt mondta, hogy a Beyoncé-nek kellett volna nyernie. Emlékszem erre. Ott ültem a második sorba, és én is így csináltam, mint a többiek, hogy
1: ez a Kanye mit művel.
0: Igen, mert ott is ugye ezt is összefüggésbe hozták, persze ez is már csak egy ilyen összeesküvés elmélet. Hát ugye ez a szabadkőművesek történet, hogy ugye Beyoncé és férje Jay-Z ugye egy elég magas pozíciót foglalnak el ebben a körben, ha létezik ugye ez a kör. És Taylor Swift nem köszönte meg ezt a díját, amit nem tudjuk, hogy most mi volt, mindegy, valamit kapott ezen a MTV a színpadon, és ezért fölment a Kanye West, és elvileg sokan azt mondják, hogy

0: Taylor ölüljön, mert hogy ezzel megmentette őt, Kanye West a...
1: Mit tudom, a haláltól megölték volna el?
0: Nem tudom. Lehet. Uh-huh. Mondom, ezek összeesküvés elméletek, ezek ilyen szövevényes történetek, tehát hogy ebben most...
1: Megmentették őt.
0: Sokan ezt mondják. Aha. Lássuk meg ebbe az igazságot. Nem tudjuk, mi az igazság. Az igazság oda át van, ahogy az a vizében volt. Mi volt az a sorozat?
1: X-akták, köszönjük. Figyelj, cicaharc folytatódik Mariah Carey és Nicki Minaj között.
0: Ma Nicki Minaj mit tudom mindenkivel?
1: Na, igen. American Idol, 2012-es évad, és ott egymással ordibáltak a zsűri asztalnál.
0: Jó, figyelj, ilyen mindig benne van mindig. A pakliba, itthon is.
1: Ez a műsor
0: is.
1: Kell.
0: Ez a műsor, ez kell, ez itthon, ez nem hiszem, hogy olyan harc volt, ez itthon is hányszor volt ilyen nálunk, hogy azért egymásnak mennek. Hát most is ugye a tavalyi Megasztárba legalább egy három, ez a fölvezető epizód, ez a válogatásokról, mikor egy, hát hányszor volt az, hogy a Curtis összeveszett a Herceg Erikával.
1: A Maricsa, Tóth Gabival.
0: A Maricsa, Tóth Gabival, a Tóth Gabi a Curtisszel, a Tóth Gabi a Herceg Erikával, a Tóth Gabi mindig benne volt. Persze. A dolgokban. Szóval, hogy ez mindig kell a show. Hát a Simon Cowell ugye mindig bennül ezekbe a X-faktorba is, meg az American Idolba, vagy Got Talentbe.
1: Ő a bíró.
0: Mert az övé. Igen. Mind a két műsor, persze. Ugye ő az atya. És ő is mindig vitába tud szállni mindenkivel, meg vele viszont kevésbé mernek, nem mert mernek. Ugye ő ki nagyon nagy ember. Ugye?
1: Ott nem dobálja a papucsot a Cardi B.
0: Nem, ott nem merik, de hogy azért a Simon Cowell is nem arról híres, hogy ő ez a nagyon visszafogott cuki ember, hanem azért az
1: szókimondó.
0: A... Hát eléggé, hogyha valami nem tetszik neki, nem nagyon fogalmaz ős túl.
1: Nem
0: mond körmondatokat, megmondja, hogy ez borzasztóan szar volt, aha, és menjünk tovább.
1: És konkrétan
0: ő ez a típus. Hát tehát nagyon jól is teszi. Ez a...
1: Ha én lennék a helyébe, én is így mondanám. Figyelj,
0: ráadásul ő írta a szabályokat, mert ővé a műsor, tehát hogy
1: figyelj, erős
0: azt mond,
1: fiúk,
0: is azt csinál, mit akar.
1: Erős ilyen. Fiúk is összementek. Na. Dwayne Johnson és Vin Diesel. Azt az összecsapást.
0: Mit akar a Vin Diesel?
1: Miért?
0: Rock a király. Én imádom a The Rockot.
1: A halálos iramban franchise két kigyúrt sztárja a forgatások alatt különbözött össze. Mi nem verekedtek? Johnson nyíltan puhányoknak nevezte férfi kollégáit, és külön jelenetekbe kellett rögzíteni a közös részeiket. Annyira összevesztek?
0: Hú, az de nagyon kellemetlen. Igen, erről már többször olvastam én is, hogy sztárok, akik nem jöttek ki a forgatáson, és akkor, hogy hiába közös a jelenet, valahogy meg kellett oldani azt, hogy igen, ilyen külön snittekbe, külön vágóképekbe rögzítsék. Tehát ami mondjuk lent volna két óra, hogy fölveszik, az emiatt lett vagy 4-5 óra, hogy meg tudják oldani. Tehát, hogy a stábbal kicsit ki lett babrálva ezáltal, ugye?
1: Mekkora? Most hát annyira kínos, a Dwayne Johnson kínos. Meg a Vin Diesel annyira ilyen egyforma arc lebeg előtte, mind a kettő kupasz kigyúrt. Na, az egyik lepuhányozta a másikat.
0: Hát figyelj, van ilyen, na hát most van ilyen, de a Rock az tényleg azért az egy olyan pacek szerintem. Én nagyon szeretem a Rockot amúgy. Lehet ezzel vitatkozni, meg nem egyetérteni.
1: Én is szeretem.
0: Én nagyon csipázom őt filmekbe is, tehát mint színész, és most a külsejét, már mint színész szeretem, mert nyilván színész, de hogy sokan azért szeretik ma, hogy tényleg milyen kigyúrt, meg hogy edzette ki magát, mert azért nem volt mindig ilyen
1: nem, és volt is egy ilyen filmje, egy vigyáték,
0: így van, a Kevin Hart-tal.
1: De jó az.
0: Nemzetbiztonság BT, azt hiszem ez a címe a filmnek. Imádtam,
1: aranyos.
0: Amikor visszaemlékeznek, és egy dagadt kis havai
1: egy
0: gyerek.
1: Kis handicapes volt,
0: csak úgy elrújtom, hogy kigyúrtam magát.
1: Mindig bullyingoltak.
0: És mindig hasitasival jön utána, de már nem mernek izolni senki, meg ki van gyúrva. Az nagyon vicces film, amúgy azt nagyon szeretem.
1: Na de, Dwayne Johnsonnak volt még egy konfliktusa. Tyrese Gibsonnal.
0: Az is a halálosabb iramba szerepel, csávó. Tudom ki az.
1: Aha, itt mindegy is, hogy miért 2007-ben akadt ki nyilvánosan Johnsonra. De volt Wesley Snipesnak és Ryan Reynoldsnak is a penge forgatásán. Snipes annyira meggyűlölte Reynoldsot, hogy csak post-it jegyzeteken keresztül volt hajlandó kommunikálni vele.
0: Jézusom. Pedig amúgy a Reynolds állítólag jó fej, elég visszafogott ahhoz képest, hogy a filmekben mindig bohóckodik, meg ugye hát mindenki úgy képzeli őt el, hogy a valóságban is olyan, mint a Deadpool karakter, amit csinál, de állítólag az azért egy jóval visszafogottabb pasi, de sokan szeretik. Tehát, hogy
1: nem
0: pont
1: tudom, hogy
0: Ryan Reynolds-ot,
1: igen, nem tudom elképzelni, hogy őt nem lehet nem szeretni.
0: De látod, nem dolgoztunk vele, és sajnos mondok egy titkot, nem is fogunk soha.
1: Sajnos, igen.
0: És ezzel a bölcsességgel szerintem búcsúzzunk is el a mai naptól, hogy nem dolgozunk Ryan Reynolds-ot. Hát vagy szomorú ténnyel, inkább bocsánat, kiavítom szomorú magam. Szomorú ténnyel, nem fogunk Ryan Reynolds-el együtt dolgozni. Viszont, ha ti még szeretnétek bennünket hallani, reméljük a legjobbakat, akkor holnap változatlanul várunk benneteket itt az FM 100.3-on. Szép napot nektek!
1: Sziasztok!

0: Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
1: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
2: Torok.
1: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
2: Girtyánó. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
1: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szítjú vaszlos eszem.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma közösségek életében a család, a vallás, a zene és a közösségi összetartozás kiemelkedő szerepet játszik. Ünnepeik és emléknapjaik nem csak a hagyományok ápolását szolgálják, hanem identitásuk megőrzésének fontos eszközei is. Az év során több olyan nap van, amely különleges jelentőséggel bír a cigányság számára. A Nemzetközi Roma Nap április 8-a. A roma közösségek legfontosabb világi ünnepe a Nemzetközi Roma Nap, amelyet minden évben április 8-án tartanak. Ezt a napot annak emlékére ünneplik, hogy 1971-ben Londonban megrendezték az első roma világkongresszust. Ezen a történelmi eseményen a résztvevők elfogadták a roma zászlót és a roma himnuszt, valamint fontos döntéseket hoztak a cigányság nemzetközi képviseletéről is. A roma zászló kék és zöld színű, közepén egy piros kerékkel. A kék az eget, a zöld a földet jelképezi, míg a kerék az indiai eredetre és a vándorló életmódra utal. A roma himnusz, a Gelem-Gelem szintén ezen a kongresszuson vált a cigányság hivatalos himnuszává. Ezen a napon világszerte kulturális rendezvényeket, koncerteket, kiállításokat és megemlékezéseket tartanak. A roma közösségek bemutatják hagyományaikat, zenéjüket, táncaikat és gasztronómiájukat, miközben felhívják a figyelmet a roma emberek helyzetére és jogaira. A roma holokauszt emléknapja augusztus 2-a. A cigányság történetének egyik legszomorúbb emléknapja augusztus 2-a. Ezen a napon emlékeznek meg a II. Világháború során meggyilkolt roma áldozatokról. Augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka a náci hatóságok felszámolták az Auschwitz-Birkenaui cigánytábort, és több ezer roma férfit, nőt és gyermeket gyilkoltak meg. A történészek becslése szerint a roma holokauszt során több százezer roma vesztette életét Európában. Az emléknap alkalmával koszorúzásokat, gyertyagyújtásokat és történelmi megemlékezéseket tartanak. Az esemény célja, hogy a fiatalabb generációk megismerjék a roma nép történetének tragikus fejezeteit, és hogy a múlt eseményei soha ne ismétlődhessenek meg. Karácsony a roma családokban. A keresztény roma közösségek számára a karácsony az év egyik legfontosabb vallási ünnepe. A családok ilyenkor együtt ünnepelnek, meglátogatják rokonaikat, és közösen étkeznek és zenélnek. A roma hagyományokban nagy hangsúly kerül a vendégszeretetre és a családi összetartásra. Sok helyen a karácsonyi ünnepek alatt hagyományos dalokat énekelnek, és a család idősebb tagjai történeteket mesélnek a fiatalabbaknak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás.
6: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18 és 27 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Közlekedési hírek.
6: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Papa!
1: Áldott és szerencsés délutánt kívánok minden dikhallgatónak, a mikrofonnál Kovács Krisztián, és egészen 3 órán keresztül együtt leszünk és boldogítalak titeket a lehető legjobb dalokkal. Egy olyan műsort hoztam nektek, ahol a zene tényleg minden határt átlép, úgyhogy lesz rumba, mulatózene, autentikus cigányfolk, sőt, nemzetközi dallamokkal is készülök nektek, úgyhogy érdemes lesz velem tartani egészen délután 3-ig, hiszen minden megszólalásom után más-más műfajból hozom nektek a kedvenc dalaimat. Na indítsuk is el ezt a délutánt!

0: a mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódíj.
1: Az imént Rosariótól hallhattátok az egyik leghíresebb dalát, de most jöjjön egy kicsit más, úgyhogy szól nektek Bobo, majd Rocco, de mindezek előtt Bódi Attila.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: Maradjatok továbbra is itt a 100.3 Dick FM-en, hiszen hozom egészen 3-ig a legszínesebb zenei válogatásokat. Épp ezért egy folk blokkal készültem nektek, úgyhogy jön a Romengo, majd a Muropral, aztán a Párnográszt. Hangerőt fel, és jó szórakozást!

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Kicsit modernizáljuk a hangzást, de még maradunk a hazai előadóknál, úgyhogy szól nektek Radics Gigi, Csík Laci, Edi, majd Lacika, aztán reklám, időjárás, közlekedés, és jövök vissza egészen háromig. Na csók!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Magyarország őszintén szabadon szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte: ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár egy új tárgyalásról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről, vagy külpolitikai kérdésekről. Tért rá. Megnyertük ezt a választást, és nem kicsit, hanem nagyon. Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a második kerületi polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek kedden reggel a központi nyomozó főügyészség nyomozói, közölte a kerületi önkormányzat. A 24.hu egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, és Őrsi Gergelyt is előállították. A főügyészség korábban azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen, köztük az önkormányzatoknál is zajlanak eljárások. Az összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vett részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzése és értékelése után várhatóan a hét második felében adnak, áll a közleményben. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogatóvá tétele az erdélyi Parajdon, ahol tavaly ősszel kezdtek karbantartási munkálatokba a bányászok. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak, nyilatkozott Moldován István, a parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője, a Margita Népen napilapnak. A székelyföldi sóbánya illetékese a napilap online kiadásában kedden megjelent cikkben kifejtette, a 80 éve lezárt kutató táró helyreállításának folytatásához számottevő beavatkozásra jelentős anyagi fedezetre lenne szükség, de a bányászati szempontból nem látja akadályát, hogy egy részét megnyissák a látogatók előtt. Bántalmazta és fogva tartotta volt párját egy zalai férfi, akit őrizetbe vettek, közölte a Zala vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre hétfőn reggel érkezett bejelentés, hogy egy nőt bántalmaztak és fogva tartanak Zalaszátón. A rendőrök perceken belül kopogtattak a ház ajtaján, ahol megtalálták a zúzódásos sérülésekkel teli asszonyt, aki annyira félt, hogy a mentőket a rendőrautóban várta meg. Kiderült, hogy egy 40 éves férfi vasárnap este találkozóra hívta volt barátnőjét Nagykanizsán, hogy megbeszéljék a szakításukat. Számon kérte új kapcsolatáról, elvette a telefonját, többször megütötte, lefejelte, majd a haját tépve berángatta egy autóba. A férfi Zalaszántúra házába vitte a bántalmazott nőt, ahol késsel fenyegetőzve tovább folytatta a nő sanyargatását, aki csak hétfő reggel titokban tudott üzenetet küldeni főnökének, hogy segítséget kérjen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Hősök terét ismét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig zárták le rendezvény utómunkálata miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között egészen csütörtök estig. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A második kerület Hidegkóti úton befelé a Közösségház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Tart a Vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Péntekig naponta 10 és 16 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárták a külső sávot.
0: Időjárás.
2: Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra és zivatarokra kell számítani. A legtöbb napsütésre keleten és északkeleten lesz kilátás. A mai délután maximum 31 fokra számíthatunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótam.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Az imént az Animasan Systemet és Kovács Antalt hallhattátok, de most határon túlra megyünk, és szól nektek sok szeretettel a Kálben, majd a Térdés Ávi, és végül a Deladát.

0: 100.3 rádiódik.
1: Zsali vója.
2: FM 100.3 az ország egyetlen roma rádiója. Most határon túlra megyünk, de nem messzire, csak ide Romániába, úgyhogy szóljanak a legjobb román dallamok.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Remélem tetszettek az előző dalok, de most visszatérünk, úgyhogy jöjjenek a legjobb hazai előadók, méghozzá Dorina, Leila és Gyémi, majd Fada, és végezetül Roland. Hangerőt fel, és jó szórakozás!

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Most kanyarodjunk vissza egy kicsit a katalán romba világába, mert azt gondolom, hogy ebből sosem elég, remélem egyetértetek velem, úgyhogy jön Have Medina, majd a Gypsy Kings, és végül Alabina. Aztán reklám, közlekedés, időjárás, és folytatjuk egészen háromig, úgyhogy tarts velem a következő órában is.

Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miskolci görög katolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. Jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A Miskolci görög katolikus roma szakkollégium gondolata, mely 2011-ben kezdte el működni, abból a felismerésből született, hogy a Miskolci Egyetemre felvételt nyert roma származású hallgatókat lemorzsolódásuk megelőzése érdekében és társadalmi szerepvállalásuk megerősítésében támogatni érdemes, elősegítve a munkaerőpiacra való belépésüket is. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görög katolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse a fiatal, olyan keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik a fenti kérdésben tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. Az akkreditált kiváló tehetségközpont minősítéssel is rendelkező Miskolci görög katolikus roma szakkollégium Miskolc-Tapolcán festői környezetben helyezkedik el, kivételes körülményeket biztosítva a bentlakóknak. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely felzárkóztatást és hátránykompenzációt biztosít a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. A mindennapokat gazdag közösségi és hit életi programok színesítik, lehetőség van imádságos elvonulásra a kápolnában, jó beszélgetésekre, valamint a kollégisták részét sport és kulturális programokat, kirándulásokat is szerveznek. A tanulást és a szabadidő értékes eltöltését ingyenes eszközhasználat, többek között laptop és kerékpár kölcsönzés támogatja, emellett nyelvtanulási lehetőség is biztosította résztvevők számára. A jelentkezési feltételek a következők. Részvétel felsőoktatási képzésben, roma nemzetiség, hátrányos helyzet, érdeklődés közösségi és szakmai programok iránt, nyitottság a roma kultúrával kapcsolatban. A jelentkezéshez szükséges, kitöltött jelentkezési lap, motivációs levél, fényképes Europass önéletrajz, lelkészi ajánlás. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezési lap a honlapról letölthető, a felhívás szerint a diákok ponthatártól függetlenül jelentkezhetnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
7: A Hősök terét ismét az állatkerti körúttól a Dózsa-György útig zárták le rendezvény utómunkálata miatt. Az állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között egészen csütörtök estig. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A második kerület Hidegkóti úton befelé a Közösségház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Tart a Vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Péntekig naponta 10 és 16 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárták a külső sávot.
0: Időjárás.
7: Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra és zivatarokra kell számítani. A legtöbb napsütésre keleten és északkeleten lesz kilátás. A mai délután maximum 31 fokra számíthatunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Köszöntöm továbbra is a DIK hallgatókat, a mikrofonnál Kovács Krisztián. 14-et üt az óra, ami azt jelenti, hogy már csak ez az egy órás blokkon van, és el kell, hogy köszönjek tőletek, de addig még szólnak a jobbnál jobb dalok, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, hiszen hozom nektek a legszínesebb zenei válogatásokat egészen 3-ig, úgyhogy tartsatok velem!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: FM 100.3 az ország egyetlen roma rádiója, ahol a kultúra nem csak él, hanem meg is szólal. Épp ezért hoztam nektek egy teljesen más hangulatot, más életérzést. Szól nektek a Camorro Budapest Band, majd a Lási Sávé, aztán a Rományi Róta, de mindezek előtt a mindig jókedvű Caravan Família.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Menge Penas.
0: Rólunk. Neked.
2: A következő blogban olyan dalokkal készültem nektek, amik nem igen sűrűn szólnak itt a Rádiódikben, úgyhogy érdemes lesz fülelni, hangerőt fel és jó szórakozást kívánok. Jön a Deladap, a Fanfár, majd a Mahalarai Banda.
3: Ave Pirata.

0: Sunenvo Yasa.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Közeledünk az óra végéhez. Részemről ennyi fért bele a mai napban. Nagyon szépen köszöntöm, hogy velem tartottatok ezen a délutáni zenei utazáson. Holnap ugyanígy folytatódik velem Kovács Krisztiánnal déltől 3-ig a legszínesebb zenei válogatás. Addig is legyen csodaszép napotok. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Hasúlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmány mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnökként. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, amint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba egy az iszlám államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tínédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az iszlám állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő filmszínházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
3: A Hősök terét ismét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig zárták le rendezvény utómunkálata miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között egészen csütörtök estig. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A második kerület Hidegkóti úton befelé a Közösségház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Tart a Vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Péntekig naponta 10 és 16 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárták a külső sávot.
0: Időjárás.
3: Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra és zivatarokra kell számítani. A legtöbb napsütésre keleten és északkeleten lesz kilátás. A mai délután maximum 31 fokra számíthatunk.
0: Közlekedési hírek.
4: A Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. A Hidegkóti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mint ahogy a Távíró utcában is a Távíró köznél. Időszakos lezárásra is kell számítani a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, illetve a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy darab sáv járható. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában, a Deseffi utca közelében egyirányosítva lett az érintett útszakasz az Andrássy út felé. A Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a fél útpálya a Kossuth Lajos utcában, a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövidebb szakaszon, szóval én mindenféleképpen a következőt javasolnám számotokra. Vezessen mindenki értelmesen, agyilag, normálisan, biztonságosan, előrelátóan. Most mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai szerdánkon nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és értelemszerűen beborul az ég is országszerte esőre és záporokra, esetleg akár zivatarokra is kell számítani, helyenként pedig hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, felhőszakadás is lehet, tehát röviden és tömören esni fog az eső. A déli, délnyugati, majd délutántól egyre inkább csak északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk és erős lökések, a zivatarok környezetében pedig akár viharos is lehet. Szóval a mai nap 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Megtudtuk azt is, hogy déli, délnyugati szél lesz majd, és a nap második felében pedig ez átfordul majd északnyugatira, és hát azért országszerte lesz várható eső is. Úgyhogy hát ez a hidegfront egy kicsit megbolondította most az időjárást.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságokat a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 rádiódikken a Bódik Kívánság Show keretein belül, viszont én nem szoktam visszaélni az úgynevezett hatalmammal, tehát hogy elég nagy szavam van, több tízezer ember hallgatja azt, amit mondok nap mint nap, én ezzel direkt nem szoktam személyes okokra igazából ezt így felhasználni, de most megragadnám az alkalmat, ugyanis nagyon hálás vagyok, és köszönetet szeretnék kinyilvánítani Rigó Sanyinak elsősorban, és a kedves brigádjának, tehát Adriánnak, Denisnek és Krisztiánnak is. Nagyon szépen köszönöm fiúk nektek a tegnapi napot, nagyon jól teljesítettetek. Aki nem tudná, igazából arról van szó, hogy én csináltam egy vállalkozást, és logisztikai problémába ütköztem, és ezt a fiúk orvosolták nekem, segítettek nekem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Rigó Sanyinak is, illetve Legény Csabi nagybátyámnak is, hogy közvetetten vagy közvetlenül, de ő is segített, ő szervezte ezt le nekem a tegnapi napot, úgyhogy az Isten áldjon meg titeket, fiúk. Illetve azért ki szeretném hangsúlyozni, hogy eléggé raj csávókról van most szó, úgyhogy én mindenféleképpen a Rajosan című dalt elindítanám nekik Kunu Máriótól, eléggé passzol hozzájuk, komoly a brigád, úgyhogy sok szeretettel fog szólni akkor Rigó Sanyinak, Legény Csabinak, Adriánnak, Denisnek, illetve Krisztiánnak is a most következő nóta.

0: legyen az, amikor beindul.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Saksi, gyere! Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Rettenetesen sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem SMS, vagy pedig akár betelefonálás formájában is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából akár egy sajtburger menüvel is küldhetitek, tök mindegy, én így is úgy is teljesítem a kívánságokat, csak annyit kérek tőletek, hogyha SMS-t írtok, akkor értelemszerűen köszönjetek, mutatkozzatok be, mondjátok meg, hogy kik vagytok, kinek és milyen zenét kértek, így jó egy kívánság. Nyilván, hogyha valaki hív engem, és egy kicsit ösztönözni kell kérdésekkel, akkor abban tudok segíteni így élő adásban, de hogyha SMS-t írtok, akkor így jó egy kívánság, mert tudjuk, hogy ki küldi, kinek, illetve milyen alkalomból. Én pedig olvasom is nektek a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam. Így szól. Szia, szeretnék az édes páromnak küldeni egy zenét Lacinak, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Na hát ez nagyon szép és nagyon jó, meg gyönyörű szép gesztus, de most se tudtuk meg, hogy hogy hívják a kívánság kérőt, illetve hogy hívják azt a személyt, aki küldi a dalt nagyon sok szeretettel élete szerelmének a Lacinak. Csak annyit tudunk, hogy el kell indítsak neki egy jó zenét, úgyhogy legyen

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. A Hidegkóti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mint ahogy a Távíró utcában is a Távíró köznél. Időszakos lezárásra is kell számítani a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, illetve a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy darab sáv járható. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában, a Deseffi utca közelében egyirányosítva lett az érintett útszakasz az Andrássy út felé. A Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a fél útpálya a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövidebb szakaszon, szóval én mindenféleképpen a következőt javasolnám számotokra. Vezessen mindenki értelmesen, agyilag, normálisan, biztonságosan, előrelátóan. Most mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és értelemszerűen beborul az ég is országszerte esőre és záporokra, esetleg akár zivatarokra is kell számítani, helyenként pedig hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, felhőszakadás is lehet, tehát röviden és tömören esni fog az eső. A déli, délnyugati, majd délutántól egyre inkább csak északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk és erős lökések, a zivatarok környezetében pedig akár viharos is lehet. Szóval a mai nap 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Megtudtuk azt is, hogy déli, délnyugati szél lesz majd, és a nap második felében pedig ez átfordul majd északnyugatira, és hát azért országszerte lesz várható eső is. Úgyhogy hát ez a hidegfront egy kicsit megbolondította most az időjárást.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A rengeteg baleset miatt az elektromos rollerek szabályozása annyira sürgető kérdés, hogy nem lehet vele megvárni a CRESS átfogó módosítását, mondta Vitézi Dávid. Heteken belül léphet a kormány az elektromos rollerek szabályozásának ügyében, mondta Vitézi Dávid, a közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető kijelentette, a rolleres balesetek számossága és súlyossága miatt a CRESS nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályainak a felülvizsgálatát külön ütemben javaslom. Hát ez azt jelenti, hogy a CRESS-t nem egy, hanem kettő lépcsőben módosítanák. Előre vennék az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozásokat, és a közlekedési szabályrendszer teljes átfogó felülvizsgálata egy hosszabb, nagyobb társadalmi egyeztetést igénylő folyamat lenne, amelyre több időt hagynának. A kormány még nem tárgyalta a kérdést, erre várhatóan a következő heteken kerül majd sor. Az utóbbi években óriási emelkedett az elektromos rollerekkel összefüggő balesetek száma. Hát ezt mondjuk a lovakhoz is lehetne kötni, igazából mondjuk az 1700-as években, amikor elterjedt, csak mondok egy példát, mondjuk a civil emberek között is, hogy lóval járnak, akkor a lóval kapcsolatos

balesetek száma is, és hát ugyanez igaz a gépjárművekre és egyéb dolgokra is, úgyhogy ez sajnos ez ilyen szerintem, és hát a 24.hu már amúgy írta arról, hogy a budapesti Dr. Manninger Jenő baleseti központban idén már 2-14 év alatti fiatal halt meg e-rolleres balesetben. És hogyha ez nem lenne elég, egy 13 éves pedig 3 hónapja fekszik már kómában. Január 1-től május 22-ig 745 felnőtt, 449 gyermekkel történt rolleres baleset. A tavalyi év azonos időszakában 603 felnőtt volt, és csak 257 gyermek baleset, úgyhogy a gyermekek szempontjából, ha most felkerekítünk játékból, mondjuk, hogy egyszerűbb legyen a szám, akkor szinte dupla annyi lett a fiatal korúaknál az e-rolleres baleset. Az aggasztó tendenciát a Netflix adatai is megerősítették. Egy év alatt 73%-kal nőtt az elektromos rollerek miatt bekövetkezett balesetek száma, és ma már minden 20. balesetet rolleres okoz, ami azért eléggé nagy arány szerintem, és hát ugye ez ahhoz is köthető, hogy sok ember nem engedheti meg magának, hogy autóval közlekedjen, viszont egy ilyen roller kerül mondjuk, azt sem tudom mennyibe kerül, mondjuk 150 ezer forintba, ami azért még, hogyha az ember hitelre is hozza ki, az is mondjuk csak havi 5000 vagy 10000 forint, ami azért sok mindenki számára elérhető, és akkor ők nem szeretnének tömegközlekedéssel menni, de mivel autóba még sose ültek, nem hogy még vezettek volna, vagy bármi, ezért sem a vezetés technika nincs meg sok embernél, sem pedig a szabályok ismerete sajnos, illetve hát én nem is értem, hogy egy 14-3-4 éves gyereknek, aki nem méltó úgymond hozzá, miért vesznek a szülei rollert? Mert én rengeteg gyereket látok, akik ugratnak a patkáról, egykerekezve mennek a rollerrel, és szerintem a roller kormánya magasabban van kb., mint a gyereknek a fejmagassága. Szóval én nem is értem, hogy lehetnek ilyen felelőtlenek a szülők. Ez most olyan, mintha valaki venne egy 630 lóerős BMW-t a gyerekének 17 éves korában első kocsinak, mert friss jogsis. Ugyanolyan felelőtlenség szerintem ez is, hogyha a kisgyereknek a kezébe rollert adunk, aki nem méltó rá, mert még mondjuk gyerekes hozzá.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

mindenféleképpen a következőt javasolnám számotokra. Kapjátok elő mobilkészülékeiteket, a telefonotok nyomógombjai segítségével tárcsázzátok a +36 30 30 30 100-as mobiltelefonszámot, és erre a telefonszámra meg lehet nekem írni szöveges üzenet formájában is, de akár betelefonálás hívás formájában is közölhető számomra, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Elvégre ez csak egy kívánságműsor, méghozzá egy élő, igazi roma kívánságműsor itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy én ezt kihasználnám a számotokra, és Benji példáját követném, akitől kaptam nem is olyan nagyon régen egy tök jó kis üzenetet, olvasom is nektek, nem lövöm le a poént, hadd szóljon. Szia Csabika, Benji vagyok, a zöldség tisztító üzemnek szeretnék küldeni egy dalt, méghozzá Bobótól, a Színész Nő című zenét. Na hát, hogyha Bobótól fog szólni a Színésznő című dal egy zöldségtisztító üzemben, ami szerintem nem lehet egy kis helység, tehát gondoljátok már el, hogy ez a hangszerelés miatt fog most szólni Benji kérésére. Én nagyon örülök neki, hogy ezt a dalt kértett tőlem, Benji. Sok szeretettel fogad te és az összes kedves kollégád, munkatársad a zöldségtisztító üzemben. Köszönjük szépen a munkátokat, hogy nem ilyen szétpermetezett, meg lepisült, lekakilt zöldségeket kell legyünk, hanem tökéletesen megtisztított és higiénikus zöldséget kell bevigyünk a szervezetünkbe. Az Isten áldjon titeket, szóljon sok szeretettel Bobótól, a Színésznő!

0: Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Boldi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Boldi Kívánságshow a 100.3 Rádió Hígben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvben, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityú vaszlos eszem.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mozdulj Gypsy táncversennyel ünneplik a roma kultúrát a Kölyökvárban. A roma hagyományok, a táncművészet és a fiatal tehetségek kerülnek a középpontba június 5-én a Kölyökvárban. A roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében megrendezett Mozdulj Gypsy táncverseny célja a kulturális értékek bemutatása és a közösségépítés erősítése. Fiatal tehetségek mutatkoznak be. A rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők megmutassák tánctudásukat és előadói képességeiket a közönség előtt. A szervezők célja, hogy a versenyen keresztül népszerűsítsék a roma kultúrát, valamint támogassák a tehetséges fiatalok kibontakozását. A program során a tánc mellett a közösségi élmények és a kulturális hagyományok is fontos szerepet kapnak, így a rendezvény nem csak verseny, hanem találkozási pont is lesz a résztvevők és az érdeklődők számára. Sztár vendég is érkezik, a Mozdulj Gypsy táncverseny sztár vendége Russzó Tibi lesz, aki fellépésével emeli az esemény színvonalát. A fiatal énekes országos ismertségre tett szert, és népszerű előadókért rendszeresen szerepel különböző kulturális rendezvényeken. A Kölyökvár ad otthont a programnak. A táncversenyt 2026. június 5-én pénteken 10 órától rendezik meg a Kölyökvárban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre. Időpont tehát 2026. június 5-e péntek 10 óra, helyszín pedig Kölyökvár Nyíregyháza. Russzó Tibor, művész nevén Russzó Tibi, napjaink egyik legismertebb fiatal magyar könnyűzenei előadója. A felvidéki származású énekes 2019-ben vált országosan ismerté, amikor megnyerte az X-Faktor 9. évadát. Sikertörténete különösen figyelemre méltó, mert szerény körülmények közül indult, és zenei képzés nélkül jutott el a tehetségkutató győzelméig. Gyermekkora és családja. Russzó Tibor 2003. október 23-án született a mai Rimaszombat városában. A felvidéken, Balogújfaluban nőtt fel egy zeneszerető roma családban, már kisgyermekként megmutatkozott kivételes énekhangja és gyakran szerepelt helyi rendezvényeken, falunapokon, családi eseményeken és esküvőkön. Bár hivatalos zenei oktatásban nem részesült, tehetségét környezete korán felismerte, a tehetségkutató Nagy áttörés 2019-ben mindössze 16 évesen jelentkezett az X-Faktor című műsorba. A válogatón különösen nagy sikert aratott énekhangjával és azzal, hogy hitelesen tudta előadni kedvenc előadója, Kökény Attila dalait, mentorává Báj Alex vált. Az első élő show-k során végig kiemelkedően szerepelt és végül megnyerte a versenyt. A győzelem nem csak ismertséget hozott számára, hanem anyagi lehetőséget is. Később elmondta, hogy a nyereményből családja életkörülményeinek javítására és lakhatásuk megoldására is fordított pénzt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
7: A Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mint ahogy a Távíró utcában is a Távíró köznél. Időszakos lezárásra is kell számítani a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, illetve a Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy darab sáv járható. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymezi utcában a Desefi utca közelében egyirányosítva lett az érintett útszakasz az Andrássy út felé. A Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a fél útpálya a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövidebb szakaszon, szóval én mindenféleképpen a következőt javasolnám számotokra. Vezessen mindenki értelmesen, agyilag, normálisan, biztonságosan, előrelátóan. Most mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: A mai szerdánkon nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és értelemszerűen beborul az ég is országszerte esőre és záporokra, esetleg akár zivatarokra is kell számítani, helyenként pedig hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, felhőszakadás is lehet, tehát röviden és tömören esni fog az eső. A déli, délnyugati, majd délutántól egyre inkább csak északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk és erős lökések, a zivatarok környezetében pedig akár viharos is lehet. Szóval a mai nap 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Megtudtuk azt is, hogy déli, délnyugati szél lesz majd, és a nap második felében pedig ez átfordul majd északnyugatira, és hát azért országszerte lesz várható eső is. Úgyhogy hát ez a hidegfront egy kicsit megbolondította most az időjárást.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
7: Még mindig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest értelemszerűen, amennyi bele tud férni napi 3 órányi műsoridőbe. Viszont, mivel az a 3 órányi műsoridő amúgy soknak hangzik, de igazából nem az, nem is húznám tovább az időnket, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem is olyan régen kaptam igazából, így szól a kívánság. Szia, Vikus vagyok, kérnék egy dalt kincses hercegemnek, Patrick Sanyinak, üzenem neki. Mindig itt leszek neked, senki sem kell rajtad kívül. Isten útját járom, tanulmányozom, vége a sok rossznak. Én megbocsátottam mindenkinek mindent, te is tégy így. nagyon várlak téged, szeretlek téged, várom, hogy gyere haza a munkámból. Nagyon szépen köszönöm, hogy vagy nekem, és hiányzol nekem, szeretlek, legyen szép napod. Horváth Family-től kérnék egy dalt. Na hát akkor te kell lesz nekem, ezt fogja énekelni az elkövetkezendő 3 perc 43 másodpercben a Horváth Family Vikus kérésére, élete szerelmének, Patrick Sanyinak.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

sok szeretettel várom, és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat. Annyit kérek tőletek, hogyha írtok SMS-t, akkor ilyen értelmiségi módon köszönjetek, mutatkozzatok be, ezáltal tudom, hogy kitől kaptam az SMS-t, illetve tudjuk, hogy ki kéri a zenét. Jó lenne leírni azt, hogy kinek szóljon a zene. Tehát az, hogy most az asszonynak speciálba, azzal nem vagyunk előrébb. Egy keresztnevet azért illene szerintem ilyenkor írni, és így tudjuk, hogy ki küldi és kinek a dalt. Ugye kéne tudni, hogy milyen dalt kértek még, illetve, hogy milyen alkalomból. Tehát jó és rossz alkalomból is lehet ugyanúgy küldeni zenét. Számos alkalom van, tehát volt már itt lánykérés is, kérlek szépen titeket. Volt olyan is, hogy külföldön dolgozik a család másik fele, és akkor nekik kellett küldeni zenét, mert hiányoznak. Volt már természetesen olyan is, hogy mondjuk összeveszett a pár, és hát ilyen ezelesett, meg kemálosat játszottak, igazából veszekedtek egy kicsit, és így a rádió dikken keresztül sikerült őket kibékíteni, és hát azért így utólag rájöttünk, hogy semmilyen olyan nagy probléma nem volt, mert tudatosítottam bennük azt, hogy már 2 éve együtt vannak, és most összevesztek egy kis butaságon. És abban a szituációban, végre egy ilyen helyzet van, na, hogy is volt a kemálba? Na, és akkor nyomják a veszekedést, tök gáz. Mert hogyha meg belegondoltok, hogyha lenne gyereketek, és nem tudnátok, hogy most ételt vegyetek, vagy gyógyszert a gyereknek, akkor mit csinálnátok? Világháborút? Úgyhogy ezért mondom, hogy békesség van, szeretet van, rám mindig lehet számítani, ahogy most is Pisti kívánságát teljesítem. Szia, Pisti vagyok, egy számot szeretnék kérni Leilától, küldeném Abonyba Ibolykának, fogadja tőlem sok szeretettel. Na hát akkor nagyon sok szeretettel fogadja Ibolyka, Abonyba fog szólni a zene Pisti kérésére Leilától egy jó kis dal, és hát én arra gondoltam, hogy akkor elindítom a Szívem vitted el című dalát Gyurinak és Leilának.

Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: az életem.
1: Közlekedési hírek.
2: A Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. A Hidegkóti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mint ahogy a Távíró utcában is a Távíró köznél. Időszakos lezárásra is kell számítani a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, illetve a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy darab sáv járható. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában, a Desefi utca közelében egyirányosítva lett az érintett útszakasz az Andrássy út felé. A Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a fél útpálya a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövidebb szakaszon, szóval én mindenféleképpen a következőt javasolnám számotokra. Vezessen mindenki értelmesen, agyilag, normálisan, biztonságosan, előrelátóan. Most mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai szerdánkon nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és értelemszerűen beborul az ég is országszerte esőre és záporokra, esetleg akár zivatarokra is kell számítani, helyenként pedig hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, felhőszakadás is lehet, tehát röviden és tömören esni fog az eső. A déli, délnyugati, majd délutántól egyre inkább csak északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk és erős lökések, a zivatarok környezetében pedig akár viharos is lehet. Szóval a mai nap 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Megtudtuk azt is, hogy déli, délnyugati szél lesz majd, és a nap második felében pedig ez átfordul majd északnyugatira, és hát azért országszerte lesz várható eső is. Úgyhogy hát ez a hidegfront egy kicsit megbolondította most az időjárást.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.
2: Krónikus fáradtság, alvászavarok, visszatérő fejfájás vagy emisztési panaszok. Na hát ez gyakorlatilag 10 millió magyarból, szerintem 15 millió magyart érint, viszont viccet félretéve könnyen lehet, hogy nem a szervezeted hibásodott meg, hanem a lelked és a mentális energiát fogyott el végleg, de örökre. A kiégés észrevétlenül rombolja a testünket és a mindennapi kapcsolatainkat. Hogyan lehet megkülönböztetni amúgy a valódi szervi bajokat a túlterheltség okozta vészjelzésektől, és mit lehet tenni, hogyha magunkra ismerünk, mármint hogy mi most éppen a kiégés folyamatában vagyunk. A mai teljesítmény orientált világunkban a folyamatos stressz és a túlterheltség szinte a mindennapok természet velejárójává vált. Sokan büszkék is arra, ha éjjel-nappal dolgoznak, ám a szervezetünk előbb-utóbb benyújtja a számlát, amikor állandó fáradtság gyötör minket, alvászavarokkal küzdünk, vagy indokolatlan testi panaszok jelentkeznek. Első utunk rendszerint az orvosi rendelőbe vezet ilyenkor, viszont a kivizsgálások sorozatára

arra, hogyha elmegyünk, szervi bajokat sejtünk a háttérben, pedig egyáltalán nem biztos, hogy egy klasszikus betegségről van szó. A háttérben sokszor a fizikai, mentális és érzelmi kimerülés legvégső stádiuma, vagyis a kiégés áll. Amúgy most így belegondoltam, hogy tényleg sajnos ez egy ilyen tipikus modern család, hogy ugye föl kell az apuka, az anyuka, meg a gyerek reggel, a gyerek valamilyen úton, módon, valahogy ugye elkerül az iskolába, óvodába, az anyuka ő bemegy dolgozni, ahogy az apuka is bemegy dolgozni, és igazából kettő pénzkereső van a családban, és a ház is full hitel, ha és amennyiben van autó, az is full hitel, minden csak hitelre elérhető mindenki számára, tehát hogy kettő bevételi forrás nem tesz ki annyit, hogy egy normális életszínvonalat éljen a család. Miközben mondjuk a 60-as években tipikus amerikai családábrázolás, hogy a férfi dolgozik, keményen dolgozik, de a férfi dolgozik. A ház előtt áll egy Dodge Charger, egy 69-es mondjuk, a anyukának mondjuk van egy nem tudom milyen Chrysler valamilyen, ami szintén egy ilyen tipikus amerikai régi autó. Van egy gyönyörű szép kertes családi házuk, a hölgy ugyebár otthon van egész nap, eltartja a háztartást, ellátja a dolgokat, főz, most takarít, stb., illetve az apuka pedig ő délután végez a munkából, természetesen alkoholista, mindenki megissza a sörét, és utána hazamegy. Ez van a tipikus filmekben, illetve mindenhol ez van ábrázolva, és hát ez a valóság volt régen. És hogy van az, hogy ma kétszer annyi ember dolgozik úgymond egy háztartásban, és mégse jut senki előre. Tehát senkinek nincs egy kis polszkia, amit KP-ra vett mondjuk, és az ő nevén van. Mindenki céges autóval jár, mindenki fölvett mondjuk, van 18 fajta hitel meg támogatás, mindenki fölvette mind a 18-at. Na és akkor úgy, talán, hogyha elmennek hónap végén bevásárolni, akkor nem a márkás rizset veszik meg mondjuk 500 forintért, hanem a boltnak a saját márkás rizsét veszik meg 380 forintért, mert 120 forinttal olcsóbb, és hogy ez mégis hogy van? Én nekem ez nagyon magas, ezt valaki mondja meg nekem, kérlek. És ez világszerte észrevehető probléma, nem csak Magyarországon vagy Amerikában.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Szerintem az lenne a legjobb, hogyha most mindenki elővenné a telefonját, értelemszerűen nem vezetés közben kézben tartott mobilkészülékkel a Kressz szabályainak nem megfelelően eljárva, hanem akkor mondjuk álljatok félre, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár nyugodtan fel is hívhattok, és úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel küldeni. Mindennel lehet, itt minden számít, itt minden játszik, úgyhogy olvasom is, hogy gyorsan a következő kívánságot. Kaptam egy SMS-t Nikitől nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia Csabi, Niki vagyok. Egy zenét szeretnék kérni a testvéremnek, Pistinek, és üzenném neki, hogy nagyon szeretem őt. Kellemes munkát kívánok neki. Sziasztok! Hát akkor szóljon sok szeretettel szerintem egy jó kis rokkó dal Niki kérésére a drága kedves testvérének, Pistinek.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódig.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószer rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokaintömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe és nem hozat ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról, míg 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Angol kutatók kidolgoztak egy olyan párnahúzatot, amely rezgéssel jelez, ha valami baj van. Olvasható a HVG cikkében. Az okos textilbe pár milliméteres rezgőegységeket helyeztek el, amelyek egy mikrovezérlőn keresztül csatlakoznak az okos telefonhoz, az utóbbi pedig vezeték nélkül kerül kapcsolatba a háztartási riasztókkal. Különböző impulzusok programozhatók, a tűzjelzők, a betörésjelzők és a telefonhívások megkülönböztetésére, így a felhasználó már felébredéskor tudja, milyen helyzettel szemben. A fejlesztés többek között a hallássérültek számára jelenthet nagy segítséget.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
4: A Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. A Hidegkóti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mint ahogy a Távíró utcában is, a Távíró köznél. Időszakos lezárásra is kell számítani a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, illetve a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy darab sáv járható. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában, a Deseffi utca közelében egyirányosítva lett az érintett útszakasz az Andrássy út felé. A Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a fél útpálya a Kossuth Lajos utcában, a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövidebb szakaszon, szóval én mindenféleképpen a következőt javasolnám számotokra. Vezessen mindenki értelmesen, agyilag, normálisan, biztonságosan, előrelátóan. Most mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai szerdánkon nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és értelemszerűen beborul az ég is országszerte esőre és záporokra, esetleg akár zivatarokra is kell számítani, helyenként pedig hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, felhőszakadás is lehet, tehát röviden és tömören esni fog az eső. A déli, délnyugati, majd délutántól egyre inkább csak északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk és erős lökések, a zivatarok környezetében pedig akár viharos is lehet. Szóval a mai nap 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Megtudtuk azt is, hogy déli, délnyugati szél lesz majd, és a nap második felében pedig ez átfordul majd északnyugatira, és hát azért országszerte lesz várható eső is. Úgyhogy hát ez a hidegfront egy kicsit megbolondította most az időjárást.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, ami természetesen ebben a pillanatban sincsen másképp, úgyhogy szerintem mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha most elővennétek a telefonotokat, tárcsáznátok a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy megírjátok nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, és akár úgy is meg lehet mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint, hogy milyen nemes alkalomból kéritek a dalt, vagy mit üzentek annak, akinek szól majd a muzsika. Viszont én nem is húznám tovább az időt, hiszen 3 órányi műsoridő annyira nagyon nem sok, csak soknak tűnik, úgyhogy olvasom is a következő SMS-t, így szól. Hello, Gazsi vagyok, Tatár Szent Györgyről, és szeretnék kérni valami jó pörgős zenét a csapatomnak. Előre is köszönöm. Na hát akkor a Tatár Szent Györgyi királyoknak fog szólni Gazsi kérésére egy jó és pörgős zene is, és hogyha jó zene kell, hogy pörgős is legyen, akkor az most Mamukó, Berci és Jászmin közös szerzeménye, a Shabadibi Wapsuwap.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Mivel hétköznap vagyunk délután, ezért ez azt jelenti számotokra, hogy nagyon nagy valószínűséggel a Bódik kívánságsót hallgathatjátok a 100.3 Rádiódikken, ami viszont annyit jelent számotokra, hogy tárcsázni kell a 06303030-100-as telefonszámot, meg kell nekem írni SMS-be, vagy akár betelefonálás formájában is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek és milyen zenét kértek, és akkor teljesül a kívánságotok, mármint a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság, amennyi bele tud férni napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Zsuzsannától kaptam, így szól. Szép napot kívánok, szeretnék egy számot küldeni Károly Ferencnek és Vágó Ferencnek. Nagyon várjuk őket haza a munkából, küldi neki Virág Zsuzsanna. Na hát akkor Károly és Vágó Ferencnek nagyon sok szeretettel Virág Zsuzsanna kérésére fog szólni egy jó kis dal, és az most legyen Nótár Méri és Kis Grófó duettje, az Ó Mami. Amíg meghallgatjuk ezt a kiváló zenét, addig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06303030-100-as telefonszámra.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: A Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mint ahogy a Távíró utcában is a Távíró köznél. Időszakos lezárásra is kell számítani a Sibrik-Miklós út szerviz útján, a Gyömrői út után. Le van zárva a félútpálya a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, illetve a Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy darab sáv járható. Útszűkületen kell áthajtani az Árpád úton befelé az Újpesti víztoronynál, illetve a Nagymező utcában a Deseffi utca közelében egyirányosítva lett az érintett útszakasz az Andrássy út felé. A Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a fél útpálya a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövidebb szakaszon, szóval én mindenféleképpen a következőt javasolnám számotokra. Vezessen mindenki értelmesen, agyilag, normálisan, biztonságosan, előrelátóan. Most mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és értelemszerűen beborul az ég is országszerte esőre és záporokra, esetleg akár zivatarokra is kell számítani, helyenként pedig hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, felhőszakadás is lehet, tehát röviden és tömören esni fog az eső. A déli, délnyugati, majd délutántól egyre inkább csak északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk és erős lökések, a zivatarok környezetében pedig akár viharos is lehet. Szóval a mai nap 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Megtudtuk azt is, hogy déli, délnyugati szél lesz majd, és a nap második felében pedig ez átfordul majd északnyugatira, és hát azért országszerte lesz várható eső is. Úgyhogy hát ez a hidegfront egy kicsit megbolondította most az időjárást.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A balatoni szezon még csak most indul el, de az árak már sokat elárulnak az idei nyárról. Egy sima lángos több helyen 1300-1400 forintba kerül, a sajtos tejfölösért pedig akár brutális 2400 forintot is elkérhetnek, viszont a Hello Magyar cikke szerint a nutellás palacsinta sem éppen olcsó, über brutál 550 forintot kell érte fizetni, ami elképesztő már mondjuk. Viszont régebben a balatoni nyaralás magától értetődő része volt a büfé ebéd. Fürdés után egy lángos desszertnek egy palacsinta, hazafelé pedig még két gombóc fagyi. Ma is ez a nyári rituálé egy család számára, viszont ez már valahogy érezhető kiadás lehet, különösen akkor, ha mindenki választ magának valamit. Az északi part több büféjében egy sima lángos ára 1300 forint körül mozog, a klasszikus sajtos tejfölös változatért pedig 2300 forintot kell kifizetni. Aki extrább feltéteket kér, mélyebben nyúlhat a zsebébe, így akár például 1000 forinttal még drágább lehet, és így mondjuk 3300 forint egy átlagos lángos a Balaton északi partján. Vannak bolonyai, meg tarjás, lilahagymás, meg lecsós már szinte, de amúgy ilyen 1000 és 3000 forint között mozog, és hát az igazság az, hogy a kakaós, a fahéjas vagy lekváros darabok, mármint palacsinták 450-500 forintba kerülnek, a nutellás pedig über brutál 550 forint, és hát a legkomolyabb palacsinta Balatonon a meggyes túrós vagy meggyes mákos akár 600

50 forintig is fölmehet, míg a sima csak 450 forint, úgyhogy hát ez über brutális árazás, viszont aki ezt se tudja kifizetni magának, ő neki mindegy, hogy mit fogok most mondani, aki pedig ki tud fizetni magának egy balatoni nyaralást a családjával, igazából ő neki meg csak azt üzenem, hogyha természetesen nagyon szereti a Balatont, meg ő hazafi, meg ilyesmi, akkor nyugodtan menjen le a Balatonra, viszont hogyha most csak mondok egy példát, mondjuk szeptember-október környékén az ember lefoglalja már mondjuk jövő május környékére mondjuk az egyiptomi nyaralást, akkor gyakorlatilag, hogyha mindent hozzászámolunk, már pedig Magyarországon forintra pontosan mindenki hozzászámol mindent, akkor gyakorlatilag ugyanott jövünk ki, és akkor cserébe a családdal kimegyünk a reptérre, bemegyünk a reptérre, felszállunk a repülővel megyünk, leszállunk a repülővel, elmegyünk külföldre, úgymond, kalandosabb is, prémiumabb is egy kicsit, hogyha az ember jó szállodát talál, mert most szerintem annak sincs értelme, hogy az ember beül a kocsiba, megy 100 kilométert mondjuk, és elkölt egy raklap pénzt, míg azt egy teljesen másik kontinensen, egy teljesen másik országban ugyanazt el lehetne költeni, és gyakorlatilag ugyebár nem egy sátorba kell kempingezni, meg nem tudom mi, hanem elmegyünk mondjuk egy 7 nap, 6 éjszakás utazásra, és akkor ugye egy nap elmegy oda meg vissza, mert hát ugye a légitársaság pont úgy indul, hogy nekünk rossz legyen, akkor is ott marad 5 napunk egy luxus, prémium, all-inclusive szállodában igazából medencézgetni, koktélozni, enni, inni. Én szerintem ez a jobbik megoldás, de nyilván, hogyha valaki lemegy a Balatonra, akkor azt a brutális 1300 forintos lángost úgyis csak akkor egyszer kell kifizesse az évbe, nem pedig minden nap, tehát ezért nem értem, hogy miért ekkora felhajtás ez, de hát én csak elmondtam nektek, hogy drága lesz idén is a Balaton.

0: miatt mögöttem van többi.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódix.

Képzeljétek el, hogy már el is érkeztünk a mai napnak ahhoz a részéhez ilyen hamar, hogy el kell búcsúzzak tőletek, ugyanis eddig tartott a mai Bódi Kívánság Show. Pánikra semmi ok, holnap visszatérek, és nagyon sok szeretettel fogom teljesíteni majd a további zenei kívánságokat, méghozzá délután 3-tól. Addig is kellemes további napot, estét, holnapra jó reggelt, jó napot kívánok előre is mindenkinek, kellemes időtöltést, aki dolgozik, őt áldja meg a Jóisten, aki pihen, ő neki jó pihenést, aki eszik, annak jó étvágyat, tehát tényleg mindenkinek az inge, mindenki vegye magára, kellemes életet kívánok holnapig, addig itt hagyom nektek Váradi Olasz és Hibrid duettjét, Csík Lacit, valamint LL Juniort is, úgyhogy sziasztok! De

0: szakszi, gyere! Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
3: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
4: Torok.
3: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
4: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvből, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
3: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
4: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma közösségek életében a család, a vallás, a zene és a közösségi összetartozás kiemelkedő szerepet játszik. Ünnepeik és emléknapjaik nem csak a hagyományok ápolását szolgálják, hanem identitásuk megőrzésének fontos eszközei is. Az év során több olyan nap van, amely különleges jelentőséggel bír a cigányság számára. A Nemzetközi Roma Nap április 8-a. A roma közösségek legfontosabb világi ünnepe a Nemzetközi Roma Nap, amelyet minden évben április 8-án tartanak. Ezt a napot annak emlékére ünneplik, hogy 1971-ben Londonban megrendezték az első roma világkongresszust. Ezen a történelmi eseményen a résztvevők elfogadták a roma zászlót és a roma himnuszt, valamint fontos döntéseket hoztak a cigányság nemzetközi képviseletéről is. A roma zászló kék és zöld színű, közepén egy piros kerékkel. A kék az eget, a zöld a földet jelképezi, míg a kerék az indiai eredetre és a vándorló életmódra utal. A roma himnusz, a Gelem-Gelem szintén ezen a kongresszuson vált a cigányság hivatalos himnuszává. Ezen a napon világszerte kulturális rendezvényeket, koncerteket, kiállításokat és megemlékezéseket tartanak. A roma közösségek bemutatják hagyományaikat, zenéjüket, táncaikat és gasztronómiájukat, miközben felhívják a figyelmet a roma emberek helyzetére és jogaira. A roma holokauszt emléknapja augusztus 2-a. A cigányság történetének egyik legszomorúbb emléknapja augusztus 2-a. Ezen a napon emlékeznek meg a II. Világháború során meggyilkolt roma áldozatokról. Augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka a náci hatóságok felszámolták az Auschwitz-Birkenaui cigánytábort, és több ezer roma férfit, nőt és gyermeket gyilkoltak meg. A történészek becslése szerint a roma holokauszt során több százezer roma vesztette életét Európában. Az emléknap alkalmával koszorúzásokat, gyertyagyújtásokat és történelmi megemlékezéseket tartanak. Az esemény célja, hogy a fiatalabb generációk megismerjék a roma nép történetének tragikus fejezeteit, és hogy a múlt eseményei soha ne ismétlődhessenek meg. Karácsony a roma családokban. A keresztény roma közösségek számára a karácsony az év egyik legfontosabb vallási ünnepe. A családok ilyenkor együtt ünnepelnek, meglátogatják rokonaikat, és közösen étkeznek és zenélnek. A roma hagyományokban nagy hangsúly kerül a vendégszeretetre és a családi összetartásra. Sok helyen a karácsonyi ünnepek alatt hagyományos dalokat énekelnek, és a család idősebb tagjai történeteket mesélnek a fiatalabbaknak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, Borúk Szabina itt, és azt tudjátok, mit jelent, hogy a tiétek a főszerep, úgyhogy írjatok mindenféleképp a TikTokon, bizony ott, mert hogy itt a lehetőség ma üzeni díjtalanul. Lepjétek meg a rokonokat, a barátokat, a szerelmeteket, az anyukátokat, az apukátokat, a nagymamátokat, mert ha születésnap van, vagy névnap van, akkor köszöntés. És akkor hová kell mindenféleképp irányítani ezt? Hát a csumidaftumébe. Szóval minden hétköznap 6-8-ig vagyok végig, most kezdődik a műsor, tartsatok velem!

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Tesói Niki azt mondja, hogy szia, szeretnék kérni valakitől valakinek egy jó kis dalt, köszönöm szépen. Érdekes üzenet lesz, tele titkokkal, úgyhogy a következő dalt mindenféleképp fogjuk nektek is küldeni, és hát akkor hadd szóljon a következő dal.

0: Minden, ami rólunk szól.
1: Ez a Rádiódi.
2: Szia, Szabina, Elemér vagyok, és a sógaraimnak, Misinek és Arnónak szeretnék küldeni egy dalt. Nagyon szeretjük és várjuk haza. Átadom ma az üzenetet. Millió csók nektek.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Szia, Szabina, a Bandika ír nekem. Azt mondja, szeretnék kérni egy jó kis zenét, méghozzá Horváth Family-től, az anyukámnak Fútra. Hagy szóljon akkor Bandinak és a drága édesanyjának, erővel, egészséggel, sok-sok boldogsággal.
3: Na figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj, nagyon jó, figyelj.

0: rólunk neked. A Rádió Digben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz. Konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte. Ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár egy új tárgyalásról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről, vagy külpolitikai kérdésekről. Tért rá. Megnyertük ezt a választást, és nem kicsit, hanem nagyon. Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a második kerületi polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek kedden reggel a központi nyomozó főügyészség nyomozói, közölte a kerületi önkormányzat. A 24.hu egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, és Őrsi Gergelyt is előállították. A főügyészség korábban azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen, köztük az önkormányzatoknál is zajlanak eljárások. Az összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vett részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzése és értékelése után várhatóan a hét második felében adnak, áll a közleményben. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogatóvá tétele az erdélyi Parajdon, ahol tavaly ősszel kezdtek karbantartási munkálatokba a bányászok. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak, nyilatkozott Moldován István, a parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője, a Margita Népe napilapnak. A székelyföldi sóbánya illetékese a napilap online kiadásában kedden megjelent cikkben kifejtette, a 80 éve lezárt kutató táró helyreállításának folytatásához számottevő beavatkozásra jelentős anyagi fedezetre lenne szükség, de a bányászati szempontból nem látja akadályát, hogy egy részét megnyissák a látogatók előtt. Bántalmazta és fogva tartotta volt párját egy zalai férfi, akit őrizetbe vettek, közölte a Zalavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre hétfőn reggel érkezett bejelentés, hogy egy nőt bántalmaztak és fogva tartanak Zalaszátón. A rendőrök perceken belül kopogtattak a ház ajtaján, ahol megtalálták a zúzódásos sérülésekkel teli asszonyt, aki annyira félt, hogy a mentőket a rendőrautóban várta meg. Kiderült, hogy egy 40 éves férfi vasárnap este találkozóra hívta volt barátnőjét Nagykanizsán, hogy megbeszéljék a szakításukat. Számon kérte új kapcsolatáról, elvette a telefonját, többször megütötte, lefejelte, majd a haját tépve berángatta egy autóba. A férfi Zalaszántúra házába vitte a bántalmazott nőt, ahol késsel fenyegetőzve tovább folytatta a nő sanyargatását, aki csak hétfő reggel titokban tudott üzenetet küldeni főnökének, hogy segítséget kérjen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Digben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Hajnesz azt írja, szia Szabina, két fiamnak szeretnék kérni zenét, Rikónak, Kevinnek, Rolandtól, hogyha lehet, a legjobb zenét. Na, melyik nektek a legjobb zene? Írjátok meg nekem kommentbe, melyik a kedvenc énekesetek, melyik a kedvenc zenétek tőle. Nagyon fontos, hiszen a kívánság műsor arról szól, hogy ti diktáljátok nekünk.

0: valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Virág Evelin azt írja, szia Szabina, nagyon szeretlek, imádlak, imádlak. De aranyos vagy, kedves Virág Evelin. Millió puszi neked, és köszönöm, hogy ezt a tiszteletet úgymond kiérdemeltem nálad, ez nagyon-nagyon jól esik. Nagyon sokan írtok azt is, hogy Bécsből is hallgattok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy nem csak belföldön, de külföldön is velem vagytok, és hogy nagyon sokan írtok nekem, például Virginia is azt írja, hogy ő mindenhol követ, és hogy velem tart, köszönöm szépen. Dóra a nevű felhasználó pedig azt írja, hogy szia Szabina, a lányomnak szeretnék kérni egy zenét, rád bízom, hogy melyik dal legyen. Köszönöm szépen, hogy velem vagytok, millió puszti minden felhasználónak, minden TikTokosnak és minden Dík Rádió hallgatónak. Kövessetek, és akkor már is küldöm nektek a következő.

0: neked. Rádiódik.
1: Véget értek a jó zenék, véget értek a továbbított üzenetek, ugyanis lejárt a műsoridő, de lesznek még jó műsorok itt a Diken, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Csumi daftumá!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 3-a szerda 20 óra van. Jó estét kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. A miskolci görögkatolikus Roma szakkollégium felvételt hirdet. Mozdulj Gypsy táncversennyel ünneplik a roma kultúrát a Kölyökvárban. Roma ünnepségek.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Miskolci görögkatolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. Jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A Miskolci görögkatolikus roma szakkollégium gondolata, mely 2011-ben kezdte el működését, abból a felismerésből született, hogy a Miskolci Egyetemre felvételt nyert roma származású hallgatókat lemorzsolódásuk megelőzése érdekében és társadalmi szerepvállalásuk megerősítésében támogatni érdemes, elősegítve a munkaerőpiacra való belépésüket is. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse a fiatal, olyan keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik a fenti kérdésben tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. Az akkreditált kiváló tehetségközpont minősítéssel is rendelkező Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium Miskolc-Tapolcán festői környezetben helyezkedik el, kivételes körülményeket biztosítva a bentlakóknak. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely felzárkóztatást és hátránykompenzációt biztosít a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. A mindennapokat gazdag közösségi és hit életi programok színesítik, lehetőség van imádságos elvonulásra a kápolnában, jó beszélgetésekre, valamint a kollégisták részét, sport és kulturális programokat, kirándulásokat is szerveznek. A tanulást és a szabadidő értékes eltöltését ingyenes eszközhasználat, többek között laptop és kerékpár kölcsönzés támogatja, emellett nyelvtanulási lehetőség is biztosított a résztvevők számára. A jelentkezési feltételek a következők. Részvétel felsőoktatási képzésben, roma nemzetiség, hátrányos helyzet, érdeklődés közösségi és szakmai programok iránt, nyitottság a roma kultúrával kapcsolatban. A jelentkezéshez szükséges, kitöltött jelentkezési lap, motivációs levél, fényképes Europass önéletrajz, lelkészi ajánlás. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezési lap a honlapról letölthető, a felhívás szerint a diákok ponthatártól függetlenül jelentkezhet. Mozdulj Gypsy táncversennyel ünneplik a roma kultúrát a Kölyökvárban. A roma hagyományok, a táncművészet és a fiatal tehetségek kerülnek a középpontba június 5-én a Kölyökvárban. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megrendezett Mozdulj Gypsy táncverseny célja a kulturális értékek bemutatása és a közösségépítés erősítése. Fiatal tehetségek mutatkoznak be. A rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők megmutassák tánctudásukat és előadói képességeiket a közönség előtt. A szervezők célja, hogy a versenyen keresztül népszerűsítsék a roma kultúrát, valamint támogassák a tehetséges fiatalok kibontakozását. A program során a tánc mellett a közösségi élmények és a kulturális hagyományok is fontos szerepet kapnak, így a rendezvény nem csak verseny, hanem találkozási pont is lesz a résztvevők és az érdeklődők számára. Sztárvendég is érkezik, a Mozdulj Gypsy táncverseny sztárvendége Russzó Tibi lesz, aki fellépésével emeli az esemény színvonalát. A fiatal énekes országos ismertségre tett szert, és népszerű előadókért rendszeresen szerepel különböző kulturális rendezvényeken. A Kölyökvár ad otthont a programnak. A táncversenyt 2026. június 5-én pénteken 10 órától rendezik meg a Kölyökvárban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre. Időpont tehát 2026. június 5-e péntek 10 óra, helyszín pedig Kölyökvár Nyíregyháza. Russzó Tibor, művésznevén Russzó Tibi, napjaink egyik legismertebb fiatal magyar könnyűzenei előadója. A felvidéki származású énekes 2019-ben vált országosan ismerté, amikor megnyerte az X-Faktor 9. évadát. Sikertörténete különösen figyelemre méltó, mert szerény körülmények közül indult, és zenei képzés nélkül jutott el a tehetségkutató győzelméig. Gyermekkora és családja. Russzó Tibor 2003. október 23-án született a mai Rimaszombat városában. A felvidéken, Balogújfaluban nőtt fel egy zeneszerető roma családban, már kisgyermekként megmutatkozott kivételes énekhangja és gyakran szerepelt helyi rendezvényeken, falunapokon, családi eseményeken és esküvőkön. Bár hivatalos zenei oktatásban nem részesült, tehetségét környezete korán felismerte, a tehetségkutató nagy áttörés 2019-ben mindössze 16 évesen jelentkezett az X-Faktor című műsorba. A válogatón különösen nagy sikert aratott énekhangjával és azzal, hogy hitelesen tudta előadni kedvenc előadója, Kökény Attila dalait, mentorává Báj Alex vált. Az első élő show során végig kiemelkedően szerepelt és végül megnyerte a versenyt. A győzelem nem csak ismertséget hozott számára, hanem anyagi lehetőséget is. Később elmondta, hogy a nyereményből családja életkörülményeinek javítására és lakhatásuk megoldására is fordított pénzt. A roma közösségek életében a család, a vallás, a zene és a közösségi összetartozás kiemelkedő szerepet játszik. Ünnepeik és emléknapjaik nem csak a hagyományok ápolását szolgálják, hanem identitásuk megőrzésének fontos eszközei is. Az év során több olyan nap van, amely különleges jelentőséggel bír a cigányság számára. A Nemzetközi Roma Nap április 8-a. A roma közösségek legfontosabb világi ünnepe a Nemzetközi Roma Nap, amelyet minden évben április 8-án tartanak. Ezt a napot annak emlékére ünneplik, hogy 1971-ben Londonban megrendezték az első roma világkongresszust. Ezen a történelmi eseményen a résztvevők elfogadták a roma zászlót és a roma himnuszt, valamint fontos döntéseket hoztak a cigányság nemzetközi képviseletéről is. A roma zászló kék és zöld színű, közepén egy piros kerékkel. A kék az eget, a zöld a földet jelképezi, míg a kerék az indiai eredetre és a vándorló életmódra utal. A roma himnusz, a Gelem-Gelem szintén ezen a kongresszuson vált a cigányság hivatalos himnuszává. Ezen a napon világszerte kulturális rendezvényeket, koncerteket, kiállításokat és megemlékezéseket tartanak. A roma közösségek bemutatják hagyományaikat, zenéjüket, táncaikat és gasztronómiájukat, miközben felhívják a figyelmet a roma emberek helyzetére és jogaira. A roma holokauszt emléknapja augusztus 2-a. A cigányság történetének egyik legszomorúbb emléknapja augusztus 2-a. Ezen a napon emlékeznek meg a II. Világháború során meggyilkolt roma áldozatokról. Augusztus 2-ról 3-ára virradó éjszaka a náci hatóságok felszámolták az Auschwitz-Birkenaui cigánytábort, és több ezer roma férfit, nőt és gyermeket gyilkoltak meg. A történészek becslése szerint a roma holokauszt során több százezer roma vesztette életét Európában. Az emléknap alkalmával koszorúzásokat, gyertyagyújtásokat és történelmi megemlékezéseket tartanak. Az esemény célja, hogy a fiatalabb generációk megismerjék a roma nép történetének tragikus fejezeteit, és hogy a múlt eseményei soha ne ismétlődhessenek meg. Karácsony a roma családokban. A keresztény roma közösségek számára a karácsony az év egyik legfontosabb vallási ünnepe. A családok ilyenkor együtt ünnepelnek, meglátogatják rokonaikat, és közösen étkeznek és zenélnek. A roma hagyományokban nagy hangsúly kerül a vendégszeretetre és a családi összetartásra. Sok helyen a karácsonyi ünnepek alatt hagyományos dalokat énekelnek, és a család idősebb tagjai történeteket mesélnek a fiatalabbaknak.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Június 3-a szerda van, és 20 óra múlt. A következő két órában magyar-roma jazzzel, illetve magyar-roma folkzenével várom a hallgatókat. Ebben az órában a hazai cigány jazz muzsikusok kiválóságait hozom el önöknek. Induljunk is Gáspár Károllyal, majd érkezik a Varga Tivadar trió, és ezt a blokkot zárja Botos Debi, és egy jó kis bolero. Nagyon jó szórakozást kívánok a dalokhoz!

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Botos Debi muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádiódik Magyaroma Jazz órájában. Kökény Attilával és a Swingele Django-val megyünk tovább, majd érkezik Gáspár Károly triója és az Emily című dal, majd Novák Éva Esővízben című dala zárja ezt a blokkot. Maradjanak velem!

0: Hippodrom 100.3 Rádió D. Utazz a Dick Rádióval.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió D. Magyaroma jazz órájában. Szakcsillakatos Bélával megyünk tovább. Aztán érkezik Barca Horvát József, és ezt a Magyaroma jazz órát Robi Lakatos zárja, de érdemes velem maradni 21 órától is, hiszen indul a Magyaroma folkóra, amiben a hazai cigány autentikus muzsikusok kiválóságait hozom el önöknek.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Hasúlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmány módosítása mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnökként. A közvetlen elnökválasztás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, amint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba egy az iszlám államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tinédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az iszlám állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő filmszínházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik. Magyar Roma folkórájában. Június 3-a van. Szerda és 21 óra múlt, és az Amaru Sunoval indítunk. Majd érkezik az Andodrom, és ezt a blokkot zárja Balogh Kálmán és a Románok Kokkaló. Hallja maga Kent című felvétele. Maradjanak velem!

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Balogh Kálmán és a Románok Kokáló muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádió D Magyaroma folkorájában. A Kaiággal megyünk tovább, és a Jaj Istenem, ki az ott című felvétellel. Aztán érkezik a Kanizsa Csillagai, és ezt a blokkot zárja a Caravan Familia Sejbasztáli című dala. Maradjanak velem!

0: szólunk neked.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 rádiódik Magyaroma folk órájában, és a Camaro Budapest benddel megyünk tovább. Majd érkezik a Lasse Sáve és a Babo Babo felvétel, és ezt a blokkot zárja a Muro Prál Nem megyek című dala. Maradjanak velem!

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dick Magyaroma folk órájában. A Párnográsztal megyünk tovább, majd érkezik a Románodrom, és ezt a blokkot zárja a Román Nyiróta. Maradjanak velem!

0: Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik Magyar-Roma folk órájában, amiben még három remek felvétel fér bele. Köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt két órában. Remélem az ízlésükre válogattam a dalokat. 22 órakor átadom a mikrofont dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalonban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja a hallgatókat. De nézzük ki az a három előadó, akivel zárjuk ma ezt az órát. Bangó Margit érkezik ez a Roma Csávó című felvétellel, aztán az Andodrom, és ezt az órát zárja a Kaiák. Mindenkinek nagyon kellemes éjszakát kívánok, és maradjanak a Rádiódikkel.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miskolci görög katolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. Jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A Miskolci görög katolikus roma szakkollégium gondolata, mely 2011-ben kezdte el működni, abból a felismerésből született, hogy a Miskolci Egyetemre felvételt nyert roma származású hallgatókat lemorzsolódásuk megelőzése érdekében és társadalmi szerepvállalásuk megerősítésében támogatni érdemes, elősegítve a munkaerőpiacra való belépésüket is. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görög katolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse a fiatal, olyan keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik a fenti kérdésben tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. Az akkreditált kiváló tehetségközpont minősítéssel is rendelkező Miskolci görög katolikus roma szakkollégium Miskolc-Tapolcán festői környezetben helyezkedik el, kivételes körülményeket biztosítva a bentlakóknak. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely felzárkóztatást és hátránykompenzációt biztosít a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. A mindennapokat gazdag közösségi és hit életi programok színesítik, lehetőség van imádságos elvonulásra a kápolnában, jó beszélgetésekre, valamint a kollégisták részét sport és kulturális programokat, kirándulásokat is szerveznek. A tanulást és a szabadidő értékes eltöltését ingyenes eszközhasználat, többek között laptop és kerékpár kölcsönzés támogatja, emellett nyelvtanulási lehetőség is biztosította résztvevők számára. A jelentkezési feltételek a következők. Részvétel felsőoktatási képzésben, roma nemzetiség, hátrányos helyzet, érdeklődés közösségi és szakmai programok iránt, nyitottság a roma kultúrával kapcsolatban. A jelentkezéshez szükséges kitöltött jelentkezési lap, motivációs levél, fényképes Europass önéletrajz, lelkészi ajánlás. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezési lap a honlapról letölthető, a felhívás szerint a diákok ponthatártól függetlenül jelentkezhetnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Sunenvo Yassa.
1: 103 Rádiódik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: Mai vendégem Rácz László gitáros, aki egyébként alapvetően a szórakoztatóiparban ténykedik, de hamarosan szervez magának egy új koncertet, mégpedig június 10-én. Beszéljünk erről egy picit. Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat.
4: Jelen pillanatban még szervezés alatt áll.
5: Meg lesz hirdetve Facebookon, július 10-én tárgyalás alatt van, és 2000 forint lesz a belépődíj, minden érdeklődött velünk, szülőt, gyereket, mindenkit szeretettel várunk. Gitárduóm lesz, amit alapítottam, a romantikus a duó, amelyet Úrsó Gábor gitárművész és Jó Magam Rácz László gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel várunk minden érdeklődőt.
4: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
5: Lesz benne vegyes köret, szóval cigány zene, egy kis cigány gitározás, latin zene, magyar könnyűzele, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat, az én fantáziám szerint.
4: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigány zene? Te mit értesz ez alatt?
5: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy faji megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar vagy német, vagy olasz, nem, nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt abban vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse, ha úgy van.
4: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
5: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány, maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk. Szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga a ma mi romák, magyar cigányok, kávéházi muzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni, sok minden közös bennünk, maga a zene, a ritmika, a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belül azt, hogy sokkal közös az Indiában, és szerintem, ha visszaszámoljuk most például Krisztus után már a történelem folyamit, az 1000-es évektől, 1100-as évektől, szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korodíván énekelt még annak idején, ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintolt cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungló, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes tanárnőtől,
4: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort. Tehát mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
5: Hát elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor ilyen bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy állítólag ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszéltünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy faji, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a Jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amiben hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségbe. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvér hangszer, vagy a húros peggetős hangszer a gitár, ugye, és én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a Jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
4: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
5: Hát apai ágon a híres, mondom, a híres Rácz család, az öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az öddekás egy cimbalom művész volt. Az 1920, ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa, nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb járókassányival, meg a Toki Horváth Gyula, idősebb Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Nagyon, azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt, ő meg is, be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, öddekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már déd nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres cimbalmos, az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, és Borossal muzsikált, a Járókával. Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk. De utána aztán akkor visszatérek apajágról jöttek a bőgősök. A Rácödön, nagy bőgős, ugye a Rácz ödikein, én beszélem az ödikein, híres, a Bécsi Filharmonikus Orkesztra szólamvezető nagy bőgőse, és már szólisztikus koncertező bőgőművész is. Igen, apai ágról. Ugye, és anyai ágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt jött a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hankó Károly, úgy hívták, a kutyakenyér, az volt a csúfneve, ha szabad így fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt. Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszott a kutyakenyér. Nagyon híres hegedűs volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, ugye híres jazzdobos volt, Isten nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, ugye nagyanyám részéről, nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és tudtassa, híres, a Száztugóban játszott meg hajónnal, a feleségével, Buri Katalinnal, és szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly, ez egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereng valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről egy bőgős család, igen.
4: Édesapád?
5: Édesapám cimbalomművész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolfészhoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat mond nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, apu, és tényleg igaza van, tényleg olyan hang, terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
4: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros is, például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, hogy valaki muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka lesz, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, amikor valaki zenész családban születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy de nagyapádra ütöttél, hú, te nagyapádra, stb. Stb. Stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri. Igen. A munkahelyére, és igen, akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: Ajaj, hogy... de még mennyire? Aha, aha. Hát én már 7 éves korom volt a levitt anyukám, hát nem olyan sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukámhoz, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekelte, jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh, a Molnár a zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él szeretett tanárom, Tonnai Péter gitárművész, ahol van egy gitár szaküzlet, és ahol szeretettel járok néha hozzá.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már az éreseknek tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott
2: fel. Hát már nagyszülők, igen. Uh-huh. Meg hát ugye bár az unokatestvérek, a Balázs Járózóga művész, uh-huh, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző, zongoraművész is foglalkoztak velem, szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a anyámnak, nincs édes testvérem, csak unokák, és hát borzalmasan foglalkoztak velem. Szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói aktán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már így ki van. Volt neked kövezve?
2: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint igen, például a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium.
2: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tónai Péter, utána meg kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért ez sajnos fontos. Hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan
1: de az még zeneiskolában
2: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívüli jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartók Kozival nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartók Kozival kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek föl.
2: Igen, hál' Istennek, igen.
1: Uh-huh. És ott kihez jártál?
2: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András. Uh-huh. Gitárművészet kezelésben, ott 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, így hiszen van. Én van. Akkor voltam a tagozatvezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amin te kiválóan szerepeltél.
2: Igen, meg is nyertem.
1: Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is.
2: Hogy
1: és ennek a fődíja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t.
2: Igen.
1: Fotózással együtt.
2: Így van.
1: CD-t ez valamit van. Egyébként segített az akkori pályafutásodon?
2: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóban nem voltam még jóba, uh-huh. Szóval csak CD felvétel készült, uh-huh. És hát ugye, hogy mondjam, ezt is el kell, hogy mondjam, Konziba másodikos lehettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazz zongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd meg a gitárt is, gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor ezt azt mondom, mert kiskorom óta apám nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam, nem csak a legjobbakat. Szóval, fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor most egy kis pihenés, hallgatom egy kis roma gitárosokat. És akkor hallgattam el a Botos Tibiéket, a Rontó Attilát, tehát az a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána bár a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, ugye, nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élő nagy kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Uh-huh. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása.
1: És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
2: Hogyne.
1: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
2: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljunk a társadalomhoz. Szóval igen. Kell, ez kell. Mm-hmm. Igen.
1: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
2: hát
1: a művészetét?
2: Hát mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Uh-huh, így mondhatni, mint amikor webinre az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni. Uh-huh.
1: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
2: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Uh-huh. Igen.
1: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
2: Igen. Ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekben, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni. A mai napig is.
1: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
2: Természetesen kiskoromban, mivel nagyon érdekelt a gitár, meg zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogalmam, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsoltam, jött haza a zenélésbe, és rákapcsoltam a Mezó TV-re, és akkor hú, apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni, tudod, mindig altatott, de nem, mondtam, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhult, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképen mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kíséret, az a mai napig bennem van. Uh-huh. Igen.
1: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
2: Hát folyamatban van. Folyamatban felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjünk.

0: közben mit reagál egy közösség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem, egy kávézóba, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Mert lehet az ember például báratos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg mit tudom én most báratozni akar, vagy ki akarja magát csinni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátózás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mint dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszeerő csinált, azt mi megcsináltuk nagyjából, a vendéglátózást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, nem tudom, hogy mondják.
1: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Herb Sunny című dalát fogja nekünk játszani. A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténer szállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokaintömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe és nem hozat ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról, míg 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Angol kutatók kidolgoztak egy olyan párnahúzatot, amely rezgéssel jelez, ha valami baj van, olvasható a HVG cikkében. Az okos textilbe pár milliméteres rezgőegységeket helyeztek el, amelyek egy mikrovezérlőn keresztül csatlakoznak az okos telefonhoz, az utóbbi pedig vezeték nélkül kerül kapcsolatba a háztartási riasztókkal. Különböző impulzusok programozhatók, a tűzjelzők, a betörésjelzők és a telefonhívások megkülönböztetésére, így a felhasználó már felébredéskor tudja, milyen helyzettel szemben. A fejlesztés többek között a hallássérültek számára jelenthet nagy segítséget.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Rádió Dik. Hold a hangunk.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Mindenkinek minden lehetséges jót kívánok, Baranyi Tamás vagyok, ez pedig a Média és Valóság Podcast. Itt ül mellettem gyönyörű kis kolléganőm, Szandi, Minzari Szandi.
3: Köszönöm szépen ezt a csodás felvezetést, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, és hát téged, Tomikám.
2: Én is üdvözöllek újra, és a felvezető pedig azért volt ilyen erős, mert hogy próbáltam gyakorolni a közösséget kettőnk között, ugyanis mostani témánk a közösségre fog épülni, mégpedig a közösségi rádiózásra elsősorban, de sok minden másra is kitérünk majd. Vendégünk pedig Péterfi Ferenc, köszönöm, hogy eljött hozzánk, aki volt egyetemi tanár, nem utolsó sorban egyébként közösségfejlesztő és a civil rádió alapítója.
4: Egyik alapítója vagyok.
2: Egyik alapító,
4: igen. És a közösségfejlesztés volt az igazi professzióm, az igazi foglalkozásom. Tanítottam egyetemen, ELTE-n, meg Vitéken is, de azért alapvetően én a közösségfejlesztés gyakorlatával, elméletével foglalkozom.
3: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Így a legelső nulladik kérdésként, mit jelent a közösség fogalma, és mikor beszélünk közösségi rádiózásról? Ennek az eredete, története is nagyon érdekel szerintem rajtunk kívül minden nézőt és hallgatót, de maga a közösség az mit jelent valójában?
4: Hát ez egy komplikált fogalom, nagyon sok mindenre használják, és nagyon sok tudományos meghatározáson. Hadd mondjak én egy talán egyszerűsítésnek számító példát, hogy ha belegondoltok, hogy mi a különbség a közösség és a közönség között, akkor egy kicsit meg tudjuk állapítani, meg össze tudjuk szedni talán, hogy mi lehet az. De ha visszakérdezhet a riportalany, mit gondoltok erről, hogy mi a különbség a közösség és a közönség között?
2: A közösség az egymásra reagál, míg a közönség egy atomizált halmaz.
3: Az egyik egy kohézióról szól, a másik pedig abszolút egyénekről, egyének sokaságáról?
4: Igen, ez így van, tehát a legfontosabb dolgokat ragadtátok meg ebből. Tehát arról van szó, hogy a közönségben nem biztos, hogy az egymás mellett ülő emberek között van valamilyen kapcsolat, valamilyenek a befogadására, valaminek a elvégzésére jöttek össze, és számtalan oka lehet még ennek, de a közösségben interakció, kapcsolatok, kohézió, ezt a szót használtátok nagyon jól, együttműködés van a tagok között, vagy az együttműködés szándéka. Tehát mondjuk, ha a definíció szinten vagyunk ennél exaktabb, vagy mondjam, tudományosabbra nem ajánlom, hogy menjünk bele, mert az nagyon elvont lenne, de hogy ezt talán érzékeltető, hogy mi a különbség. A közösségi rádió tettet föl másik kérdésnek. Ezt azt is hadd mondjam hozzá, hogy itt Magyarországon 35 éve körülbelül, amikor elindult ez a rádiózási forma, akkor több szó használata volt, ilyen szinonimaként használták. A leginkább mi leggyakrabban együtt a közösségi és szabad rádiók, ezt szoktuk mondani, ezt a két jelzőt, és a közösségre is viszonylag utal ez a másik kifejezés, ugyanis a közösségnek van egy a szabadsághoz kötődő esélye is, persze vannak nagyon zárt és nagyon behatárolt és nagyon fegyelmezett közösségek, de most a szabad rádiók esetében már erről van szó, hogy hogyan lehet külső kötöttségektől minél inkább mentesen valamit működtetni, valamilyen műsort összeállítani, de egyáltalán a közösségi rádió az azért is összetettem, mert itt egyrészt szól arról, hogy akik a rádiót csinálják, többnyire egy közösség, valamilyen módon összetartozó társaság, és erre akár majd példákat is kereshetünk. Másrészt az is a gyakran jellemzője, hogy azokhoz szól, közösségekhez szól, hogy másfajta a hangneme, másfajta a mentalitása, mások a szereplői a közösségi rádióknak, mint a többinek. Tehát, hogyha a régi csoportosítást használom, amikor a médiát így tipizálni próbálták, hogy volt a kereskedelmi média, mondjuk akkor rádiót tegyünk ide, de a tévére kevésé, vagy hasonlóan igaz ez. Tehát volt a kereskedelmi rádió, a közszolgálati rádió, és a harmadik típusú, vagy ilyen szabad közösségi rádió, így hívták. Ezeknek általában jellemző volt még, hogy non-profit, tehát, hogy nem gazdasági célú az együttléte. Ez is már a szabadságnak egy sajátos jele, mert igen, később mindig kiderül, hogy ha van tulajdonos, annak általában van, időnként van valami ötlete, hogy na, ez így kellene, vagy ez nem kellene, tehát nem akarok most ebbe belemenni, de szívesen persze belemegyek, hogyha ez érdekel benneteket. Na, tehát itt a közösség és szabad rádiók egyrészt azért fontos, hogy olyanokról van szó, akik valami olyat csinálnak, ami az ő számukra fontos, és többnyire mondom, szoros viszony van közöttük. Nem biztos, hogy minden nap összejárnak, vagy baráti, családi kapcsolatot tartanak, de ez is jellemző. De valami szál, vagy a társadalomnak egy bizonyos csoportjához tartoznak, vagy egy hobbi, vagy egy lakóhely, mondjuk egy faluban, vagy egy városi szomszédságban, egy kerületben laknak, ezek összetartják őket, és ezért ez a közösség az, ami nagy mértékben az ő rádiózásukat, vagy ha televízióznak, akkor televíziózásukat, vagy ha nyomtatott médiát csinálnak, újságot, vagy ilyesmit, annak a készítésében befolyásolja őket. Tehát elsősorban ezekhez akarnak szólni, és ezeknek az ügyeiről valamilyen módon megszólaltatni. A másik fontos dolog, hogy ezeknek a közösségi szabad rádióknak nagyon fontos jellemző, hogy azok csinálják, vagy bármikor csinálhatják, akikről szól, tehát bekapcsolódhatnak ebbe a dologba. Van egy folyamatos nyitottság. Most hirtelen első nekifutásra ennyit.
2: Igen, de nem egyirányú dolog, hanem oda-vissza tudhatni.
4: Igen, tehát ebben. Vagy esélye van legalább erre. Tehát nyilván mindig vannak domináns személyek, csoportok, akik egy ilyen szervezetet működtetnek, mondjuk mint egy rádió, akik ezt kitalálják és akik a folyamatosságot képviseli, de valójában a tartalmában gyakran egy csomó rádió erre is hivatkozik, hogy van a Szombathelyi Rádiónak, ez volt valamikor a közösségi rádiónak, ez volt a szlogénye, hogy a rádió, ahol a hallgató hallható. Jó, és ez tulajdonképpen jó. Megüzeni ezt, hogy miről van szó, mire gondolunk.
3: A történet az honnan ered mégis? Maga az igény megfogalmazódása, vagy az, hogy ez egy ilyen piaci rés lehet?
4: Hú, hát ez érzékeny pontot érintetti, főleg a második félben, de hát nagyon különbözőek voltak Európában, amiről én olvastam, és ezek már régebbi történetek, a Kalóz Rádió, az nem véletlenül mondják ezt, mert sokszor, amikor frekvencián sugároztak, akkor még kellett sugárzás engedélye, nem volt internet, és most is kell a kisugár, hagyományos módon sugároztak, talán szerintem ti is esetleg így sugároztok.
2: Igen.
4: És ez a sugárzás már sok mindent megköt, de mivel a hatóságoknak az első indulóknál nem nagyon volt kedve, hogy ehhez engedélyt adjon, meg nem is tudták, bizonytalanok voltak ezekkel a rádiós társaságokkal, ezért ezek, hogy ne a szárazföldről sugározzanak, hogy valami szabálytalanságot vétsenek, az első időkben voltak, hogy hajókra szálltak, és a hajóról a tengerpart közeliből sugároztak, és ezért is mondták részben ezért Kalóz Rádiónak. Hát a Kalóz nyilván sok minden jelentést jelent, de ez egy ilyen. Egyébként, hát általában Amerikában például nagyon erős az egyesületi, az egyleti, a civil társadalmi élet, azok hoztak ilyeneket létre. Hollandiában tudom, hogy ilyenek vannak Észak-Európában is. Én nem vagyok ennek nagyon pontos történelmi követője, de hát sok mindent erről hallottam, olvastam, meg tanultam is korábban. De az nagyon fontos, hogy előfordul, hogy egy hivatalos intézmény vagy szervezet hozza létre a rádiót, de a létrehozáson belül a működtetés abban megmarad legalább a szabadsága. Tehát előfordul, hogy egy művelődési ház, könyvtár, például a skandináv országban sokfele a könyvtárakban van ilyen kis rádiószerű valami, és hogy az helyet biztosít erre, és meg kell fogalmazni valami indokot, vagy valami érdeket, és akkor ezzel ebben ők csinálhatnak műsorokat.
2: Ahogyan mondtad, köszönöm, hogy tegeződhetünk, létrehoz egy közösség, egy platformot. Van-e olyan, hogy fordított irányú, hogy egyszerűen van egyfajta ügy, ami szeretne később célozottan egy közösséget létrehozni? Főleg ma 2026-ban azért ez már egy sokkal reálisabb elvárás tud lenni, hogyha én mondjuk most Budapestről valamilyen ügyet szeretnék képviselni, és meghívom rá a világot, hogy akkor ezt az ügyet együtt hozzuk és képviseljük. Hogy erre nincsen mód, vagy mindenképp egy közösség kell, és abból nő majd ki aztán egy további szélesebb réteg.
4: Hát ilyen, hogy kell, ebben a szabad közösségi rádiózásban ritkán fordul elő, de hogy mert mondjuk, de azért most nem akarok a szavakba beleragadni. De általában, ha most jól értem a kérdésedet, nagyon sok esetben valami érdeksérelem van, ami összehozza az embereket. Valami nincsen, valami hiányzik, valamit jobban szeretnének csinálni, valamiben bele szeretnének szólni, bele szeretnének kapcsolódni, nem feltétlen kritikusan, de akár úgy is. És hogyha ez akadályukba ütközik, az gyakran egy közösség összekapcsolódásának nagyon jó olajozója, most idézőjelben mondom, mert hát egyébként nehezíti. Most éppen egy pár órával ezelőtt egy egyetemista csoporttal beszélgettünk, és ők meséltek éppen a Pilisben levő helyzetről, ahol egy környezetvédelmi skandallum, egy környezetvédelmi szennyezés ellen fogtak össze az emberek, és ez hozta létre a közösséget. Na most, hogy ez a közösség milyen eszközökkel bír, hogy rendszeresen összejön, párbeszédeket, nyilvános találkozókat tervez, szervez, ez nem mindegy, és, de a nyilvánosság ebben a fontos, és ez segít a rádióhoz közel jutni bennünket, mert előfordul, hogy ebben a nyilvánossághoz jutás keretében létrehoz először csak szórólapokat, újságot működtet, de aztán azt mondja, hogy mi lenne, hogyha rendszeresebben szólnánk, akkor ma már persze egyszerűbb, már nem csak a sugárzás a lehetőség a kontaktusra, de hogy létrejönnek ma már az internetes felületek, de még egy picit menjünk a hagyományosabb világba, akkor létrehoz egy rádiót esetleg, és ez gyakran elindítója egy ilyen közösségi rádiónak, hogy van valami olyan akarat, ami vagy nem tud nyilvánosság előtt működni, mert ehhez ezt elnyomják, vagy nincsenek jó feltétele, vagy ha tud is, de ez az akarat, ez van bennük annyi vér, annyi energia, hogy ennek csináljunk egy folyamatos platformot, és akkor esetleg egy rádiót hoznak össze. Ez például lehet egy ilyen. De előfordul, hogy különböző csoportok valaminek a művelésére, mondjuk az irodalmat nagyon szeretik, vagy a valamilyen zenei...
2: Tehát valaminek a vonzásában.
4: Igen, tehát valami van, ami az ő kohéziójukat jelenti, például, hogy ők a különböző zenei irányzatokat szeretnek. Most is Budapesten tudom, hogy működik egy olyan közösségi rádió, amely a fiataloknak szól, és azt a típusú zenét, amit az ő körük, mert valószínű a fiatalok is egyszerre a népzenétől a világzenén át az operáig sok mindennel foglalkoznak, de ez a rádió a zenei világnak egy sajátos területét választja ki, ami kohéziót jelent közöttük, és ebből lesz egy közösségi rádió.
3: Mesélsz nekünk, a nézőknek, hallgatóknak arról, hogy hogyan kerültél a közösségi rádiózás világába?
4: Hát szívesen, igen. Én közösségfejlesztő vagyok itt a bemutatásnál, már erről beszélgettünk. Ez valójában, most nem akarok itt hosszú fejtegetést, de egy olyan foglalkozás, amelyik a helyi közösséget próbálja megismerni, megtalálni, megszólítani, és segíteni abban, hogy meg tudja szervezni önmagát, a helyi közösséget. Tehát én ilyen közösségfejlesztőként dolgoztam falvakban, városokban, városrészekben, ahol vagy mi találtunk valami érdekes magót, valami érdekes kezdeményezést, amelyikre rá lehetett, amelyiknek szüksége volt segítségre, és azzal esetleg hatékonyabban működött, vagy ők kerestek meg bennünket, mert olvastak, hallottak rólunk, szóval valami közösséggel, települési közösséggel itt általában kapcsolatba kerültünk, és ez is nagyon fontos a közösség szónál. Nem mondtam, hogy például a community szó az angolban az a települést is jelenti, és hát nagyon erősen a települési kötődése sokszor a közösségi rádióknak is. Na, tehát én ilyen közösségfejlesztőként dolgoztam, és a kollégáimmal együtt azt kerestük, hogy a már korábban emlegetett helyi nyilvánosságot, hogy az emberek megismerjenek dolgokat, sőt beleszóljanak, sőt ők maguk kezdeményezhessenek, hogy lehetne ezt hatékonyá tenni, és akkor a magyar viszonyokra most már visszatérve, 80-as évek vége fele már úgy engedett valamit a politika a szigorából, újságok már a 80-as évek végén, 88-89-ben már jött egy olyan sajtórendelet, hogy lehetett megjelentetni helyi újságot, de nagyon sok nehézséggel, de aztán a rendszerváltás után hirtelen nagyon sok egyesület, alapítvány jött létre az ilyen közjóra való szerveződéseknek a segítésére, vagy annak a keretéül. És ezek a szervezetek, amikor azt keresték, hogy mivel tudnának hatékonyan működni, megismertetni magukat, vagy a saját céljaikat bemutatni, vagy hívni oda embereket, hogy csatlakozzanak, a részvételt segíteni, ezeknek egy része kereste a nyilvánosság eszközeit, viszonylag hamar a nyomtatott módra rátalálta, tehát ez általában a helyi újság volt, nagyon sok helyi lap indult el a 80-as évek utolsó, 89-90-ben és a 90-es évek elején rengeteg helyi lap volt, és ennek az volt az érdekessége, hogy nem a megyei lapnak, vagy egy országos nagy újságíró jött oda megcsinálni ezt az újságot, hanem a helyiek maguk írták. Igen. Ez persze tanulással járt, odafigyeléssel. Egy csomó embernek már megvolt ez a tudása. Tanárok voltak ezek között, azok már tudtak segíteni, hogy jól fogalmazzanak. De mindig valahonnan a forrásokat összehozták. Na és ezek a helyi újságok elkezdtek működni, és a 90-es évek elején ezeknek nagyon virulensek voltak, nagyon sok ilyen működött. És aztán fölmerült, amikor mi ezzel foglalkoztunk, hogy egy csomó helyen azt mondtuk, hogy de hát miért nem csináltok egy helyi lapot, mondta, ó, tényleg. És akkor fölmerült, hogy külföldi példákat már olvastunk, hallottunk, sőt, konferencián találkoztunk ilyenekről, de hát miért nem lehet csinálni helyi rádiót? Hát nem lehetett, mert nem volt még ilyen jogszabály, illetve nem volt a média szabályozás megoldva a rendszerváltás után sem.
2: Yeah,
4: és volt az első média törvény, az tulajdonképpen egy átmeneti média törvény, hogy talán azt hiszem, hogy 91-ben vagy 92-ben született, és az már korlátozottan, tehát lehetőséget kínált arra, hogy valami közösségi típusú rádió legyen, de azért az még nem volt olyan egyszerű. De ez izgatott bennünket, mert a kérdés akkor oda térek vissza, az volt, hogy lettem én ilyen, hogy kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy a helyi nyilvánosságnak egy lehetősége volt a helyi rádió. A helyi televízió is fölmerült nagyon korán, és egy csomó helyen ilyen kábeltévék el is kezdtek működni. Gazdag réten működött nagyon hosszú ideig, Pécset működött, és sok kisebb faluba is, Újpalotán is, sokfele működött ilyen, de egy idő után ez elkezdett hivatalossá válni, sőt az önkormányzat hivatalos rádiójával, vagy televíziójával, és egyébként is már a most köztük szólva elmondom nektek, hogy néha már úgy zavarta a tévé működtetőit, hogy most ide jönnek ezek a civilek, itt zavarognak, eközben meg tudnánk két reklámfilmet csinálni, meg nem tudom mit, tehát elviszik az időnket. Szóval magyarán ez egy kicsit már ilyen fals dolog, de minden esetre látszott, hogy a televízió az egy komplikáltabb ügy, és mi úgy gondoltuk, vagy a mi erőinket arra, hogy a helyi nyilvánosságban az helyi újságkészítés, helyi rádiózás, ezekre fókuszáltunk, és akkor abban segítettünk már ebben a közösségfejlesztői munkában egyebek mellett, hogy az emberek részvételét azzal segítsük, hogy fölvetettük, hogy lehetne rádiót csinálni. Na, de akkor valami képzésfélét kell. Akkor nagyon egyszerű gyakorló képzéseket csináltunk, hogy kell interjút csinálni, hogy kell beszélni, hogy kell a telefont fölvenni egy adott rádióműsorba, ha ennek van relevanciája vagy jelentősége. De és aztán van egy csomó olyan csoport, aki egyáltalán nem jut ilyenhez, például akik a társadalom perifériáján vannak, részben szegényebbek, részben sok esetben a cigányság is ilyen volt, részben sérültséggel élők, hajléktalanok, tehát egy csomó olyan társadalmi csoport van, akiknek fontos volt, hogy szólni tudjanak, és ezért próbáltunk különböző utakon másokkal együttműködve mindig, mert nem voltunk ennek szakértői, olyan szakmai szervezetekkel együttműködni, akik ilyen társaságokkal, mondjuk például a sérültséggel élőkkel foglalkoztak, és abban segíteni, hogy helyi lapot, helyi műsort hogy tudnának csinálni, vagy mikor a civil rádió elindult, akkor legalább nálunk hogy tudnának rádióműsort csinálni. Na hát egy kicsit hosszú feneket, vagy nagy feneket kerítettem ennek.
3: Nem, abszolút szükségem.
2: Egyáltalán nem, mert így el tudjuk helyezni a koordinátorrendszerben. Egy kicsit most annyiban visszakérdeznek, hogy jól értem, hogy tulajdonképpen a 90-es évekig Magyarországon a korábbi berendezkedések folytán, gondolom én zárójelben, tulajdonképpen nem volt közösségi rádiózás, és akkor indul el a 90-es években, ránk szakad ugyanúgy ez a lehetőség, mint maga a demokrácia.
4: Így van, ahogy mondod. Persze itt-ott ilyen apró kis erecskénk, mint a folyók mellett vannak kis apró kis patagocskák mellett erecskék, voltak apró próbálkozások, valahol összeálltak néhányan és csináltak egy, de ezek mind illegálisak voltak, pár nap alatt, vagy rövid idő alatt általában a hatóság megszüntette, és az egyik első ilyen a legjobban ismert ezek közül a Tilos Rádió volt, akik aztán hosszabb ideig működtettek rádiót, erdőbe menekültek, és akkor fákra tették, szóval nagyon érdekes kalandjaik vannak, de minden esetre mielőtt legalizáltak őket, és akkor egyszer csak azt mondták, hogy már pedig nem sokára lesz média törvény, de ahhoz az nem szabad, akkor abba hagyták átmenetileg, azt hiszem egy-két hónapig ezt a sugárzást, pedig nagyon izgalmas volt, és nagyon érdekes ifjúsági csoportok kapcsolódtak hozzájuk, de azért ez egy szűkebb kör volt, és megvárták a média törvényt, és akkor annak kereteiben lehetett aztán több lépcsőben volt média törvény, most már nem az van, mint ami 80 vagy 93-94-ben volt, de minden esetre legális lehetőség nyílt arra, hogy rádiózzanak.
3: Miért fontos az, hogy egy közösségnek legyen közösségi rádiója? Miért nem elég az, csúnyán szól, vagy egy ebédlőasztalnál kerüljön ez megbeszélésre? Mi fogalmazza meg azt az igényt, hogy ezt szélesebb körben kell, hogy megszólaltassák?
4: Hát optimális esetben az ki sem maradhat, amit mondtál az egyik részeként, hogy az asztal mellett gyakran üljenek le, tehát hogy legyen párbeszéd, dialógus, diskurzus legyen az emberek között, és abból nőjön ki egy ilyen közösségi rádió. Persze vannak egyéni, egy ilyen rádióban, ahol ilyen műsorok vannak, ahol sok vitaműsor van, meg mindenféle ilyen civil társadalommal kapcsolatos, persze ott is lehet, hogy van egy blues zenei műsor, vagy, tehát vannak speciális irányzatok, vagy valaki csak a valami különleges művészeti ággal foglalkozik, vagy csak a környezetvédelemmel, bár az már ilyen érdeksérelmeknek nagyon könnyen tud a tartalma lenni. De hogy ez nagyon fontos, amit mondtál, ez a bázis, ez az alap, hogy legyen egy társaság, ezt neveztem én közösségnek szimbolikusan vagy valódiba, akik rendszeresen összejönnek. Most az ő mondani valójuk talán több, mint hogy nem csak magukra, 8-ukra, 10-ükre vagy 12-ükre tartozik, hanem jó lenne, ha több, vagy olyan ügyet találnak ki, olyan dolgot szeretnének csinálni, amit jó lenne tovább kürtölni. Vagy olyan folyamatokat akarnak elindítani, és akkor most már itt akár például falvakban, kisvárosi részekben, lakónegyedekben, hogy rendszeresen valamit csinálnának, és szeretnék, hogyha a többiek tudnának róluk, akár ötleteket adnának, ezen keresztül bekapcsolódnának, mert az nagyon fontos a közösségi munkának, ez egy fontos része, hogy a közösséget gyakran ilyen akadálynak, meg zavarónak tekinti, de ez egy erőforrás tud lenni. Tehát, hogyha az emberek azt, amit szeretnek, amihez értenek, amit szívesen csinálnak, az ügyben nagyon sok mindent hozzá tudnak adni más erőforrásokhoz, és ebből például egy rádió nagyon fontosan tud működni, vagy töltekezni, építkezni, hogy van, és akkor visszatérve mondjuk egy ilyen falusi példára, hogy amit ők szeretnének csinálni, hát egy csomó minden embert jó lenne bevonni, és kiderül, hogy a szomszédházban lakik valaki, aki ehhez ért, a harmadik házban az, tehát hogy ez az erőforrás, amit mondok, ilyenre gondoltok, ne feltétlenül, hogy pénzt ad be, hogy a tudásával, a hozzáértésével, a kapcsolataival belejön egy ilyen, belekapcsolódik egy munkába. Most tulajdonképpen többről beszélünk régen, mint egy közösségi rádió, de a közösségi rádió ennek egy fontos szereplője tud lenni. Éppen arról van szó, hogy nem csak úgy magától lárpurlár létrejön, hanem van egy funkció, ami létrehozza, megköveteli magának, hogy itt jó lenne nagyot kiáltani és hallani. Egy picit most más a helyzet, szaladjunk mára, és aztán menjünk majd vissza a történelmiségre, mert ma már az internet nagyon sok minden lehetőséget kínál, de a face-to-face, az egymás látását, hallom, érzékelem, hogy milyen a hangulatod, ezeket nem lehet interneten úgy átadni, szóval, vagy legalábbis sok minden szükséges ahhoz, hogy mi személyesen is találkozunk, annak a szaga, annak a hevülete, annak a indulata és nyugalma, szóval egy közösségben ilyen hullámozások vannak, ezeket, hogy megérezzük, ehhez a személyes kapcsolatok fontosak, de nem akarom lebecsülni ezzel az internetnek a szerepét. De térjünk vissza talán az ilyen hagyományosabb, egyszerűbb sugárzott rádióhoz, mert még nem volt az internet, csak valamikor 2000 után jóval lett.
3: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Zsali Vója.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Részt vettél közösségfejlesztőként, közösségi rádiózóként is, építetted ezt az egészet. Ugyanakkor ma, 36 évvel később, vagy mondjuk egy erős 30 évvel később, milyen jelentős különbséget látsz abban, hogy hogyan tekintünk magunkra, mint közösségre? Mik voltak akkor, a 90-es évek elején az akadályok és az előnyök, és mik ma?
4: Hát
3: ha van különbség egyáltalán.
4: Hát hogyne, na, mindenképp is nagyon nagy különbség van, csak nagyon nehéz ezt, hogy mondjam, homogén az összefoglalni, tehát hogy ne fecsegőssé váljak. Hát egyrészt a rendszerváltás után volt egy ilyen nagy akarat az emberekben, hogy most valami megváltozott, erre mondtam, hogy egy civil boom volt, hogy hopp, hát lehet szabad, akarhatunk akarni? Hát akkor akarjunk, amit most tudunk-e akarni, az egy kérdés volt, és egy kérdés máig is, de minden esetre kellett ehhez egy időszak, amíg az emberek létrehozták, és erre is hivatkoztam az előbb, a saját egyszerűbb egyesületeiket, köreiket, alapítványaikat, amiben együttműködtek, de az is lehet, hogy a helyi könyvtár köré szerveződtek, vagy a helyi művelődési ház közé, vagy egy ifjúsági csoport közé, vagy valami helyi ügy volt, egy patakot kellett kitakarítani a faluban, és aztán, ahogy az emberek elkezdtek együtt dolgozni, kommunikáció jött közöttük rétre közbe, és ettől kiderült, hogy egy csomó minden másban is szót értenek, és akkor elkezdtek összejárni, mondjuk esetleg csak a környezetvédelemmel kapcsolatban már mennyi mindennel, de lehet, hogy a falu dolgaihoz is hozzá akartak szólni, hogy milyen döntések szülessenek, vagy valami. Na tehát az elején volt egy ilyen nagy, az újdonság ereje, és ez nagyon sokáig ment, vagy így volt. És az is érdekes volt, hogy a létrejövő, 90-ben létrejövő új magyar társadalom és Magyarország és kormány, az komoly kapacitásokat arra biztosított, hogy ezekhez a munkákhoz, vagy ezekhez a mozgalmakhoz feltételeket tudjanak teremteni. Mert az is nehéz ám, hogy ha mi csak úgy összejövünk valamiről beszélgetni két hetenként, annak nincs különösebb feltétele. De mondjuk egy rádiót csinálni, ahhoz már nagyon sok minden kell. Hát egy ilyen stúdióba körülnéz az ember, itt már ráadásul televízió is van. Tehát, hogy a feltételteremtés az nem mindig van benne a civil kapacitásokban. Ahhoz kellett, és nagyon izgalmas volt, főleg a 90-es években és talán a 2010-es évek elején is, hogy létrejöttek a Országos Rádió és Televízió Testület, az egy ilyen hivatala volt a kommunikációnak, és annak létrejöttek különböző pénzalapjai, amihez lehetett pályázni, és nem meggazdagodni lehetett ezeken, hát lehet, hogy egy-két ember meggazdagodott, de nem ez volt a jellemző, hanem hogy az alapfeltételeket, amit nem tudnak összeadni az emberek, azt megteremtette, mert az emberek utána a munkát összeadták, a hozzáadott munkát, ami önkéntes munka többnyire, és így jött létre, és ez volt az, ami nagyon fontos volt, hogy volt erre egy érzékenysége az akkori államszervezetnek, és hogy lehetett ezekből a forrásokból jó ügyeket, nagyon különböző jó ügyeket elindítani, létrehozni, és időnként apró támogatásokkal, tehát mikor technikát kellett cserélni, vagy idő működési költséget néha lehetett pályázni.

0: ezek megvoltak, ezek ma nagyon korlátozottak. Általában a civil cselekvésnek a tere, nem akarok belemenni, ha csak nem kérdezitek, vagy kéritek ezt külön, de ez sokkal korlátozottabb pillanatnyilag, mint amilyen a 90-es években volt, az egy hirtelen nagy hevület volt, hogy lehetett. Tehát ez az egyik különbség. A másik, hogy nagy volt a lendület, meg az akarat az emberekben, hogy ez egy új van. Most nem akarok nagyon, de most egy eléggé elfáradt társadalom van, most akkor nagyon diplomatikus voltam, és hogy ez, ebben a helyzetben, ha nem valami ellen akar az ember szerveződni, akkor nagyon nehéz. Valamiért, tehát, hogy valami jót csinálunk, persze ilyet is lehet, de ma sokkal kifáradtabb a társadalom, kevesebb ilyen energia van. De hogy mi az, ami még változott, amit így nem szabad, hogy elfelejtsek. Hát voltak intézmények, amelyek, főleg a kulturális intézményekben nagyon sokan úgy látták, hogy nekik dolguk az, hogy ne csak rendezvényeket szervezzenek, az is nagyon fontos dolog, meg eseményeket szervezzenek, hanem kezdeményezzenek olyan ügyeket, amiből az emberek saját akarataikat összehozzák, mint amit egy civil keretben is lehet, de ehhez gyakran egy könyvtár, vagy egy kultúrház, vagy művelési ház keretet kínált. Ezek is elég rosszul állnak most, a kulturális ellátás sem igazán jó, nem akarok most tovább ilyen parasztnapot mondani, de amitől, tehát más volt egy kicsit ez a közhangulat, és azért ennyit erről mondhatok, természetes volt a rendszerváltás után, addig egy párt volt, ugye? És természetes volt, hogy nagyon különböző figurák jönnek, és ezek nem mindig értettek egyet, megvívtak. Volt, amikor valaki erőszakos volt, legyűrt a többit, de volt, hogy párbeszéddel egyességre jutottak. De sokféle áramlat egyszerre működött, és ehhez az emberek egy idő után ebbe is egy kicsit elkezdtek azért belefáradni, de, és ez nem mindegyik, persze gyakran politikai párthoz kötődött, de nem csak ahhoz, tehát hogy sok akarat párhuzamosan lehetett, ez most nem annyira szeretett dolog.
1: Az a kérdés foglalkoztat engem, hogy a közösségi rádiózás, az lehet-e objektív?
0: Hát lehet, de miért legyen objektív? Hát a világunk, tehát ahányan látjuk, mi négyen vagyunk most öten itt a szobában, valószínűleg egy csomó dologról 4-5 féle, de legalább 2-3 féle véleményünk van. És ez teljesen jó. Az a kérdés, hogy van-e olyan légkör a szobában, vagy az épületben, vagy a városban, vagy az országban, hogy mi ezeket megvitassuk, hogy kedvünk legyen megvitatni, mert engem érdekel, hogy te erről mit gondolsz, és hogy te miért gondolod másképp, mint én, ha nem érdekel, csak azt akarom elmondani, amit én akarok, akkor abból nem jön vissza. Az a párbeszéd, amikor mi tudunk, és ez a közösségi rádiónak ez egy sajátosság, hogy azért az eredeti témát azt megfogjuk, vagy ide visszatérjünk, hogy az embereket érdekli a másik ember véleménye, és a másik ember véleménye az nem ellenség, hanem akkor tudunk egyességre jutni, ha én valamiről van egy véleményem, de átmenetileg fel tudom függeszteni azt, mert meg akarom érteni, hogy te miért akarod ezt a másikat. Ez egy nagyon nagyon egyszerűnek látszó dolog, de nagyon komplikáltám, hogy a másik embert véleményt magamra merem ereszteni. Hát akkor a leve vesztes vagyok. De hát egy igazi párbeszédben nincs is vesztes, most köztünk szólva. Igen. Hanem, hogy ott kölcsönösen építkeznek ebből.
2: Igen, ha stabil vagyok egyébként is abban, amit én gondolok, akkor az nem támadás, hogyha egy új szín feslik fel valahol.
0: Sőt, végig gondolom, hogy tényleg lehet, hogy még jobban tudom azt, amit én gondoltam ezáltal.
2: Komplementere, kiegészítője tud lenni.
0: Így van.
2: Azt nagyon hiányolom én is a társadalmunkban, ahol nagyon erősen érezzük a közönyt. És azt gondolom, hogy a közösségépítésnek ez a nagy rákfenéje lehet az egyik. Biztos, hogy jó sok minden van még. Hogyan lehet egy közösséget felébreszteni? Rácsodálkoztatni a saját közösségi erejére?
0: Hát most erről másfél kurzust kellene csinálni, hogy ezt elmondjam eléggé, tehát hogy ne felszínes maradjon a dolog. Hát meg kell hallgatni az embereket. Néhány ilyen egyszerű közhelyt tudok mondani. Olyan helyzeteket kell teremteni, amikor megkérdezzük az embereket, elhiszik, hogy tényleg érdekel bennünket, nem egy manipulációs, valamilyen kereskedelmi reklám miatt fontos, hogy elmondjuk, hogy erről a mosókuporról mit gondolunk, hanem hogy tényleg érdekel a véleménye, és hogy akár még változás is lehet ebből a dologból. Tehát, tehát az odafigyelés, a másik meghallgatása ebből, tehát minden kommunikáció ebből kezdődik. Ma a kommunikáció két két fele szeretném nagyon leegyszerűsítve váltani, még egy picit ez is ilyen, mintha elméletileg, hogy eltávolodnánk a kommunikáció.
2: Nem távolodunk el, és én kérlek, nyugodtan mondd, mert nagyon izgalmas.
0: Köszönöm szépen, megerősítesz. Tehát, hogy a kommunikáció nagy részt arra épül, hogy valamilyen módon üzletet bonyolítsunk le, valamilyen tárgyat, vagy valamilyen szolgáltatásnak a reklámját, a fogyasztását szervezzük meg, a fogyasztását annak, hogy ide jöjjenek, ide menjenek. Ennek van jó dolga is, mert lehet, hogy a Margit szigetre miért érdemes menni, arról beszélni, de azért a kommunikáció nagy része, megnézitek a műsorokat, az általában tele van reklámmal, azok mind valami fogyasztásra, de tele van a különböző, a műsorok között, meg a műsorokban is tele van ezeknél a nagy áruházakkal. És a kommunikációnak van egy másik fontos része, ez az emancipáció, azaz, hogy megtanuljuk, megértsük, hogy tehát arról kellene szóljon a kommunikációnak a tömeges része, a legalább az oktató része, a rádióknak, a tévéknek, hogy hogyan tudunk mi megszerveződni, amit te föltettél nekem kérdést. Ha mi nekünk van egy akaratunk, vagy van egy sérelmünk, vagy nem is sérelmünk van, azt látjuk, hogy milyen sok, milyen jó dolgot lehetne így csinálni, ha mi 5-6-an összefognánk itt a házból. Az emberek megtanulják azt a tudást, ez az emancipáció, hogy lehet párbeszédet folytatni, amiről itt ezért beszéltünk, hogy lehet megtalálni a másik embert, hogy lehet közösen elérni valamit, hogy lehet megszervezni magunkat, olyan példákat, célokat, történeteket. Te is mondtatok nekem, hogy mondj egy történetet valamire itt a beszélgetés elején. Ez olyan jó kérdés mindig, mert az ember kényszerül valami megfoghatót mondani. Uh-huh. De hogy lehet ezekkel a történetekkel segíteni a saját, és elhitetni, hogy képes cselekvésre. Na most itt nagyon fontos, hogy olyan légkör kell, hogy az emberek elhiggyék, hogy valami nagyon fontos dolog van, és arra ők képesek együtt akár pénzt összedobni, akár az idejüket összeragni, akár nekiállni hétvégén, mondjuk a 10 millió fa mozgalma, biztos hallottátok róla. Hogy ez egy milyen fontos dolog, hogy ha fákat nem ültetünk, és pláne nem ilyen iszonyúan feltalált, és nagyon helyes, és az egyik legjobb magyar mozgalom szerintem ez a 10 millió fa mozgalma, hogy akkor nagyon nagy baj lesz. Nem ma, meg holnap, minden nap már.
2: Tehát az ügy. Tehát az ügy.
0: Az ügy, így
2: az
0: van.
2: Ügy, tehát
0: van.
2: A közönyből való kimozdításnál meg kell találnunk egy olyan közös nevezős ügyet,
0: igen.
2: Amire a legtöbben
0: vagy akár tudnak. Többet, és azt megnézni, hogy ezeknek milyen sorrendje érdekes. Először ezzel foglalkozunk, mert valószínű, hogy sokszor összejönnek emberek, több dolog érdekli őket, és még aki lemarad a dologból, ő is szeretné, ha valahogy belekerülne ebbe a közösen elvállalt programba, most képletesen mondom, és akkor, akkor csináljuk meg együtt. Szóval az ügyek, igen, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert ez egy sokkal egyszerűbb szó, mint hogy itt ilyen.
2: Nem, én csak magamnak fordítom le, mert most így jár az agyam, hogy mi az, amivel kimozdíthatjuk magunkat, saját magamat is a közönyből, és ezért is voltam erre kíváncsi.
0: És ha tudunk olyanokat, akik bátrak voltak, akik csináltak valamit, tudunk mintákat, példákat, ez az emancipáció, tehát, hogy valaki fejlődhessen. Ennek az is például, hogy csinálja ő? Mi a 90-es évek körül, amikor vagy még a 90-es években, mikor még nem volt ilyen szabadság, és ez még nem a rádió, akkor helyi közösségekkel dolgoztunk, és ha valahol valaki valami jó dolgot csinált, akkor megtudtuk, akkor buszra vagy valamire összeállítottuk őket, és elmentünk megnézni, hogy itt egy tavat, egy ócska tavat horgásztóvá alakították. Hát na, azt hogy csinálták? Vagy valami tök más, szóval, hogy valahol valaki valamit jól csinál, mert egy csomó mindenki nagyon jól csinál, és azt elviszi, egy másik ember ezt meglátja, és azt mondja, de hát tulajdonképpen ezt én is meg tudom csinálni. És volt egy ilyen eset, ez már akkor a rádióhoz jön vissza, hogy ha jól emlékszem, 89-ben vagy 90-ben meghívott egy holland barátunk, egy mikrobusznyi magyar embert, vidékről mindenfelől, akik közösségi rádiózással akarunk foglalkozni, hogy menjünk el, és végigvitt, egy hétig vitt bennünket Hollandiába, hogy mutatott ilyen rádiókat, televíziókat. És akkor elmentünk egy kis faluba, ahol még talán azt hiszem a helyi egyház segíthette ez, de volt egy kis kétszintes épületük, semmiük nem volt szinte, és ott elkezdtek rádiózni, és akkor szünetbe hoztak egy nagy láda almát, hogy vigyük el, mi a végén. Értitek, egy láda almát a magyaroknak. Most nem azért, mert szegények voltunk, de hogy olyan hétköznapi egyszerű emberek voltak, és akkor azt mondja az egyik lány, de ebből a láda almából én azt következtetem a rádióra is, amit ott csinál, hogy ezt ha ők meg tudták csinálni, akkor mi is meg tudjuk csinálni. Tehát ezek ilyen indító lökést jelenthetnek, ilyen elindulást. Na szóval, hogy nem tudom, hogy mitől kanyarodtam ide, de hogy ez hogyan lehet
2: ráébreszteni a
0: közösségi nincs egy módja létre. Ennek, hanem egy szemlélet kell hozzá, ami nagyon sok módszert kell, hogy összefoglaljon.
1: Meg egy megfogalmazódott hiányérzet, a hovatartozás így érzete, van. Ami szerintem
0: egyre
1: erősebb.
0: Hát ez is a bárbeszéd része, hogy először beszéljünk arról, hogy élünk, milyen örömeink, gondjaink vannak, és utána, hogy mit lehetne ebből csinálni. És akkor a hiányérzet például az már, az nagyon, nagyon jó, hogy mondod ezt, mert ez is egy nagyon egyszerű hétköznapi része a dolgok összeállásának.
1: Így, hogy ilyen nagyon modern világban élünk, és különböző közösségi felületeken, meg már online rádiózás, és ugye a kereskedelmi rádiók dömpingje mellett, mégis van-e jövője egyébként magának a rádiózásnak?
0: Hát ez nagy kérdés. Hát most én elfogult vagyok, és persze azt fogom a végénre majd azt mondani, hogy igen, van, de az elgondolandó, hogy most máshogy kell rádiózni, és te is ezt már föltetted ezt a kérdést, hogy a társadalom akkor milyen volt meg ma, hogy a akkori rádiók milyenek voltak meg most, hogy valószínű ma már máshogy kell. Például nem lehet nem tudomást venni arról, hogy van az internet. És az egy kicsit arctalanabb talán, ami azon zajlik, vagy legalábbis gyakran nélkülözi a személyes találkozást, de egy csomó mást tud, tehát hogy azt is tudni. Tehát például mi a civil rádióban, hogy nem sugárzunk, például nekünk most nagyon fontos rész, hogy egy részben egy ilyen podcast műhelyé alakultunk fokozatosan át, és nem is csak podcast, tehát amikről csinálunk kisebb elérésű, hallgatói elérésű témákról anyagokat, de akik szerepeltek ott, azoknak utána járunk, elküldjük, segítünk nekik terjeszteni, és hogy tulajdonképpen több csatorna létezik, és én még nem is ismerem az összes ilyen TikTok meg ezeket a technikákat, de hogy a rádiózás ma már mást jelent, vagy mást is jelent, mint hogy hallgatom a sugárzott adót, jelenti azt is, hogy az autómba beteszek egy kazettát, hallgatom, vagy nem is kazettát, vagy akár ha lehet, hogy hullámhosszon valahol hallgatom, ha élőbe hallgatom a podcastot, és aztán ugyanonnan tudom folytatni, mikor már megérkeztem, és legközelebb tovább állok. Tehát, hogy az élethelyzet más, de mi minden más tud még a kommunikáció, milyen eszközei lehetnek, ezen fontos állandóan gondolkodni, hogy mivel lehet frissíteni. Tehát amikor mi ezt elkezdtük, úgy tűnt, hogy a rádió az egy ilyen király. De hát nem, mert már a televízió is volt, és plögök. Kábeltelevízió akkor hirtelen nagyon erősen terjedni kezdett. De most már sok király van, szóval, hogy nem, nem tud egyedül a rádió megélni. A rádió egy ezek közül, illetve rádió alatt mi már egy ilyen komplettebb média műhelyt jelentünk, és egyre többször azt próbáljuk embereknek, közösségnek felajánlani, hogy csinálunk az ő műsorukról valami beszélgetést, ezt leadjuk. De utána ebből podcastot csinálunk, tehát ők tartósan már csak egy linkkel tudják hónapokig küldeni tovább. De ha gondolják legközelebb, ha valami ügyük jöjjenek, és ők csinálják meg azt a podcastot, és mi segítünk ennek a megcsinálásában. Tehát, hogy lehet ilyen kommunikációs műhelyt létrehozni, az izgat most már leginkább bennünket, és a rádiónak az ilyen típusú kinyílása, és ebben már persze megjelennek a kamerák is, mert akkor már a vodcast is ott van, és akkor még, tehát, hogy a mostani világhoz kellene valahogy igazítani magunkat, az életbe maradásnak a dolga. Persze mindig van egyfajta, azért a hagyományos rádiót is még hallgatják, a sugárzott rádiót is, meg, tehát hogy ezeknek van ideje, de nem kizárólagosak. És hát érdekes dolgokról kell csinálni műsort, persze az is fontos.
2: Hogyha most fel kellene sorolnunk 5 olyan pontot, olyan ügyet, ami szerinted közös nevezőre tudja hozni a mai társadalmunkat 2026-ban, akkor mi lenne az az 5 dolog, amivel szerinted úgy tutira nyernél? Amire meghívhatnád úgy az embereket, hogy arra igent mondanának?
0: Hát nagy ügy ez a klímakatasztrófa, meg a környezet, de ennek kisebb ügyeivét tehetők, mondtam már az előbb a 10 millió fa mozgalmát, ami fantasztikus, amit csinálnak, és ez évek óta, és hát nagyon jó dolgok történnek ennek a kereteiben. De hát például most ennek a még mindig a környezetvédelemhez tartozik, ez az iszonyú nagy szárazság. És kiderül, hogy vannak olyan kis közösségek, amelyek a víz megtartásán gondolkodnak és cselekednek, és a víz megtartást nem csak ENSZ vagy EU-s pénzből lehet nagy beruházásokkal, hanem egy csomó mindent az önkormányzat a falu erejéből, vagy az egyes emberek összefogásából meg lehet csinálni. Milyen példák vannak ők, mire mentek, hogy tudunk mi ezekre is nagyon sok példát látok. Tehát mondjuk ez egy ilyen. Hú, hát hirtelen nehéz, mert nem biztos, hogy utólag majd vádolom magam, hogy nem a legfontosabbakat mondtam. Hát ilyen mindenképpen a szociális ügy, és akkor ez is megint egy nagy, a lakhatástól kezdve általában a rászorultság, általában a befogadás kérdése. Most a Dik TV-ben vagyunk, meg a Dik Rádióban, hát hadd mondjam, hogy hát ennél nemesebb, meg ennél nagyobb feladatot, mint hogy van a társadalomnak egy olyan réteg, akik egyre inkább a perifériára szorulnak, nem csak a saját, mindenki, vagy hát sokan mondjuk, hogy a saját hibájukból, ez nem igaz. Hosszú ideig, rengeteg energiával, erőfeszítéssel egy csomó mindent lehetne csinálni, és ebben mindenkinek kellene találnia valami szerepet saját magának, hogy ő mivel járul ehhez hozzá. Ez például most ennek nem megyek tovább a része, de ez egy nagyon nagy ügy, de ez a szociális ügyön belül még ezen kívül a kisgyerekeknek, mostanában sokat hallottunk, a intézetben nevelkedőknek, igen, gyermekvédelem, de mindenféle más területen is a szociális terület egy ilyen nagy, akkor kettőt mondtam. Hát a, nem ilyen szakmai ágazat, de az itt már a beszélgetésben többször ezt a szót használtam, ez a párbeszéd képességének a elhitetése és visszatanítása, tehát hogy
2: de nagy hiány.
0: Képesek vagyunk egymással szóba állni. Hát te ehhez a párthoz tartozol, te meg ahhoz, de hát attól még, ha fát kell ültetni, hát az a, mind a kettőnknek a fája, hát nincsen ennek. De és ugyanígy a futballcsapatnál is, hogy Fradi vagy Dózsa, szóval ilyenek, ezek átmenetileg nevetünk rajta, de igazából jó, hogyha ezeken felülkerekedünk. Hát most hirtelen hadd maradjunk ennél a
2: három. Ez szerintem szuper fontos. Volt. Nekem nagyon tetszik, hogy találtunk mindjárt kapásból három ilyen nagy területet, amit azért szét lehet szálazni még tovább is. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Még sokáig tudnánk folytatni ezt a beszélgetést, de sajnos a műsoridő az lejár, viszont azt kívánom neked és a kedves nézőknek is, hogy fedezzük fel újra, hogy hogyan tudunk egymáshoz kapcsolódni, és a munkád során pedig egyre többször éld meg azt, hogy a magyar társadalom újra elhiszi, hogy önerőből tud, képesek vagyunk egymásra csodálkozni, és megfogni egymás kezét.
0: Hát ez nagyon jó, hogyha sokszor mondjuk egymásnak, és aztán tesszük is, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Köszönjük szépen a figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: A Dik Rádió média és valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mozdulj Gypsy táncversennyel ünneplik a roma kultúrát a Kölyökvárban. A roma hagyományok, a táncművészet és a fiatal tehetségek kerülnek a középpontba június 5-én a Kölyökvárban. A roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében megrendezett Mozdulj Gypsy táncverseny célja a kulturális értékek bemutatása és a közösségépítés erősítése. Fiatal tehetségek mutatkoznak be. A rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők megmutassák tánctudásukat és előadói képességeiket a közönség előtt. A szervezők célja, hogy a versenyen keresztül népszerűsítsék a roma kultúrát, valamint támogassák a tehetséges fiatalok kibontakozását. A program során a tánc mellett a közösségi élmények és a kulturális hagyományok is fontos szerepet kapnak, így a rendezvény nem csak verseny, hanem találkozási pont is lesz a résztvevők és az érdeklődők számára. Sztár vendég is érkezik, a Mozdulj Gypsy táncverseny sztár vendége Russzó Tibi lesz, aki fellépésével emeli az esemény színvonalát, a fiatal énekes országos ismertségre tett szert, és népszerű előadókért rendszeresen szerepel különböző kulturális rendezvényeken. A Kölyökvár ad otthont a programnak. A táncversenyt 2026. június 5-én pénteken 10 órától rendezik meg a Kölyökvárban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre. Időpont tehát 2026. június 5-e péntek 10 óra, helyszín pedig Kölyökvár Nyíregyháza. Russzó Tibor, művésznevén Russzó Tibi, napjaink egyik legismertebb fiatal magyar könnyűzenei előadója. A felvidéki származású énekes 2019-ben vált országosan ismerté, amikor megnyerte az X-Faktor 9. évadát. Sikertörténete különösen figyelemre méltó, mert szerény körülmények közül indult, és zenei képzés nélkül jutott el a tehetségkutató győzelméig. Gyermekkora és családja. Russzó Tibor 2003. október 23-án született a mai Rimaszombat városában. A felvidéken, Balogújfaluban nőtt fel egy zeneszerető roma családban, már kisgyermekként megmutatkozott kivételes énekhangja és gyakran szerepelt helyi rendezvényeken, falunapokon, családi eseményeken és esküvőkön. Bár hivatalos zenei oktatásban nem részesült, tehetségét környezete korán felismerte, a tehetségkutató nagy áttörés 2019-ben mindössze 16 évesen jelentkezett az X-Faktor című műsorba. A válogatón különösen nagy sikert aratott énekhangjával és azzal, hogy hitelesen tudta előadni kedvenc előadója, Kökény Attila dalait, mentorává Báj Alex vált. Az első élő show-k során végig kiemelkedően szerepelt és végül megnyerte a versenyt. A győzelem nem csak ismertséget hozott számára, hanem anyagi lehetőséget is. Később elmondta, hogy a nyereményből családja élet körülményeinek javítására és lakhatásuk megoldására is fordított pénzt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk. És a mai nap folyamán Jónás Feri az én vendégem, akinek már az élettörténetét hallhattuk, illetve több témával kapcsolatosan befáradt már ide a rádióba, és ma is egy rendhagyó alkalmunk lesz, hiszen két témát fogunk átbeszélni. Az egyik az a Jézabel szelleme lesz, a másik pedig a mammon. Ugye mind a kettő egy keresztény, biblikus kifejezés, amit nem mindenki ért, de majd Feri kifogja nekünk vesézni ezt a témát, úgyhogy köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged, Armand, és a kedves Dik Rádió hallgatóit is, és Isten gazdag áldását kívánom mindenkinek az életére, aki hallgatja a rádió műsort.
3: Nos, kezdjük akkor a Jézabel szellemével. Én úgy mondom, hogy Jézabel szelleme, és azért, mert én már régóta keresztény vagyok, és így nőttem fel. Mesélj róla, kérlek.
4: Hát ez teljesen evidens, mind a ketten gyülekezethez tartozó emberek vagyunk, és nagyjából tudjuk azt, hogy mit jelent ez a név, vagy ez a jelenség. És ugye, hát ehhez mérten gondolkozunk evel a témával kapcsolatosan, de már megszoktam egyébként, hogy mindig ilyen húsba vágó témával lépsz be ide, úgyhogy egy elég széleskörű és nagyon mély témáról van szó, Jézabel szelleméről, aki igazából egy történelmi személy a Bibliában. Aval kezdeném, hogy a zsidó kultúrában, gondolkodásmódban, ami nagyon-nagyon fontos, az elsősorban a névadás. Ugye a bibliai kinyilatkoztatások nagyon sok esetben a héber nyelvezetben beszélő nyelvezetet használt, egyébként is a héber nyelvezet, amit már múltkor is mondtam, hogy ez egy nagyon beszélő és kifejező nyelvezet, és általában mindig a lényeget fejezi ki, a lényeget szólítja meg, akár névadással kapcsolatosan is így gondolkozik a Biblia. És itt ugye a héber szövegek, ami igazából az Ótestamentumból jelenik meg először, vagy a történelemben az Ótestamentumban jelenik meg egy adott királynak az időszakában, akit úgy hívnak, hogy Akháb, aki egy dávidi leszármazott, egy salamoni leszármazott. Azt hiszem, hogy elmondom egy pici előzményét ennek csak röviden, hogy azért legyen valami fogalmunk az egészről, illetve az egész dávidi királyi házról. Utána leszármazott ugye Salamon után ugye Roboám és Jeroboám. Salamon még azért eléggé tisztességes király volt, nagyon szerette Istent. Úgy is nevezi a Biblia őt, hogy a bölcsességnek az egyik oszlopa, egy bölcs ember, akinél keleten vagy közel-keleten nem volt bölcsebb ember a Biblia szerint. Még a fiatal kora ellenére sem. Egyszerűen olyan kinyilatkoztatást kapott Istentől, és egy olyan értelmet, amin keresztül a világnak a dolgait megértette, az élet nagy dolgait megértette, és ezt ki is fejtette úgy, hogy papírformába leírta ezt a számunkra, és ezért dicsőség Istennek, hogy ezt mi megkaphattuk. Prédikátor könyve, énekek éneke, példabeszédek könyve. És az életének a derekán nagyon sok rossz döntést hozott. Ugye Izraelnek adatott törvény szerint idegen asszonyokat vett el, amit neki nem szabad lett volna, hogy megtegyen, de idegen feleségeket vett el, tehát beházasodott más etnikumokban, és ez miatt tulajdonképpen elveszítette egy olyan képességet, ami meghatározta az egész sorsát, jellemét, az Isten bevetett hitét, szolgálatát, és az élete kellős közepén derékbe tört a szolgálata tulajdonképpen, amiatt, mert idegen lányt vett el, idegen asszonyokat vett el, és hát az élete végére tért vissza Istenhez, az is kegyelemből, és sajnos ez kihatott az egész családjára. Tehát nincs olyan bűn, aminek ne lenne következménye. Ezeknek a bűnöknek, amelyekkel a törvényt áthágta a Salamon, ezekkel a családjára is tulajdonképpen hozott egy ilyen sorspusztító, sorsromboló erőt, és kiszolgáltatta a gyermekeit és a leszármazottjait olyan dolgoknak, amit Isten nem akart egyáltalán. A következő generáció már Jeroboám és Roboám, az ő fiai, azok már teljesen elszakadtak az Istentől, az Istennek a személyétől, a törvénytől, a szellemi erkölcsi morális parancsolatoktól, és idegenné váltak Izrael Istenének a szempontjából, és az egész országot belesodorták kollektíve egy nagyon mély bűnbe, a bálványimádás bűnébe. És ezeknek a leszármazottja lett Akháb, vagy Aháb héberül, aki talán Izraelnek az egyik legrosszabb királya volt. Nagyon érdekes, hogy egyébként egy nagyon komoly stratéga volt, tehát egy nagyon komoly harcos volt, de mellette egy rendkívül jellemtelen és nagyon gyenge jellemű férfi volt. És ő pedig ugye ő is egy idegen asszonyt, egy idegen nációból jött asszonyt, az Edbaálnak a lányát, a Jézabelt vett el, és itt kapcsolódik be a történelembe, vagy az üt történelembe ez a személy, egy asszony, akit úgy neveznek, hogy Jézabel, aki bekapcsolódik Izraelnek a történetébe, vagy üt történetébe, ami azt gondolom, hogy a világ szempontjából és a kereszténység zsidó ortodox kinyilatkoztatás szempontjából a legfontosabb nemzet, Istentől választott nemzetbe kerül be egy olyan hamis proféta, boszorkány nő, ráadásul az uralkodás kellős közepére, tehát a legfelsőbb szintre, királynőként, aki még mélyebbre viszi egész Izraelt kollektíve a bálványimádás bűnébe, ugyanis neki az apukája, az az Astarót istennek, aki egy kánaánita isten volt, ugye Izrael Kánaán földjén található meg, hát most ma Szír, illetve Közel-Kelet, akkor Kánaán földje volt, ugye Izraelt körbevették különböző olyan pogány nemzeteknek, akiknél a nagyon animista közeg volt, az animista közeg azt jelenti, hogy nagyon szellemközpontú közeg volt, illetve nagyon erős volt a bálványimádás, hamis istenimádások, illetve a szakrális paráznaság és prostitúció. Na most ebből a nemzetből jött ez a lány, ez az asszony. És bekerült egy olyan millióbe, ahol elvileg egy szellemileg nagyon értékes, nagyon magas szintű morális, etikai, erkölcsi parancsolatok határozták meg a jogállami rendszernek minden törvényét, ez Izrael. Ugye a 613 oszhatatlan parancsolat, amit Isten adott Izraelnek, mint nemzetnek, ebbe a millióbe kerül bele egy teljesen idegen, Istent imádó pogány asszony, egy olyan király mellé, akinek jellemben is óriási problémái vannak. Annyit még Jézabelről, hogy a névnek a jelentése azt jelenti, hogy szűz, ártatlan, illetve ami nekem nagyon beszélő még az, hogy lakóhely nélküli. Tehát ennek van egy óriási szellemi jelentősége, az, hogy lakóhely nélküli, azt jelenti, hogy nincs gyökere. Tehát nincs hova tartozása, nincs olyan egzisztenciális hely, olyan rész, ahol ő meg tudna maradni, egyszerűen nem tud megmaradni, mert ez a szellemnek az a tulajdonsága, hogy mindig vándorol, megy, és rombol, és pusztít. Ez a Jézabel szellemének a tulajdonsága, a bibliai szempontból, de majd még kitérek erre. Most inkább váltanák, és a szekulális részre hoznám le, olyan részre, ahol ugye a világ nevezi meg őtet, és azt nem bibliai szaknyelven, hanem pszichológiai szaknyelven úgy nevezik, hogy nácisztikus személy. A Jézabel szelleme, ami most jelenleg a...
3: Ez most nagyon trendivé is vált a mai világban, elég gyakran használják, hogy ma már nagyon sok emberre így ráteszik, hogy narcisztikus vagy.
4: Hát különböző médiaparformokon erről vannak különböző videók föltéve, és részletesen beszélnek róla. Én érzek azért ezekbe egy pici hiányt, sokszor nem picit, hanem sok hiányt is érzek benne, mert általában olyan emberek beszélnek erről, akik éppen találkoztak egy ilyen személlyel. De most azért én húznák e között egy éles határvonalat, mert majd leírom a nácisztikusnak tényleg a jellemvonásait, és majd leírom azt is, hogyha valaki például maga az emberi természet miatt például gonosz, és nem biztos, hogy nácisztikus. A kettő között tudnunk kell húzni egy határvonalat, egy nácisztikus személy között, és egy alapvetően az ádámi természet miatt bűnös embereknek a romlott természetétől. Tehát ezt a kettőt el kell tudni választani. Pál apostol el is választja nekünk egyébként, fantasztikus módon a Galata levélben. Én innen veszem az információt egyébként róla, hogy ugye azt mondja, hogy a testnek a cselekedetei pedig ezek, Galata 5.18, paráznasság, mit tudom én, irigykedés, lárma, kicsapongás, árulás, varázslás, és akkor felsorol azt hiszem 17 vagy 18 tulajdonságot, testi tulajdonságot, a test tulajdonságát, vagy az ádámi természetnek a tulajdonságát felsorolja, és ebben például vannak olyan pszichológiai jelek, amik megtalálhatók a narcisztikus személyben is. De mégsem narcisztikus személy, mert ez az eredendő bűnös természetnek az állapota. Tehát tulajdonképpen így mondhatnám azt, hogy az egész világ narcisztikus, tehát mindenki gonosz, mert eleve a születésünktől fogva, a származásunktól fogva, az ártatlanság korában elkövetett bűnös állapot miatt minden ember úgy született erre a földre, hogy a természetében romlott még akkor is, hogyha vannak jó tulajdonságai az embernek. Mert vannak jó tulajdonságaink, ugye És ez pedig azért van, mert Isten képmására teremtettünk, formáltattunk, ugye az ő hasonlatosságára. Ezért még most kihangsúlyozom, most jelenleg még az emberiségben megtalálható nagy részben az isteni tulajdonságok, de ezek el fognak kopni, és egy oszcillációs visszaesés lesz benne, vagy egy evolúciós romlás az emberi jellemben. És ez most folyamatosan történik egyébként. De ahogy haladunk az üdvtörténetnek a vége felé, ez már észlelhető, hogy egy nagy romlás van benne az emberi természetben. Ezért mondtam, hogy a kettőt nem lehet összekeverni, tehát egy narcisztikus elmebeteg pszichopata embert egy átlagos emberrel, akinek van például rossz természete. A narcisztikus embereknek a természetét azt úgy lehet felismerni, hogy nagyon öntelt személyiségek, tehát először is nagyon önteltek, zavarosak, agresszívak, nagyon rossz indulatúak, és rendkívül gonosz intelligenciával rendelkeznek. És itt most meg is állnák ennél a szónál, hogy gonosz intelligencia, mert általában a narcisztikus emberek, azok nagy részben, jó mondjuk ebbe közrejátszik az is, hogy milyen háttere van az embernek, honnan jön, milyen kulturális háttérből, vagy milyen neveltetésből, vagy esetleg milyen iskolázottságból jön, de ez is meghatároz, de általában a narcisztikus ember az egy nagyon manipulatív és nagyon okos ember. Tehát nagyon intelligens ember. A narcisztikus embereknek nagyon magas az EQ-juk, az intelligencia érzék, vagy bocsánat, az érzelmi intelligenciájuk, nem az EQ és az IQ-juk, hanem az EQ-juk nagyon magas, az érzelmi intelligencia, az azt jelenti, hogy nagyon értenek az embereknek a nyelvén. Most egy szintet lejjebb lépek, ha nem baj, például üzletkötés. Valamivel kapcsolatosan. A gonosz intelligencia az olyan, hogy nagyon jól tudja, hogy azt, amit elfogadni, az nem ér annyit, amennyire ő árulja, hanem sokkal kevesebb értékkel bír, de ő ezt olyan áron adja el, ami tulajdonképpen nem fedezi a valóságot. És ehhez még ráadásul manipulatívan tud beszélni, nagyon jól kommunikál ezzel kapcsolatosan, és hat rá, érzelmileg hatást gyakorol. Ezt a Biblia úgy is nevezi, hogy egyébként, hogy varázslás. Tehát egy olyan beszédet, olyan úgy kommunikál, úgy tud beszélni, mert olyan magas az érzelmi intelligencia, hogy azonnal ráhangolódik az embernek a rezgéseire, a másik embernek a rezgéseire, és azonnal ráhangolódik az embernek a másik embernek az, a másik személlyel, akivel üzletet köt, azonnal ráhangolódik a gondolkodására, érzelmeire, és megtalálja a közös nevezőt egyből, és ezt a közös nevezőt nem jó célra fordítja, hanem rossz célra fordítja. Na ez a gonosz intelligencia. És akkor nagyon könnyen ki tudja használni a másik embert, úgy, hogy közben beállítja magát, mint aki jót tesz vele, de közben a végén kiderül, vagy később, vagy utóbb, előbb, de kiderül az, hogy belecsapva az az ember. Na most ahhoz, hogy ezt egy ember meg tudja tenni, először is a lelkiismeretébe kérdőjelek vannak, mert ahhoz, hogy egy embert én be tudjak csapni, ahhoz nekem kell, hogy lelkiismeretembe probléma legyen, mert pusztán csak anyagi szerzés okán az embernek a lelkiismerete, mivel hogy Isten képére lettünk teremtve, megszólal, hogyha ilyet tesz az ember. De ha ez el van tompulva, mert már annyi ember becsapott, és annyi ember tett tönkre, hogy ez már neki számára nem érdekes, hanem rutin, és simán meg tudja csinálni, akkor az azt jelenti, hogy a lelkiismeretében tulajdonképpen már van egy ilyen romlás, és sima ügy, hogy megtegye ezt. Tehát ezt már rutinból is meg tudja tenni, és akkor lelkiismeret fordulás nélkül meg tudja tenni. Egyébként ezt egy ember nem tudja megtenni. Most én, ha veled kapcsolatosan üzletelek, és valamit el akarok neked adni, de tudom, hogy mit tudom én, ez a telefon nem ér, ami előttem van csak 50 ezeret, és eladom neked 150 ezer forintért, utána nekem, ha jó a lelkiismeretem, nem tudok lefeküdni. Uh-huh. Úgyhogy becsaptalak. A narcisztikus ember, akinek nagyon magas az intelligencia, vagy az EQ-ja, de általában mondom, az intelligenciájuk is magas ezeknek, és ez a legrosszabb ötvezet, Mert például a Hitler ilyen volt. A Hitler az egy nagyon magasan intelligens ember volt, IQ-ba is és EQ-ba is. Ezért a kettőt ösztönözve egy egész országot le tudott uralni és manipulálni. Mert ilyen magas az értelmi intelligencia, meg az érzelmi intelligencia. És az emberek egyébként is nagyon könnyen megfoghatóak, mert amikor beszélsz, akkor szellemet közvetítesz, tehát adsz valami szellemet, információt adsz át, és érzelmeket adsz át, lelked is beszél, és így, ugye mondom, hogy a rezgésekre összekapcsolódsz, és az emberek azonnal nyílnak, és kinyitják az ember előtt a személyiségüket, főleg, ha ezt jól tudja az ember manipulálni. Ráadásul ezek ugye nagyon leuraló és kontrolláló emberek, tehát a nácisztikus emberek, azok nagyon leuraló, kontrolláló, és azok, akik a környezetükben vannak, azokat, vagy hát az áldozatukat nagyon komoly befolyás alatt tudják tartani. És ezt minden áron, minden eszközzel. Akár érzelmileg mondtam, akár racionális gondolkodással egyszerűen leuralják őket. És azok pedig, akik ezt elszenvedik, tehát a passzív szenvedők, azoknak pedig az életükben egy óriási zűrzavar indul el. Jézabelnek ez a tulajdonsága, zűrzavar, illetve összetörtség jellemzi az sorsukat. Tehát, hogyha valaki egy olyan kapcsolatban van bent, amiben nagyon erős az űrzavar, és összetörik, és zűrzavar van, valószínű, hogy amögött egy nácisztikus szellem van, vagy egy nácisztikus személy van, bibliai szempontból, vagy Jézabel szelleme van amögött. Emberi lelkeket megnyomorítanak, és rombolnak, és tesznek tönkre a jó idejának a nevében. Gyülekezeti szempontból meg Isten nevében. Teszik tönkre az emberi sorsokat. Tehát ami nem épít föl, és nem a személyiségedet nem fölépíti, hanem rombolja, és a karakteredet gyengíti, és leépíti, az mögött vagy egy nácisztikus ember van, vagy egy jézabelikus ember van. Minden tekintetben ez a gyümölcsei, ezek a jellemvonásai.
3: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Természetesen Jónás Feri lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolyka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó című műsorunk, magyarul élet. És a mai nap folyamán Jónás Feri az én vendégem, akivel elkezdtünk beszélni arról, hogy mi is a Jézabel szelleme, és hát ezt világi szempontból úgy mondják, hogy narcisztikus, keresztény szempontból pedig Jézabel szellemiségéről beszélgetünk, és hát nagyon jól szétboncoltad, és össze is raktad teljesen érthetően, hogy mit értünk ez alatt, és mi ez a szellemiség, és szerintem még nem fejezted be a mondani valódat, csak elmentünk éppen egy dicsőítő dalt meghallgatni.
4: Hát még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és innen folytatnám tovább, de most már nem világi szempontból szeretném megközelíteni, hanem mint Krisztus testének az egyik fő problémája jelenleg. De nem csak jelenleg, hanem ahogy mondtam ezt az elején, ez egy történelmi személy. Ez azt mutatja, hogy egy történelemben felbukkanó szellemi jelenség, csak éppen egy hölgyben teljesedett ki ez a szellem, egy Jézabel nevű nőben, gonosz szellemi lény, aki például a Jelenések 2:20-ban is megjelenik, amit szerintem én most fel is olvasok, hogyha nem baj.
3: Nagyon örülök neki.
4: A Jelenések 2:20-21-et csak a szövegkörnyezetből most kiragadom, mert egyébként itt Jézus Krisztus 7 gyülekezetnek ír levelet, és az egyik gyülekezetnél kapcsolatosan említi meg ezt a jelenséget. Azt azért hozzáteszem, hogy ne maradjunk háttérinformáció nélkül, hogy a Jelenések könyvében leírt 7 gyülekezet, az jelöl egyszerre 7 világkorszakot is, tehát különböző korszakokat, amiben különböző szellemi jelenségek jelennek meg, illetve szól egyénileg is, vagyis hát személyesen is szól nekünk ez az üzenet, mert ugye minden esetben a Bibliának az üzenetei azok profétikus üzenetek, és általában szólnak egyszerre személyhez, városhoz, gyülekezethez, nemzethez, korszakhoz, kinek hogyan, ezt a Szent Szellem, Isten szelleme teszi kézzelfoghatóvá, jelenti ki és adja át úgy, ahogy ez szükséges, kinek-kinek hogyan, akár kollektíve, akár egyénileg. De én most itt úgy szeretném megnevezni, mint egy korszaknak a problémája, amelyről maga a messiás beszél, tehát maga a názereti Jézus Krisztus jelenteti meg a feltámadása után Jánosnak, aki kap egy kijelentést a végidők eseményeiről. Ezt ugye úgy nevezi a jelenések könyvet, hogy apokalipszis, ami azt jelenti, hogy titkoknak a föltárása. És ennek a titkok föltárása közepette megjelenik újból ez a szellem, ami az Ószövetségben már egyszer megjelent. Evel is azt mutatva, hogy a történelemben ez nem ment a süllyesztőbe, tehát nem került süllyesztőbe, és ez nem múlt el ez a jelenség, hanem tulajdonképpen egy állandósult jelenség volt mindig, csak láthatatlan módon volt jelen a színfalak mögött. Aztán ugye Jézusnak az üzenete ez azért hangzódik el, hogy ezt le legyen lepfelezve és fel legyen ismerve, hogy vannak olyan szellemi jelenségek, ami akár gyülekezeteket, életeket és sorsokat tehet tönkre. Na így van a jelenések 2:20-21-ben, de van valami kevés panaszom ellened, mert megengedheted Amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg, íme én ágyba vetem őt és azokat is, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ők cselekedeteikből. Én most itt azt emelném ki, hogy Jézabelnek az egyik tulajdonsága az, hogy beállítja magát egy tekintélynek, egy szellemi tekintélynek, egy olyan szellemi tekintély, ami igazából legális tekintély a Biblia szerint, prófétai tekintély. Itt ugye ennek a levélnek a kontextusában úgy jelenik meg, mint egy próféta, tehát egy abszolút tekintély az egyház számára. Ugye Jézus mondja az efézusi gyülekezetnek, hogy három alapkövön épül fel az egész Krisztus teste, vagyis hát az egész keresztény egyház, ugye az apostolok próféták alapkövén, és lévén szegletkő maga Jézus Krisztus, és Jézabel pont ezek közé akar betartozni, tehát egy minden tekintetben olyan tekintéllyel bíró személy, jelenség, aki meghatározza sorsokat, jövőt, identitást, helyzeteket. Prófétaként állítja be magát, az Ószövetségben ugyanígy szellemi tekintélyként jelent meg, és ráadásul nagyon sokszor visszaélt az Akhábnak a tekintélyével. Egy ominózus eset, amit én nagyon fontosnak tartok a Bibliában, amit kiemel vele kapcsolatosan a Biblia, az, amikor egy férfinak, aki az Akháb, vagyis hát Jézabelnek a férje, aki tényleg izraelita volt, annak a tőszomszédságában lakott, és volt neki egy gyönyörű szőlőskertje. És Akháb ezt a szőlőskertet megkívánta, el akarta venni tőle, pénzt is kínált neki érte, tehát legális úton akarta megszerezni, de Izraelben, ahol éltek az emberek, ott mindenkinek saját tulajdonjoga volt. Meg lehetett ugyan vásárolni bizonyos területeket, telkeket és magántulajdonokat, de csak akkor, hogyha nagyon elszegényedett valaki. Ha nem volt nagy elszegényedve, akkor nem volt joga még a királynak sem megváltani annak az embernek az életét ilyen módon. És itt például a Nábót esetében nem történt ilyesmi. És amikor elkérte az Akhába Nábóttól az örökségét, azt mondta neki Nábót, hogy nem adhatom oda az örökségemet, amit kaptam Izrael istenétől és az atyáimtól. Erre az Akháb hazament, mint egy kisfiú, aki egyébként, mondom, egy óriási stratéga volt, tehát egy nagyon nagy király volt, aki nagyon értett a harchoz. A harc kimenetelei általában mindig győzelemekkel zárultak le, amit ő csinált. De amikor otthon volt és hazaért, Jézabel mellett egy kisfiúvá vált. Gyermekké vált. Ez a történet el is mondja, mert hazament, és akkor befeküdt az ágyába, mert hogy nem adta el neki Nábót a szőlőt, megfordult a falnak, és nem evett egész nap, és nem ivott, mint egy picike kisfiú, és ott buslakodott az egészbe. Történetben. És akkor megérkezett a Jézabel, és mondta, hogy miért buslakodsz, és miért szomorú a királynak az arca, és mondta azért, mert hogy a nábót nem adta meg nekem az összörlőjét. Erre azt mondta Jézabel, jó, akkor én kezembe veszem az irányítást, csak azt csinált, hogy add ide nekem a pecsétgyűrűdet, a királyi pecsétgyűrűt, ami egyébként mindennek az egyik központi, úgymond, tárgya volt, ugye, ha a király valamit lepecsételt, azt nem lehetett megmásítani. Az azt jelenti, hogy ez egy törvénybe került, azt megvitatás után törvénybe került. És azt mondta Jézabel Akhábnak, hogy azt fogom csinálni, hogy a tied legyen ez a szőlő, hogy hamis tanukat állítok Nábót ellen, akik azt fogják kitalálni Nábótról, hogy megkáromolta az Izrael istenét a fülünk hallottára. Ezt eléviszem a gyülekezetnek a vénei elé, és majd meg fogják kövezni ez miatt. És állítok két hamis tanút is hozzá. És ezt meg is csinálta Jézabel. Két hamis tanút állította a Nábót ellen, akik hazudtak tűpontosan, tehát ez nagyon fontos, mert Izraelben azért van egy olyan törvény, hogyha valakit kihallgatnak, akkor a birai rendszer miatt az olyan bizonyítékokat kellett mutatni, ami egybehangzóak voltak. Ha eltért valamibe egymástól, már nem is fogadták el a vádlást, meg az ügyészi emelést, de nála tűpontosan, tehát profi volt a hazugságba Jézabel. Tehát Jézabelnek a tulajdonságon egy hazug szellem. Profi, hazudó. Két hamis tanút állított, akik azt bizonyították, hogy a Nábót az Izrael istenét káromolta, az ő nevét nyilvánosan. Rá is bizonyították, és megölték Nábótot. És a szőlő illegálisan az Akhábhoz került. Ennek az lett az eredménye, hogy megjelent azonnal Illés, mert ártatlan vért hult ki az Izrael földjére, és a Bibliában van egy olyan parancsolat, hogyha ártatlan vér hullik ki, a Noénak adatott szövetségben, amikor tudod, volt az özönvíz, kiszállt Noé a bárkából, akkor Isten 7 parancsolatot adott Izraelnek, plusz még ugye volt nekik 613, vagyis hát ez a 7 bele volt építve a 613-ba, de benne volt ez a parancsolat, hogy ha állat öl meg embert, vagy ember öl meg embert, és ártatlan vér folyik ki, annak a vére fölkiált hozzám. És én megkeresem azon, aki megölt ezt, és bosszút állok rajta. És ez a szellemi törvény Nábótnál is ugyanígy működött, mert áltatlanul ölték meg, és Illésnek adott is egy üzenetet Isten, hogy menje, keresse meg Akhábot és Jézabelt, és mondja meg nekik, hogy Nábótnak a vére kiállt hozzám a földről, bosszú állásért. Tehát itt már látszik, hogy ez a szellem egy nagyon komoly stratéga, érzéketlen és igazságtalan, és kihasználja a tekintélyeket. Itt a királynak a tekintélyét használta ki hazugságra. És Illés ugye azonnal szankciókat hozott, azt mondta, hogy most ez miatt ugye ti mind a ketten meg fogtok majd halni, meg is haltak avval a halállal, amit Illés mondott, most már tömörítem a történetet, egyre jobban, és ráadásul meg még be is zárta Illés, ez miatt az eget 3,5 évre Izrael fölött, tehát nem esett az eső 3,5 évig, olyan szegényé vált Izrael, hogy annyira leromlott a gazdaságuk, hogy már egymást tették az emberek. 3,5 év után. Tehát a Jézabel szellemének a következő tulajdonsága az űrzavar és a szegénység és a káosz. Egyszerűen minden leépül körülötte. És ez megjelenhet gyülekezeti szinten, egyéni szinten, családi szinten, nemzeti szinten, kollektíve is, bárhol megjelen ez a szellem, és ahol ez megjelen, arról lehet fölismerni, mert egyébként nem lehet nagyon felismerni, most nem tudom, hogy hol mondja a példabeszédek könyve, de 3 olyan dolog van a példabeszédek könyve, soha nem jut eszembe, amit nem lehet felismerni. A szélnek az útját, ez az egyik ezt mondja, a másik pedig a kősziklán lévő kígyónak az útját, meg még van valami harmadik, de majd ezt megígérem, hogy utána nézek, és ez a kősziklán lévő kígyó, ez a Jézabel szellemét jelképezi. Tehát nem tudjuk az útját, nem ismerjük, csak ha van rá szellemi kijelentésünk és profétai szolgálatok. Azok általában azok ismerik föl, akiknél működik a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka. Mint például Illésnél. Mert olyan, mint a kígyó a kősziklán, beleolvad a környezetbe. Jézabel általában a gyülekezetekben nagyon szeret

0: pusztulás körülöttük.
1: Hát én, mint keresztény ember, ugye azt tudom mindenkinek ajánlani, hogy imádkozzon. Ez az első, mint keresztény, aki tanácsot szeretnék adni, az legyen, hogy imádkozzanak. Keressék Istent ebbe a dologba, mert Isten, vannak olyan szellemi lények, amik fölött nincsen uralma az embernek, ezért Isten kell kérni Jézus Krisztus nevében, hogy avatkozzon be a dologba. Nácisztikus személyekkel kapcsolatosan pedig, hogy az embernek nem kötelező tűrni olyan dolgot, amit nem bír el a lelke, és tönkre megy a sorsa benne. Én nem vagyok a házasságok ellen, én házasságpárti vagyok, Isten is házasságpárti, megpróbálni hatással lenni azokra az emberekre, akik ilyen természettel bírnak, jóra bírni, segíteni nekik, felismertetni velük azt, hogy probléma van, és valahogy ezt orvosolni és gyógyszerelni ezt a dolgot. Nagyon-nagyon végső eset, amikor elválnak az emberek ebbe, akkor már nagyon szélsőségé jut az egész. Én azt gondolom, hogy inkább a megoldás az, hogy megmaradni, és akkor valahogyan megtalálni azt a pontot, ahol átbillen a jó irányba a sorsok.
0: Most ismét meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, aztán a következő órában is várunk benneteket nagy-nagy szeretettel, tartsatok velünk.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A jövő gyermekvédelmének nyílt beszédre, kommunikációra, bizalomra és szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter szerdán Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelemben jelenleg is sok jó szakember, jó nevelőszülő, tisztességes intézményi dolgozó és felelős vezető dolgozik, akiket a kormány szeretne meghallgatni és velük együtt megérteni, hol kell változtatni. A miniszter bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyermekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszületne. A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbesztel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balait Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak azbeszt tartalmú zúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártírok útja kereszteződés lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású, egyedi méretű fúliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatástól, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az azbesztes kőzúzalékot. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy fánságos állapotban van a sérült. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletben, mondta szerdai helyzet értékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Az ezredes az EBSZ szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és kibertevékenységi hírszerzés célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat legfrissebb adatait, amelyek szerint megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren. A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Ez a Trájó.
0: A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, és a mai nap folyamán továbbra is Jónás Feri az én vendégem, akivel az előző órában megbeszéltük, hogy mi a Jézabel szelleme. Igen. Világnyelven ezt narcisztikusnak hívjuk. És most pedig belekezdünk egy másik témában, ez pedig a mammon. A mammonról ír a Biblia nekünk, hát ezt köznyelvben, világi nyelvben pénznek hívjuk, és a pénznek az imádata az, amikor a mammont imádják az emberek. Szerintem a mai világban most már mindenről csak a pénz jut eszünkbe, minden második gondolat a pénz körül forog, vagy mindennek a végső útja az az, hogy pénz. Mit ír nekünk a Biblia erről, vagy mit lehet erről tudni, vagy milyen gondolatokkal érkeztél hozzánk ma, Feri?
5: Hát ez is egy nagyon komoly téma, és ráadásul ugye most mindenkire érvényes, meg hat. Jelenleg egy olyan világban élünk, ahol ez egyre hatványozottabban erőteljesebb. Nyilván ugye az emberi történelemben mindenütt jelen volt a meggazdagodásra való vágyakozás, illetve a sok pénz, nyeresség, nyeriszkedés, pénzimádata, pénz szeretete olyan módon, hogy ugye ez fölülírt már minden emberi értéket. Ez nem egy most született dolog, hanem már az év ezredek során, ugye az emberi történelem 6000 éves. A 6000 év alatt ugye három részre lehet osztani, én most ezt fel is osztom teológiai nyelven, ugye lelkiismereti korszakot nevezzük a teremtéstől egészen Noé özönvizéig, ez egy ilyen 1656 évet foglal magába körülbelül. Aztán ugye jött a törvénykorszaka, vagy a szövetségek korszaka, ami egy 2000 évet foglalt ismét önmagában, vagyis hát volt egy 400 év kiesés, mert ott ugye Noétól Mózesig körülbelül ilyen 400 év esett ki, vagy Ábrahámtól Mózesig 400 év esett ki, így 2000-2000 év lehet osztani föl az emberi történelmet, és most ugye a törvény lezárásával, hát nem az Izrael számára, hanem úgy unblock a nemzetek számára, ami igazából nem volt érvényes ránk, de a törvény korszaka után jött a kegyelem korszaka, amiben most jelenleg élünk, amely a názáreti Jézus Krisztusnak a születésétől tart, vagy a keresztáldozatától tart, a feltámadásról tart a napjainkig. Na most ezekben a korszakokban még a lelkiismereti korszakban nem volt ennyire hangsúlyozott az, hogy az emberek pénzimádók lettek volna. Inkább ott más dolgok voltak, más szellemi problémák voltak, de Noé után, a birodalmak felépít felemelkedése után már elkezdett, úgymond kollektív nemzetek jöttek létre. A kollektív, ugyan, hát nem, bocsánat, lehet, hogy nem jó volt a kifejezés, de a nemzetek létrejöttével ugye jogállami rendszerek alakultak ki, ahol ugye kitalálták a munkabérezést, illetve a bizonyos olyan dolgoknak a feltalálását után, hasznos dolgok után, drágakövek után, hogy nem lehet csak úgy beszerezni ezt, tehát nem juthat az ember egyénileg hozzá úgy, hogy közben ne fizetne érte valamit. Úgy egzisztencia, úgy mit tudom én, étel, stb. Tehát a teljesen általános dolgok, ami az emberi életbe hozzátartoznak és szükségesek. Ezekhez már akkor is ugye szükség volt pénzre, létfenntartásra. És ez a létfenntartáshoz meg ugye szükség volt anyagi javakra, pénzre. Ábrahám idejében ott még nem volt annyira nagyon fontos a pénz, már ott is volt azért, mert ott már beszélünk séker, siklusról, stb. Különböző pénznemekről, drakmáról, vagy lehet, hogy nem jól mondom ezt sem most, de majd utána nézek, elnézést kérek a tudatlanságomért. De biztos, hogy volt pénznem, amivel fizettek, és volt értéke a pénznek, de akkor inkább ugye az állatok, növénytermesztés, sátrak, szolgák, ezek határozták meg az embernek a gazdagságát. Majd, ahogy ugye fejlődött a civilizáció, vagy civilizálódott és fejlődött az emberiség, városállamok alapultak, birodalmak, országok alapultak, már ott ugye fölváltotta ezeket az értékeket, az állatokat, állattenyésztés, mezőgazdaság, stb. Már fölváltotta az integrált úgynevezett civilizáció a pénznem beváltását. És már az emberek, ahogy fejlődtek a társadalmak, már el is engedték ezt az állattenyésztést. Azért mondom el ilyen részletesen, hogy legyen egy képünk róla, egy világképünk erről, hogy hogyan alakultak ki ezek. És végül is eljutottunk oda a napjainkig, ahol tulajdonképpen már nem is annyira fontosak a bibliai értékek és alapok, és nem az a gazdagság, ami a bibliai gazdagság volt régen, hanem most már az a gazdagság, hogy minél nagyobb vagyon legyen fölhalmozva pénzben. És erről beszél például Jézus a Máté evangéliumában, a 6. fejezetben, ugye azt mondja ott, ugye, hogy az ember nem osztódhat személyiségében meg, azt mondja, mert vagy az Isten szolgája, vagy a mammon szolgája. És ezt úgy nevezi Jézus, hogy nem szolgálhattok egyszerre két úrnak. Mert az egyiket vagy meg szeretitek, és a másikat gyűlöletek, és fordítva is ugyanúgy van, hogy egyiket gyűlöletek, a másikat szeretitek, és aztán mondja, hogy jön az ominózus mondat, ami azt jelenti, hogy nem szolgálhatsz egyszerre Istennek, és egyszerre a mammonnak. És ugye most ez a számunkra jelenleg a felvilágosult közép-európai vagy kelet-európai emberi gondolkodásnak semmit nem mond a mammon, vagy ha mond is valamit, akkor csak nagyon felületesen. Mammon a pénz jut eszébe erről az embernek egyből, keresztény körökbe is általában. De itt nem a pénzzel van a baj, tehát Jézus nem a pénzre helyezte a hangsúlyt, mert a mammon szó az, hát ilyen mamonász szóból ered, arám szóból, ami gazdagságot jelent, tehát nem pénzt jelent, hanem gazdagságot, tehát vagyont jelent. Ezért így rosszul értelmezve lehet érteni, mert ugye Timóteus levélben Pál már mondja, hogy nem a pénzzel van a probléma, hanem a pénznek a szerelmével van a probléma, vagy a gazdagságnak a szerelmével van a probléma. Az, hogy valaki szerelmes a gazdagságba, és megelőz mindent az életében, minden erkölcsi, morális kérdés megelőz az életében a gazdagság, vagy a meggazdagodásnak a vágya. És erre mondta egyébként a Pál apostol, hogy minden bűnnek a gyökere a pénznek a szeretete. Itt most nem a paráznosság, meg nem az erkölcsi, tehát nem a etikai bűnökről van szó, meg nem is a szellemi bűnökről, hanem általában a testi, a hedonizmusról beszél Pál, tehát a testi kívánságoknak. Ugye három fő rész van a kívánságok területén, amivel mindig kísérthető az ember, ez a szemkívánsága, a testkívánsága és az életkérkedése. Na most a pénz szeretetét hozzá lehet kötni a testkívánságához és az életkérkedéséhez. És ezért mondja Pál azt, hogy a pénznek a szeretete, szerelme, ez bele tartozik ebbe a két kategóriába, és ezért minden rossznak ez a gyökere, hogy az ember képes föladni a saját lelkiismeretét is érte, az erkölcsét, az emberiségét, az emberségét, a szavát, a becsületét képes feladni azért, hogy neki az életébe bejöjjön egy meggazdagodás. És erről beszél Jézus is, hogy nem szolgálhatsz Istennek, mert Istennek szolgálsz, akkor etikailag, morálisan, szellemileg, erkölcsileg alá kell rendeljed magad az Isten parancsolatainak, ami egy fantasztikus dolog, mert az Isten parancsolatnak való alávetés az minden tekintetben megállt téged, tehát áldottá válsz miatta. Ugye Jézus mondja azt, hogy keresétek először az Isten királyságát, és annak minden igazságát, és a többi minden ráadásul megadatik neked, ezt a hegyi beszédben mondja el. Ezzel is kihúzva a talajt a meggazdagodók vágya, akik meg akarnak gazdagodni, azoknak, akiknek ilyen vágy van, azok alól kihúzza a talajt Jézus. Azért, mert elmondja azt, hogy az, hogy te Isten királyságát keresed, és az igazságait, mivel, hogy ennek az az eredménye, hogy keresed az Isten királyságát, hogy bekerülsz Isten királyságába, tehát bekerülsz az Úrnak az országába, szellemileg, ugye az újjászületés által, megtérés, vízkeresztség, szentlélek keresztség által bekerülsz Isten királyságába, automatikusan az Isten királyságában lévő javak beáradnak az embernek az életébe. Ezért nem lesz szüksége a meggazdagodás után való vágyakozásra, mert Isten teljesen betölt minden szükségünket. Salamon úgy beszél erről, hogy ne adj nekem se szegénységet, se gazdagságot. Szegénységet ne adj nekem szegénységet azért, mert nehogy elforduljak tőled és lopjak, ezt mondja Salamon, és gazdagságot pedig azért ne adjál nekem, nehogy megfeledkezzek rólad, hogy te vagy Istenem. Hanem azt mondja, hogy hozzám illő eledellel tápláljál engemet, Istenem. És ez azt jelenti, hogy Isten nagyon jól tudja az emberi életnek a szükséges feltételeit ahhoz, hogy az emberi élet fönt maradjon. És hogy normális életet tudjon élni. És Isten nem fukar, tehát nem olyan Isten, aki nem szeret adni, mert őt ugye a Biblia úgy is nevezi, hogy El Shaddai, ami azt jelenti, hogy több, mint elég Isten. És ez nem abban jelenik meg, hogy van 200 millió a számládon, hanem van annyi nálad, hogy másoknak is tudsz adni. Ez már több, mint elég a te számodra. ezért El Shaddai, tehát többet ad neked, mint elég. Ilyenkor az a probléma, tehát a mammon imádásával, ebben kapcsolatosan, hogy az, ami jelenleg van, az az embernek nem elég, még akkor is, hogyha meg van elégedve, tehát van neki bőven, nem elég neki, hanem ezen felül is a hedonizmus miatt, tehát az élet élvezet miatt beleesik egy pénzhajhászásba, magamutogatás miatt, kihívó élet miatt beleesik egy olyan pénzhajhászásba, ami már felrúg körülöttem minden erkölcsi kérdést. Képes belemenni hazugságokba, rablásokba, tolvajlásba, becsapásokba, csak annak érdekében, hogy meggazdagodjon. Isten erre azt mondja, hogy az elmebeteg, a buta ember az olyan, aki elfeledkezik az ő Istenének a törvényéről. És általában az, akik a pénzbe szerelmesek, tehát szerelmesen szeretik a pénzt jobban mindennél, azok az az emberek, azok, akik elfeledkeznek az Úruk Istenüknek a törvényéről, és beleesnek mindenfajta esztelenségbe. Ezért óvja a Biblia kategórikusan a pénz imádatát, a pénznek a szeretetét, a pénzgyűjtésnek a szeretetét. Tehát nem arról van szó most, nehogy félreértsenek a kedves rádió hallgatók, hogy most nem kell félretenni, meg nem jó félretenni, meg nem jó többletünknek lennie. Jó, ha van többlet, az se baj, hogyha van 100-200 millió vagy 1 milliárd forint valakinek a számláján. A kérdés az, hogy mi a motiváció ebbe? Mi a szívállapot ebbe? Mire használja fel eztet? Hedonista életre, amit általában a világ tesz, és a világi ember gondolkozik, hogy eszem viszont ma együnk, ígyunk, és holnap meghalunk. Ez is egy ilyen része tulajdonképpen a mammon szellemének, hogy együnk, ígyunk, és holnap úgyis meghalunk, tehát egy ilyen léha gondolkodás, egy ilyen menekülés valahonnan, valahová. És akkor esztelenül szórjuk a pénzt, és mindenfajta olyan dologra, például én láttam olyat, nem is értettem ebben egyet, hogy, és a számomra borzalmas volt, hogy nem akarom megnevezni az illetőt, csak körülírom, hogy például ezt média platformon láttam, hogy egy darab pici értelmetlen szoborér, amit nem tudom, ki csinált most egy ilyen rusztikus, vagy nem tudom, milyen modern szoborér, kiadott 5 millió forintot, ami tulajdonképpen 20 centinél nem volt nagyobb.
4: Elképesztő.
5: És egyszerűen nem értettem, hogy ezért most miért kellett 5 millió forintot kiadni, amikor semmi értelme nincsen, csak az, hogy oda teszi a szekrény, az éjjeli szekrényére, vagy a halnak a szekrényére, és akkor el tudja mondani azt, hogy én 5 millióért vettem ez a szobrot, de egyébként semmi értelme nincsen. Nagyjából ilyen a pénz szeretete is, a pénz szerelme is, hogy olyan dolgokra költenek feleslegesen sok pénzt, aminek igazából semmi értelme és értéke nincsen. És ettől óv Isten minket, mert Isten egy nagyon reális Isten, Ármándó, tehát ő nagyon reális, egy gyakorlatias Isten, és ő például az eszességet a pénzgyűjtéssel kapcsolatosan összevonja. Ugye mondja a példabeszédek könyvében a hangyáról, hogy a hangya az olyan, hogy nyáron gyűjt télére, hogy utána télen ne kelljen neki ugye a hidegbe, a viszontagságos körülmények között ugye élelmet gyűjtenie, ezért ő nyáron begyűjti ezt, azért, hogy télen ebben ne kelljen foglalkoznia. És ez egy bölcs dolog, még állatokban is, és emberben is bölcs dolog ez, hogy úgy gyűjtünk, hogy közben a nehéz időszakra legyen tartalékunk, és ez tök jó és fantasztikus dolog, de a hangyában nincs hedonizmus, tehát nincs életélvezet, és csak arra költ, amire nagyon fontos, tehát csak arra teszel, ami nagyon fontos. Pál apostol még úgy beszél, talán a Kolossé levélben, hogy azt mondja, hogy megtanultam bővölködni, és megtanultam éhezni is. Mindennel, mindenkor elégedett vagyok, mert megértette Pál apostol azt, hogy az életünknek a központi dolga és értelme az nem az, hogy én meggazdagodjak, és akkor egy ilyen istenellenes életet éljek, hanem az életünk értelme az Istennel való drága közösség. És Jézus is ezt mondja az evangéliumokban, hogy nagy, sokkal fontosabb, és ez a legfontosabb, hogy az Istennel való közösségben legyünk, és ne a pénz szeretetében.
4: Innen fogjuk folytatni a következő szegmensben. Most meghallgatunk egy pár dicsítő dalt, aztán természetesen továbbra is Jónás Feri az én vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, és a mai nap folyamán Jónás Ferivel beszélgetünk. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
5: Szia Armandó, és mindenkit megint nagy szeretettel köszöntök, és tisztelettel. Isten áldjon meg mindenkit.
4: Nos, azt mondtam, hogy beszélgetünk, eddig a műsor folyamán inkább te beszéltél, hiszen megbeszéltük, hogy mi a Jézabel szelleme, és mi a Mammonnak az imádata. Na most, ugye a Jézabel szellemével kapcsolatosan már feltettem azt a kérdést, hogy mit tudunk tenni ellene, hogyha egy narcisztikus személlyel, vagy tényleg a Jézabel szellemével találkozunk az egyházban, vagy az egyházon kívül. Ugye adtad azt a jó tippet, hogy imádkozzunk, és tényleg ez a legjobb ellene. De ha érzünk a környezetünkben ilyen embert, keresztényként, vagy nem keresztényként is, családtagnak, barátnak, hogy reagáljuk le ezt a dolgot? Tehát, hogyha nem úgy akarok elválni tőle, mert ezt mondtad, hogy az érzelmünkre is ráhat, és mi érezzük magunkat rosszul ő miattuk, de hogyha egy olyan szituációba belekeveredek, hogy ő érzem, hogy romboló hatással van rám, érzem, hogy az lenne a legjobb, ha megszüntetem vele a teljes kapcsolatot, de mégsem úgy akarok elválni tőle, hogy egyszerűen lerázom és ott hagyom, és hagyjon engem békén, abszolút, hanem szeretnék segíteni rajta. Hogy tudunk segíteni egy ilyen emberen?
5: Azt a... Hát mindig felteszed egy jó keresztkérdést, ahányszor itt vagyok, és tényleg megfogsz. Egyébként még visszatérve Jézabelre meg a Mammonra, tehát nyilván a teljesség hiányával, tehát nem volt teljesen kifejtve, sokkal több és szélesebb köre van ennek, és szélesebb a megnyilvánulási tere ennek a szellemnek. De hát ahogy kérdezted, hogy hát hogyan lehet igazából egy ilyen embert kezelni, erről szól az egész, ez a kérdésnek a lényege, hogy most hogyan lehet ettől elválni egyáltalán úgy, hogy ez ne legyen kár, ne legyen ebből károk, vagy egy esetleg nem elválni, és akkor valahogyan segíteni neki.
4: Így van, így van, abszolút ez a kérdés, igen.
5: Hát, ahogy mondtam, ugye Isten nem az elválás Istene, tehát ő nem szereti azt, hogy egy házasság tönkre menjen, pusztán lelki okok, vagy lelki zavarok miatt, vagy ilyen zavarok miatt, mert ezek a zavarok orvosolhatók. A Biblia szerint, ami hát váló okot ad, az a házasságtörés, paráznaság az, ami egy házasságban ugye váló okot ad. Arra mondja Jézus azt, hogy el lehet válni, de lehet. Tehát feltételes módot használ itt Jézus, nem azt mondja, hogy váljál el, hanem el lehet válni. Nincs öröme abba Istennek, még ha ilyen történik, és hogyha valaki elvált, tehát történik egy házasságtörés akármelyik oldalról, nem leli örömét ebbe Isten, hogy elvál valaki, csak akkor, hogyha már ez nagyon szélsőséges helyzetbe kerül, olyan helyzetbe, hogy a törő fél, aki töri a házasságot, az nem akar ettől visszalépni, nem tud belőle megváltozni, megtérni, kijönni belőle, és akkor az saját magunk lelki épségének az érdekében, testi épségének, szellemi épségének az érdekében ugye el kell válni akkor már, mert ugye az, ami az emberi életet veszélyezteti, az emberi életet lelkileg, szellemileg, testileg, attól mindenféleképpen el kell határolódni, ezt még a Biblia is írja, mert Isten az életpárti, tehát ő a nagy életvédő. Narcisztikusokkal kapcsolat szempontjából nincs akkora tapasztalatom, nagyon kevés a tapasztalatom, úgyhogy nagyon félbe beszélek erről a dologról, mert nem akarok senkinek a lelkiismeretébe belegázolni, és mindenkinek más az esete. Tehát mindenkinek más az esete. Egy közös nevező talán lehet az agresszivitás, illetve amiről beszéltem, ez a túlzott leuralás, illetve a személyiség széttörése, illetve ugye a rombolás, és amit mondtam még, az űrzavar. És ez állandó fej, olyan, mint egy forgószél, mint egy nagy tornádó a kapcsolatokba. Ez csak úgy lehet kezelni, hogyha az az ember, aki elszenvedi, az higgadt tud maradni ezután is, bezárja a lelkét, egy ilyen védelmi pozíciót vesz fel a lelkében, és elkezd Biblia szerint szeretettel viszonyulni e felé, az ember felé, vagy az ember társ felé, és akkor a szeretet, azt mondja a Biblia, csontokat is megtöri. És valahogyan így Isten kegyelméből, Isten segítségével meg lehet állítani egy olyan embert, aki ezen az úton jár, és romboló hatással van az ember életre. Kijönni ezekből a kapcsolatokból nagyon nehéz, főleg úgy, hogyha ráadásul szereti is az egyik a másikat, tehát van érzelmi kötődés, és kötődik hozzá, és meg is szokja, tehát van ilyen is, hogy valaki megszokja ezt az állapotot, tehát benne él annyi ideje már, hogy nem is tudja elképzelni, mi az, hogy jó, csak a rosszban tud élni, és a rosszon kívül nem tud gondolkozni. Egyébként ez egy átok is a Biblia szerint. Tehát ha valaki nem tudja, tehát egész életben a rosszat tapasztalja, és nem tudja, hogy mi a jó, az átok. És valaki annyira beleszokik ebbe a élethelyzetbe, hogy igazából már kompromisszumot köt, státuszkót köt, és akkor egy ilyen együttélési fogadalomba mégis elviseli az emberi gonoszságot, az emberi rosszaságot. Ugye a mi roma hátterünkben például ugye a felmenőink, a nagyszüleink éltek ilyen helyzetben, én láttam ilyen élethelyzetet, amikor ugye az apuka, mit tudom én, járt hetelni, dolgozni, és akkor hazajött, mindent elívott, minden pénzt elívott, elszórakozott, és akkor nem maradt a családba, de elvárta a családtól azt, hogy szeresse őtet, és ugyanúgy tisztelje őtet, és ezt a feleség a tradíció miatt és a hagyomány miatt ezt csinálta is, ami egyébként egy rendkívül nagy érték, tehát ez egy nagyon értékes dolog, amikor egy ilyen házastárs még így is mellette tud állni az ember mellett, és kitart, ez egy óriási példa emberi szemszögből. Egészségügyileg nem annyira, mert ugye ilyenkor a lélek károsul, ahogy mondtam neked is, nem is a fizikai test, hanem a lélek károsul, és az nagyobb probléma, mint hogyha a test károsulna. De valahogy mégis a tradíciónkban ez benne van, úgyhogy, és ezt át is öröklik. Én nem gondolom, hogy most ezt így nagyon meg kéne változtatni nekünk az egészet, mert ebben van egy erkölcsösség is. Hát azért komplex ez az egész, mert ebben van egy erkölcsi háttér is. Tehát nem adom a férjemet azért, mert rossz. És nem adom a feleségemet azért, mert nagyobb szájú a kelleténél. A bibliai hősök nem adták oda a feleségüket, nem hagyták el csak úgy őket. Pedig lett volna oka Ábrahámnak elhagyni Sárát. Nem tudsz gyereket szülni. Jákobnál szintúgy, Leával és Ráhellel kapcsolatosan nem tudott Ráhel gyereket szülni, ott hagyhatta volna. Izsák ugyanígy, ugye a Rebeka sem tudott gyermeket szülni, tehát ott hagyták volna őket, de hát az Isten emberei azok nem ilyenek, hanem azok nagyon kitartóak, és morálisan, erkölcsösen nagyon magas szinten vannak, és ezeken át tudnak lépni. Az egy nagyon nagy emberi érték, aki a rosszat jóval meg tudja győzni. Az egy nagyon nagy emberi érték, és nagyon kívánom, hogy a társadalomból ez nem múljon el. Mert hogyha a társadalomban megjelenik az, hogy rosszat rosszért fizetünk, vagy rosszért rosszat fizetünk, akkor abból általában mindig háború szokott jönni, és abból mindig nagyon nagy katasztrófák. Úgyhogy addig, míg az ember lelkiismeretében van ilyen szeretet, hogy el tudja viselni a károkat is, addig ugye a társadalom is maramilyen szinten meg tud maradni egészségesen.
4: Amen. Térjünk vissza a Mammonra. Ugye azt nem mondtad egy szóval sem, hogy az ember ne menjen és ne tartsa el a családját, tehát ezt azért szögezzük le, hogy az Isten el is várja, ugye? Hogy gondoskodj a családodról, mint férfi ember.
5: Hát meg van írva a Bibliában, aki nem dolgozik, az ne is egyék. Méltó a munkása maga jutalmára, és aki pedig nem tudja eltartani a családját, azt mondja a Biblia, hogy rosszabb a hitetlennél. Tehát így kategorizálja Pál apostol, hogy aki nem családfenntartó, úgy, hogy családja van, és nem visel gondot a gyermekeiről, családjáról, feleségéről, az rosszabb a hitetlennél. Ugye mindenki a maga képessége szerint tudja ezt megtenni, a maga határai szerint, tehát itt most nem kell összevonni az egész társadalmat, ugye, mert vannak társadalmi rétegek, van, akinek nincs olyan iskolája, nem tud olyan munkahelyen dolgozni, hogy több pénzt keressen, és a maga szintjén a erejével, a két kezével fent tudja tartani a családot, és ez nagyon tiszteletre méltó dolog, és ez fantasztikus, és csinálja is továbbra is, a két kezével dolgozzon, és teremtse ki a gyermekeinek, feleségének az egzisztenciáját, és tartsa fent őket. Nyilván ugye vannak, akik okosabbak, üzleti szempontból ügyesebbek, ezek több pénzt tudnak keresni, azok a maguk szintjén, de maradjanak meg embernek, tehát ne legyenek erköstelenek, ne húzzák át az embereknek az életét, ne tegyenek kárt, ne okozzanak kárt, hanem mindent becsületesen tegyenek, és a becsületességet Isten megáldja üzletben is.
4: Amen. És mi az elég? Tehát említetted az imént azt, hogy még az előző szegmensben, hogy van, akinek milliárdja van, és hogy ugye a motiváció a lényeg. Hogy ezt azért teszed, mert annyira imádod és hajszolod a pénzt, vagy megvannak az értékek az életedben, és Istennél előbb nincsen a pénz, csak egyszerűen jól mennek a dolgaid, és meg vagy áldva ilyen tehetséggel, hogy tudod forgatni magad, vagy ahogy te mondtad, tehetséges valaki egy üzletben, és megkeresett 1 milliárdot. Akkor bűn az a gondolkodásmód, hogy igen, megkerestem ezt az 1 milliárdot, Isten van előrébb az életembe, tehát nem hajszolom a pénzt, és nem azt imádom, de egyszerűen akkor sem fogom szétosztani a szegények közt, hanem ez azért van nekem, hogy ezt az én családom élvezze, és ezt az én leszármazottjaimra szeretném hagyni.
5: Ez teljesen evidens és normális dolog. Tehát ugye a jogállami rendszerek biztosítják az egyéni individuumnak azt a lehetőségét, és ez egy fantasztikus dolog, hogy Istentől rendel dolog ráadásul, ugye, hogy egyénileg rendelkezhetünk vagyonnal. És ez teljesen mindegy, hogy mennyi, milyen határokat szab, vagy bocsánat, hogy mennyiből áll ez mindenkinek az egyéni saját szuverén dolga, senkinek semmi köze nincsen hozzá, hogy az ember amennyit keres annyit, ha többet tud keresni, többet. Főleg, amit mondtál, ami nekem nagyon fontos, az, hogy az Isten van előrébb, tehát Isten a középpont, a centrum, és nem a pénz szeretete. Ezeket az embereket általában a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy Isten meg is áldja őket még jobban, de közben ad hozzájuk lelkismeretet is azért, meg ad hozzájuk intuíciókat, és adnak az embereknek. Tehát általában azok, akik már ilyen milliárdos szinten vannak, azok már vállalkozók, és rajtuk keresztül Isten egy ilyen józsefi feladatot elláttat velük, és akkor, mit tudom én, embereknek, családoknak kenyeret adnak, munkát adnak, és rajtuk keresztül jön rájuk az áldás. És az ilyen embereket nem is szabad átkozni, mert ezek az embereket Isten küldi a javunkra, hogy azért teszi őket gazdaggá, nyilván becsületes úton, hogy az emberi, mit tudom én, embereknek, a társadalomnak ne rákfenéi legyenek, hanem építőszerves részei. És ez gyarapszik, ez a munkásainak is jó. Tehát, hogyha egy munkáltatóról beszélünk. A gyarapodás az a munkásainak is jó, mert fönt marad a munkahelyük, növekednek ők is anyagilag, ők is ugye emelkedhetnek feljebb ugye a munkavégzésükkel kapcsolatosan, de ugye jön ilyenkor a roma sztereotípia, ami általános, hogy hát kit érdekel, meg tudod, hogy nehogy már neki több legyen, mint nekem. Sajnos ez, meg hogy miért gazdagítsam én ezt az embert, hát van elég pénze, én nem hiszek ebbe. Pál apostol azt mondta, ha a te főnököd atyát fiád, tehát ezt most magyar nyelvre lefordítom, tehát hogyha te főnököd testvér, és neki dolgozol, akkor ne úgy nézd őt, mint testvér, hanem mint a főnöködet, mert ez az Istentől rendelt tekintély rendszerbe beletartozik a főnök. Ugye 4 tekintély van a földön, amit Isten hozott létre, amiről egyszer már itt aztán beszéltem, ugye ugye az egyházi tekintélyek, a politikai tekintélyek, a szülői tekintélyek és a munkaadó tekintélyek. Tehát ezért én nem rúgadózok, és mondta Pál, hogyha atyát fiának dolgozol, szolgálsz neki, akkor kétszeresen dolgozzál neki. Mert a Krisztusnak dolgozol. És úgyis meg fog téged jutalmazni. Tehát ne legyél lázadó vele szembe, hanem úgy dolgozzál, mint hogyha Krisztusnak dolgoznál. Ez egy jó mentalitás, jó felfogás. Ugye ma ez az individuum előrehelyezése, tudod, önmegvalósítás, ez pont ezt hoz a keresztbe, hogy valósítsd meg önmagadat, és mindent rúgjál föl magad körül. És ezeket az értékeket is rúg föl magad körül. És ezt megteszi az ember, akkor tulajdonképpen az Istennek a dolgait és fantasztikus alap attribútumait, bibliai attribútumokat rúg föl.
4: Felteszek egy kritikus kérdést, és ezzel zárjuk a beszélgetést, úgyhogy röviden úgy, hogy beférjünk az időnkbe. Tudom, hogy azt fogod mondani, hogy ezt nem lehet röviden megválaszolni. Egy lelkipásztor lehet gazdag, egy gyülekezeti vezető?
5: Minden tekintetben igen.
4: Lehet akkor módos, gazdag ember, járhat nagy autóval, lehet nagy háza, és lehet nagy vagyona neki.
5: Semmi baj nincs ebben. Tehát, hogyha ez nem hedonizmusból fakad, nem ugye pénzszeretetéből fakad, hanem Isten úgy megáldotta őtet, és ehhez társul egy kellő alázatosság és istenfélelem, akkor az a vezető ezt nem fogja rossz célra használni. Meg nem is él vissza ezzel a helyzetével. Meg Isten meg is akarja áldani a szolgáit, de nem csak a szolgáit, hanem a gyermekeit is. Tudod, ugye

0: normál dolog volt nála az, hogy ő járkált, tehát soha nem állt meg egy helyen. Az egész élete arról szólt, hogy szolgáljon, ezért nem is tudott megházasodni, cölibátus volt, tehát nem tudta kiépíteni egy normális emberi egzisztenciát a szolgálata miatt. És ez miatt nem lehet összekeverni a jelenlegi modern szolgálatokkal, mert Pál egyedülálló volt. És nem lehet így összevonni, tehát nem lehet hozzákötni mindent, mert ő különleges volt, és nem is élt sokáig. Tehát ezek az emberek nagyon hamar befejezték a pályafutásukat, Isten nem is engedte őket, hogy nagyon gazdagok legyenek, de Jézus például olyan ruhába öltözött itt a földön, ami egyedülálló volt, nem is nagyon volt olyan ruha, egybe szőtt ruha volt rajta, nagyon drága ruha volt rajta, nyilván őt meg is illette ez a ruhát, azért csak a királyok királyáról van szó, és nem keresztelő jánosi ruhában jelent meg, tevesző ruhába, büdös tevesző ruhába, hanem király, messiás, megváltó, hogy a köntösén osztoztak a római katonák, amikor ő a kereszten a Kálváriába szenvedett. Tehát a köntösére sorsot vetettek, mert annyira drága volt a köntös, még véres állapotban is. Tehát összevert állapotban vették le róla, még így is nagyon drága volt, tehát nagyon nagy értéket képviselt, és Jézus nem utasította vissza vallásosan, hogy nekem ne adjatok ilyet, mert én nem érdemlem meg, és akkor felveszem inkább a tevesző ruhát, hanem persze természetesen ő tisztában volt az identitásával, és üzenet végül minden embernek, aki hallgat, hogy az identitásunk az maradjon meg, egészségesen, jó identitásotok legyen, nem kell félni attól, hogyha Isten megáld anyagilag, ha megáld, akkor ezt jó célra használjátok. Ha pedig egyszerű munkás vagy, azt is, tehát mindenért, mindenekért hálát adjatok. Isten áldjon meg mindenkit.
1: Amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és elmesélted nekünk ezeket a dolgokat.
0: Köszönöm én is, Isten áldjon meg mindenkit.
1: Kedves hallgatóink, ti pedig ne felejtjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor Trájó. Én Sztojka Armandó voltam. Isten áldjon titeket.
2: Trájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak. Én nem

0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rólunk. Neked.
2: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miskolci görög katolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. Jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A Miskolci görög katolikus roma szakkollégium gondolata, mely 2011-ben kezdte el, működik. Abból a felismerésből született, hogy a Miskolci Egyetemre felvételt nyert roma származású hallgatókat lemorzsolódásuk megelőzése érdekében és társadalmi szerepvállalásuk megerősítésében támogatni érdemes,